Thank you.

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés 6. rendkívüli ülésének első ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Újvári Szilvia és dr. Simicskó István jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a kormány az országgyűlésről szóló törvény 35. szakaszának egyes bekezdése alapján az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a mai és a holnapi napra. Képviselőtársaim az indítványt a honlapon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, most pedig tájékoztatom Önöket egy apró technikai részletről. Az elmúlt ülések tapasztalatai nyomán a szavazógépen jelezhető szókérés módja továbbfejlesztésre került. Lehetővé vált külön ügyrendi és külön személyes érintettség okán szókéréssel élni, ezeket az opciókat a szavazókép lapozható menüjében tudják elérni. Munkájukat segítendő az Önök előtti padokban elhelyezésre került egy tájékoztató is. Ebben láthatják, hogy melyik gomb megnyomásával mikor és milyen esetekben tudnak szót kérni, illetve hogy a szavazógépen hogyan tudják a megfelelő felszólalási módot kiválasztani. Felhívom a figyelmüket, hogy amennyiben személyes érintettség okán kérnek szót, a felszólalásukat minden esetben az érintettség okának előadásával kell kezdeniük. Kérjük, hogy a jövőben a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően járjanak majd el. Köszönöm a figyelmüket. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy dr. Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának 2026. július 20-ai megszűnésével az alaptörvény 14. cikk egyes bekezdése alapján a köztársasági elnök feladat és hatásköreit az országgyűlés elnöke gyakorolja az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig. Az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök jelöléséről pedig a mai ülésnapon fogunk határozni. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr a Valódi Magyar Érdek címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó. Parancsoljon!

Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt honfitársaink! Történelmünk legnagyobb eredményei rendre akkor születtek, amikor a magyarok megtalálták a közös nevezőt. A reformkor nagyjai sok mindenben vitáztak egymással, mégis közös ügyük volt a polgári átalakulás, a magyar nyelv, a közteherviselés, a jobbágy felszabadítás, a gazdasági modernizáció és egy korszerűbb Magyarország megteremtése. Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és a kortársaik fantasztikus vitákat folytattak egymással, gyakran nagyon eltérő utakat és megoldásokat javasoltak Magyarországnak, de összekötötte őket az, hogy mindannyian tudták, hogy Magyarország csak tanulással, munkával, intézményépítéssel és felelős nemzeti gondolkodással emelkedhet fel. Ebből a közös munkából születtek meg 1848 áprilisi törvényei, amelyek évszázados rendet változtattak meg, és a szabadság, a jogegyenlőség, a közteherviselés és a népképviselet valódi alapjait teremtették meg. 1956-ban diákok, munkások, értelmiségiek, katonák és családok álltak egymás mellé a szabadságért, a nemzeti függetlenségért és az emberi méltóságért. Egészen eltérő élethelyzetű és világnézetű magyarok voltak, mégis ugyanazt a nagyon egyszerű igazságot mondták ki. Az ország sorsáról a magyar embereknek kell dönteniük, és a hatalomnak tiszteletben kell tartani a nemzet akaratát. A rendszerváltás után széles nemzeti egyetértés vitte Magyarországot a NATO-ba és az Európai Unióba, mert felismertük, hogy a biztonságunk, a fejlődésünk, a szabadságunk és a nyugati kötődésünk közös ügy. Ezek a történelmi példák éppen azt mutatják meg, hogy a hazáért végzett munka nem követel vélemény azonosságot. A nemzeti egység soha nem jelentette a viták eltűnését. A magyar történelem nagy alakjai keményen vitatkoztak egymással, de közben mindig tudták, hogy a vita célja az ország előbbrevitele, és léteznek határok, amelyeken a pillanatnyi politikai előny kedvéért sem szabad átlépni. Tisztelt képviselőtársaim! Ma ismét ilyen történelmi pillanatban vagyunk, mert egy hosszú, dicstelen időszak, korszak lezárult, és rajtunk múlik, milyen országot építünk a helyére. A választók felhatalmazása nem egyszerű kormányváltásról, hanem rendszerváltásról szólt. Arról, hogy egy nép azt mondta, elég volt. Egy nép azt mondta, itt az ideje, hogy az állam újra a közös érdekeket szolgálja. A törvény mindenkit egyformán védjen. A teljesítmény többet érjen a kapcsolatoknál, és a közéletben újra legyen súlya a tisztességnek. Az Orbán kormánytól ránk hagyott örökség súlyos. Történelmi költségvetési hiány, meggyengült, szétzilált közszolgáltatások, eladósodott intézmények, leszakadó térségek, bizalmukat vesztett állampolgárok és egymással szembefordított társadalmi csoportok. Mindez hatalmas munka elé állít bennünket. Ugyanakkor egy új kezdet lehetőségét is megteremti, mert végre Magyarország közös jövőjére fordíthatjuk az állam erejét. A magyar érdek első feltétele a működő, független és tisztességes állam. Olyan ügyészségre, bíróságokra, alkotmánybíróságra, számvevőszékre, hatóságokra és köztársasági elnöki intézményre van szükség, amelyek a törvényt, a közvagyont és a polgárok jogait védik. Ezért is módosítottuk az alaptörvényt, és ezért építjük újjá a közjogi intézmények függetlenségét. A jogot az Orbán kormány kiváltságok bebetonozására, vagyonok kimentésére és politikai ellenfelei ellehetetlenítésére használta. Megígérhetem önöknek, amíg mi vezetjük az országot, a jog feladata, a közösség védelme,
a hatalom korlátozása, az alapvető jogok biztosítása és az elszámoltathatóság megteremtése lesz. A magyar érdek második feltétele az erős, tisztességes és fenntartható gazdaság. Magyarország örömmel fogad minden beruházót, amely munkahelyeket teremt, tudást hoz, erősíti a magyar beszállítókat, megbecsüli a dolgozókat és tiszteletben tartja a földjeinket, vizeinket, levegőnket, valamint a helyi közösségek jogait. Egy beruházás akkor szolgálja a magyar érdeket, ha a dolgozó tisztességesen keres, a település fejlődik, a magyar vállalkozó megrendelésekhez jut, a természet, és nem a magyar víz, levegő és föld fizeti meg a profit árát. Egységes, nyilvános és kiszámítható szabályokat teremtünk minden vállalat számára, mert a gazdasági fejlődés és az emberi biztonság igenis lehetnek egymást erősítő célok. A magyar kis- és középvállalkozásoknak ugyanilyen figyelem jár. Olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely segíti a családi vállalkozások növekedését, támogatja az innovációt, ösztönzi a magasabb hozzáadott értékű termelést, és lehetőséget teremt arra, hogy a magyar fiatalok tudásukkal és munkájukkal itthon is boldogulhassanak. Erről szólnak a múlt héten benyújtott adójavaslataink is. Rendet teszünk a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével. Megszüntetjük a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatát. Emellett duplájára emeljük a szennyező vállalatok által fizetett levegő terhelési díjat, és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését készítjük elő, amelyek arra kényszerítik a nagy vízfelhasználókat és a szennyező vállalatokat, hogy végre betartsák a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, és egyben óvják a természeti kincseinket.

hatóságokra és a helyi közösségek érdemi részvételére van szükség. Vagyis mindarra, amit az Orbán kormány elmulasztott megtenni Magyarország védelmében. Ez nem véletlen. Szijjártó Péter 2 hónappal miniszteri távozása után éppen annál a vállalatnál talált munkát, amelynek magyarországi beruházásait miniszterként közpénz 100 milliárdokkal, diplomáciai támogatással és állami infrastruktúrával segítette. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését, tárgyalását és az állami vállalásait, amely a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódott. Fel fogjuk tárni a kiválasztott óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély, környezetvédelmi kivétel és közpénzből finanszírozott beruházás történetét. Meg fogjuk vizsgálni, ki hozta meg ezeket a döntéseket, ki készítette elő azokat, milyen szakmai figyelmeztetéseket hallgattak el, és mekkora terhet hagytak a magyar adófizetőkre, a dolgozókra, a helyi közösségekre és a természetre. A magyar érdek harmadik feltétele a tudás, mert Magyarország jövője már ott van az iskolákban, az egyetemekben, egyetemeken, a műhelyekben, a kutatóintézetekben és a magyar családokban. Egyetlen magyar gyermek jövője sem függhet a szülei lakóhelyétől vagy pénztárcájától, egyetlen pedagógus munkája sem maradhat megbecsülés nélkül. A tehetség útját nem zárhatják el társadalmi különbségek, előítéletek, vagy éppen politikai kapcsolatok. Az iskola kezdési támogatás, amelyet a héten tárgyal az országgyűlés, éppen azt próbálja elérni, hogy a gyerekek és a családok, még ha a legnagyobb bajban is vannak, egyenlő esélyekkel indulhassanak legalább a szeptemberi iskola kezdéskor. Ennél persze sokkal többre van szükség, kármentésre és gyógyításra, az oktatásban is, de az nem lehet vita a tárgya ellenzék és kormánypártok között, hiszem, hogy az egész országban, hogy a gyerekeink jövője a legfontosabb közös ügyünk. A magyar érdek negyedik feltétele a biztonságos, emberhez méltó mindennapi élet. Az Orbán kormány itt is romokat hagyott maga után. Tönkretették a magyar közszolgáltatásokat, az oktatást, az egészségügyet, a mentőszolgálatot, a közbiztonságot, a tűzvédelmet, a szociális ellátórendszert, a gyermekvédelmet, az idős ellátást, a fogyatékossággal élők támogatását, a vasúti és autóbuszos közlekedést, a postai szolgáltatásokat, az ivóvízellátást, a környezetvédelmet, a hulladékgazdálkodást, a lakhatási támogatások rendszerét, a kulturális intézményeinket, a közigazgatást és az önkormányzatok működését is. Tisztelt képviselőtársaim, óriási, emberfeletti munka lesz mindennek a rendbetétele, és persze nem is fog egyik pillanatról, egyik napról a másikra menni. De a magyar érdek egyértelmű. Azért kell dolgoznunk a hét minden napján, a nap minden órájában, hogy javuljon az egészségügy, biztonságosabbá váljon a gyermekvédelem, legyen tisztességes idősellátás, elérhető lakhatás, kiszámítható közlekedés és erős önkormányzatok. A magyar érdek 5. feltétele a nemzet biztonsága és a kiszámítható nemzetközi helyzet. Magyarország erejét saját honvédelmi képességei, európai és atlanti szövetségei, józan diplomáciája, valamint az adja, hogy a döntéseit magyar szempontok alapján szövetségeseivel együttműködve a béke és a nemzetközi jog tiszteletben tartásával hozza meg. A határon túli magyar közösségek biztonsága, nyelvi jogai, szülőföldön való boldogulása és kulturális öröksége szintén közös nemzeti ügyünk. Ezek a közösségek a magyar nemzet elválaszthatatlan részei, és nem szolgálhatnak senkinek kampányeszközként. Ezért küzdünk valamennyi határon túli magyar kisebbség jogaiért a diplomácia számos eszközével keményen és felelősen. Végül a magyar érdek 6. feltétele a nemzeti egység. Ennek lényege a kölcsönös tisztelet, a közös alkotmányos keretek, a másik magyar ember méltóságának elismerése, elfogadása és tiszteletben tartása. Hogy politikai ellenfeleink, vitapartnereink

0: más párt választói is ugyanennek a hazának a polgárai. A nemzeti egységhez mindannyiunknak önmérsékletre van szüksége, mert a közös ügyeket nem lehet kizárólag saját táborunk győzelmeként kezelni. Arra kérem a kormánypárti és az ellenzéki képviselőket, hogy a köztársasági elnöki intézményt, a közjogi intézmények függetlenségét, gyermekeink biztonságát, a közvagyon védelmét, az oktatás jövőjét és Magyarország nemzetközi biztonságát tekintsünk olyan ügyeknek, amelyekben a pártpolitikai érdek alárendelendő a magyar érdekeknek. Nem lesz könnyű, és mindannyiunknak sokat kell tanulnunk ezen az úton. Nekem is. De történelmi pillanatokat, heteket, hónapokat élünk. Versengjünk, vitatkozzunk, örüljünk az élénk közéleti vitáknak és párbeszédnek, mert ez érték, amelyet a magyar választók harcoltak ki. De minden vitánk mögött, előtt, után, kérem önöket, hogy tegyük fel a kérdést, hogy mi is a magyar érdek. Hazánk történelmének legfontosabb pillanatai újra meg újra azt bizonyítják, hogy erre képesek vagyunk. Tanuljuk újra ezt a képességünket ebbe a soha vissza nem térő történelmi pillanatban. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! 2 hét hiány, 36 évvel ezelőtt, 1990. augusztus 3-án választotta köztársasági elnökké a Magyar Országgyűlés Göncz Árpádot. Ma már kevesen emlékeznek, de az akkor a magyar közvélemény előtt szinte teljesen ismeretlen Göncz Árpád megválasztása annak az MDF-SDS paktumnak volt a része, amely a kormány és az ellenzék közti együttműködés kétharmados sarokpontjait fektette le. A közvélemény nagyobb része ezekben a hetekben, hónapokban a régi rendszer egyik tagját, Posgai Imrét szerette volna köztársasági elnökként látni. Az elmúlt 36 évben 7 köztársasági elnöke volt Magyarországnak. Valamennyien politikai megállapodások, paktumok, pártpolitikai döntések következményeként kerültek megválasztásra. Ez önmagában persze nem determinálja elnöki tevékenységüket, de az elfogadottságukra nagyban kihatott. Az alaptörvény legutóbbi júliusi módosításakor egyértelművé tettük, a módosítások önkorlátozóak és a jogállam helyreállítását szolgálják. A célunk, hogy ősszel elkezdjük Magyarország új, közös alkotmányának a megalkotását, a magyar társadalom, a teljes magyar társadalom bevonásával. Az alkotmányozási folyamat végéig átmeneti köztársasági elnököt választ az országgyűlés a meglévő törvényi keretek között, de semmiképpen sem az utóbbi 36 évben megszokott módon. Esélyt kaptunk a magyar választóktól arra, hogy most először, 1990 óta most először pártokon felülálló, a pártpolitikai megosztottságon túlmutató jelöltet találjunk és válasszunk. Ez történelmi lehetőség, amellyel bűn lenne nem élni. Ezért mondtam azt, hogy döntsünk együtt az új magyar köztársasági elnökről. Mert bár formálisan a Magyar Országgyűlés választja, a jelölés erkölcsi alapját a társadalmi bizalom adja. Őszintén, jóhiszeműen fordulok a pártok, minden párt, a közélet szereplői civilek és magánemberek felé. Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a köztársaságot képviselje. Igen, éljünk a nekünk adott történelmi felelősségünkkel és lehetőségünkkel. Mindannyian most tanuljuk a szabadságot és az ezzel járó felelősséget is. Ebben a hatalmas, közös tanulási folyamatban lesznek vitáink, nézetkülönbségeink, és ez így van jól. Nem lesz olyan döntés, amiben minden egyes magyar ember egyet fog érteni a másikkal. Ez természetes. Nem lesz, bármennyire is szeretnénk, nem lesz olyan köztársasági elnök, vagy jelölt, aki mindenkinek megfelel. Ez is természetes. Tisztelt honfitársaim, miközben a nyilvánosságban vitatkozunk egy-egy döntés helyességéről, fel sem fogjuk, hogy mekkora érték ez a vita. Hogy a magyar közéletben arról beszélünk, beszélhetünk, hogy kellőképpen szigorú-e a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Hogy arról beszélhetünk, azt látjuk, hogy szakértők megvitatják, hogy hogyan lehetne igazságosabb a magyar iskolarendszer. Hogy az utcán arról beszélhetnek az emberek, hogy túl hosszú vagy túl rövide a képviselői mandátumkorlát. Hogy a családi ebédnél azon gondolkodhatunk közösen, hogy ki is lenne a jó magyar köztársasági elnök. Minden ilyen közös gondolkodás, párbeszéd, vita hatalmas érték. Ha a szívünkre tesszük a kezünket, 3 hónapja legtöbben még el se tudtuk volna képzelni, hogy ilyen dilemmák előtt állhatunk, ilyen kihívásokra válaszolhatunk, hogy ilyen feladataink lesznek. Honfitársaim, becsüljük meg ezeket a dilemmákat, kihívásokat, feladatokat, mert a magyar nép vívta ki magának a jogot április 12-én újra a valóságról, újra a közös dolgainkról, és újra szabadon beszélhessünk, dönthessünk. Becsüljük meg ezt a szabadságot, és éljünk vele felelősen. Legyen bennünk minden vita, mérlegelés, párbeszéd során emberség és megértés a másikkal szemben. És emberség és megértés azokkal szemben is, akik magukra veszik a közügyek képviseletének a terhét. Ne váljunk itt élő székké, zsűrivé, ügyészi akkor se, amikor a köztársasági elnök jelöltekről beszélünk. Értékeljünk szempontokat, mérlegeljünk feltételeket, de soha nem elfelejtve, hogy egy hazához tartozunk, egy hazáért dolgozunk, és felelősek vagyunk egymásért ezekben a vitákban és azután is. Tisztelt ház! Történelmi esélyt kaptunk a magyar választóktól, hogy megváltoztassuk, hogyan gondolkozunk a mindenkori köztársasági elnökről, hogy megváltoztassuk, hogyan választunk köztársasági elnököt. Tiszta lappal indulunk, tabula ráza után. Nem kötnek minket a korábbi paktumok, alkuk vagy éppen szokások. A köztársasági elnöki intézmény is felszabadul. Nem azt várja tőle senki, és ne is várja tőlünk, hogy a régi ellenzék, vagy hogy a Tisza szavazóinak választunk elnököt. Akkor döntünk jól, ha olyan jelöltet választunk, aki végre az egész ország elnöke akar lenni, és az is lesz. Ha nem így döntünk, nem ilyen államfőt választunk, semmivel sem lennénk különbek a régi gárda különböző színű tagjainál. Tisztelt honfitársaim, tiszta lappal indulunk. Végre nem kell hétköznapi értelemben vett politikusnak lennie a köztársasági elnöknek. Sőt, minden ellentétes állítással szemben jogásznak sem kell lennie. Erre jó példa Göncz Árpád is, akit nem az 1944-ben szerzett jogi diplomája, hanem a műfordítói zsenie és embersége miatt őriz sok-sok magyar ember a szívében a mai napig. Akik ma kicsi álságosan azt állítják fennhangon, hogy csak egy volt gyakorlott politikus, vagy jogász, közgazdász lehet alkalmas és eléggé emberséges köztársasági elnök, azok nem értik, hogy miért jött létre a Tisza, és hogy mit szeretnénk megváltoztatni Magyarországon, és nem értik azt sem, hogy miről szólt az április 12-i rendszerváltás, amikor egy nép egyöntetően azt mondta, hogy elég volt. Tisztelt honfitársaim! Tisztelt honfitársaim, hazánkat hosszú éveken át hivatásos, nagyon gyakorlott politikusok, kiváló jogászok vezették, akik pontosan ismerték a hatalom szabályait, a betűket, a törvények és az alkotmány útvesztőit, és mégis, vagy pontosan ezért a saját érdekeik szolgálatába állították az államot és a jogot. Láttuk mindannyian, láttuk, hogy mindez hová vezetett. A köztársasági elnöknek olyan embernek kell lennie, aki őrködik a nemzet egysége és az alkotmányosság fölött. Pont. A köztársasági elnök lehet biológus, történész, orvos, művész, és igen, lehet jogász is, ha integritása és életútja alapján hihetjük róla, hogy erővel, tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel el tudja végezni ezt a munkát. Mindegy, hogy nő vagy férfi, mindegy, mi a végzettsége, mindegy, milyen családból származik, mindegy, hogy vidéki vagy budapesti, vagy hogy milyen szakmában teljesedett ki. A lényeg, hogy feltétel nélkül szeresse a hazánkat. A következő köztársasági elnökre nehezedő teher nem könnyű. Azt kérjük a megválasztandó köztársasági elnöktől, hogy egy átmeneti időszakban az alkotmányozási folyamat végéig átmeneti időre vállalja el ezt a nehéz, ám de szép feladatot. Feladata ebben az időszakban sem lesz más, mint az egész nemzet képviselete. Olyan államfőre van szükségünk, aki szereti ezt a hazát, ismeri az örömeit, a sebeit és az erejét, aki számára a haza egy élő közösség, múltunk, a közös otthonunk, valamennyi honfitársunk és legfőképpen a gyermekeink jövője, aki érti a kimondott szó súlyát, képes higgadtan mérlegelni, meghallgatja az eltérő véleményeket és tudja, hogy minden döntésének következménye van. Azért jöttünk és dolgozunk, hogy a közéletben újra az ember számítson. A jelleme, a teljesítménye, a tisztessége, az ítélő képessége és a hazája iránti elkötelezettsége. Hogy az számítson, képes-e meghallgatni másokat, felelősséget vállalni a döntéseiért, ellenállni a hatalom nyomásának, és minden tudását Magyarország szolgálatába állítani. Tisztelt ház, végre lehetőségünk van tiszta lappal indulni, és nem egyik vagy másik párt egykori vagy mostani politikusát, jelöltjét köztársasági elnöknek választani. A lehetőség ugyanakkor nem bizonyosság. A következő napokban minden erőmmel azért fogok dolgozni, hogy ez a lehetőség bizonyossággá váljon. Ez azonban közös felelősségünk is. Mindannyiunknak, a Tisza frakciójának is, az ellenzéki frakcióknak is, a közbeszéd minden alakítójának, a nyilvánosságnak is közösen kell megtalálnia és átugrania a saját árnyékát. Felülemelkednünk napi vélt, vagy valós érdekeinken és sérelmeiken, vigyáznunk a hazára, a most közösen kivívott szabadságunkra, és bölcs, méltányos döntést hoznunk. Ebben kérem minden magyar ember és az itt ülő minden képviselő együttműködését, közreműködését. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: Köszönöm. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Tisztelt országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőinek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a miniszterelnök napirend előtti felszólalásához elsőként az ellenzék képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napirend előtti felszólalásához kizárólag frakcióvezetők és frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket, vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gomnyomással szíveskedjék jelezni. Tisztelt országgyűlés, elsőként megadom a szót Torockai László frakcióvezető úrnak. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony! Miniszterelnök úr, szerintem cserélje le a beszédíróját. Úgy látszik, hogy a beszédírója nem látja, hogy ön mit csinál. Tehát itt beszélt együttműködésről, a képviselőkkel, az ellenzékkel, kölcsönös tiszteletről, meg hogy majd a vasárnapi ebédnél együtt kiválasztja Magyarország népessége, lakossága a következő köztársasági elnököt. Erre tegnap este ön bejelentette, hogy Polgár Juditot föl fogja kérni, és hát abban is segítsen már nekem, miniszterelnök úr, hogy én valószínűleg több millió magyar honfitársammal együtt nem vettem észre azt a széleskörű társadalmi egyeztetést, amit legalább így online módon lefolytatott volna Polgár Judit személyéről, vagy nem tudom, egyáltalán a Tisza párt frakciójával egyeztettek-e, de hogy széleskörű társadalmi egyeztetés nem volt, az egészen biztos. Ráadásul itt arról beszél, hogy végre, majd most ugye tisztelhetjük a köztársasági elnöki intézményt, miközben látjuk, hogy hogyan rúgta ki az eddigi köztársasági elnököt, és látjuk, hogy hogyan jelentette be Polgár Juditot, miféle egyeztetéssel, milyen módon, milyen módszereket használ, beszél itt önmérsékletről. Hát önmérséklet, milyen önmérséklet volt itt múlt héten például a miniszterelnök úr részéről, tényleg ez az abszolút filmszínház, ez most már egy ilyen szürreális filmé kezd átalakulni ön miatt, miniszterelnök úr, amikor itt fölpattant és félbeszakadt a múlt héten az ülésteremben az ülés, mert hogy állítólag valaki itt videózott az ellenzéki padsorokban, aztán ugye utána tartottunk egy házbizottsági ülést emiatt, ahol megint szürreális jelenetek voltak. Tehát arról most nem is beszélek, szerintem kár, hogy nem közvetítettük, és hogy nem látja azt az egész ország, hogy ön mit csinál zárt ajtók mögött. Hogy például az a Forsthoffel Ágnes, aki most éppen gyakorolja a köztársasági elnöki funkciókat, még csak szót sem ad önnek, és ön elkezd beszélni. Tehát ennyire tiszteli ön a köztársasági elnöki intézményt, vagy éppen azt, aki gyakorolja azt a jogkört, és amikor már éppen arról vitatkozzunk, miniszterelnök úr, hogy esetleg a mobiltelefonokat majd elveszik tőlünk képviselőktől, mielőtt belépünk ide a terembe, ugye ez megint csak nagyon érdekes helyzet lenne egy olyan országban, ahol a titkosszolgálatok teljhatalmú urává az önök kampányfőnökét, Tóth Pétert, korábban a Szocialista Pártnak is dolgozott, kérik föl, hát tudja, mikor fogjuk mi leadni önként a mobiltelefonunkat az ön embereinek. Szóval amikor egy ilyen vitába keveredünk, akkor ön a vita hevében, amikor arról beszélek, hogy itt valójában nem együttműködés van, miniszterelnök úr, hanem a képviselők, az ellenzéki képviselők jogköreit önök már 3 hónap telt el, de már olyan szinten megpróbálják megnyírbálni, hogy már a mobiltelefonjainkat is el akarják venni, és akkor megegyeztem, hogy egyébként ez a 12 éves időbeli mandátumkorlátozás is a civilizált világban, Európában teljesen ismeretlen, akkor ott ön engem megfenyegetett, hogy lesz az még 8 év is majd, lehet még majd 8 év, ugye ez nekem címezve, mert akkor a következő választáson már én sem indulhatok. Hát ön így képzeli el ezt az együttműködést, így képzeli el a demokráciát, így képzeli el a tiszteletet, és nehogy azt gondolja, hogy én aggódom magam miatt, vagy a mandátumom miatt. Hát én javasoltam önnek, hogy ne, de hogy mondjam, beszéljünk itt 8 évről, legyen 1 év, miniszterelnök úr, hát ön annak örülne a legjobban, a nép megválasztja a képviselőket, 1 év múlva ön majd kirúghatja, nyugodtan megtehet. Itt az a gond, hogy én több százezer honfitársamat képviselem, benne van a nevemben, hogy képviselő, hogy én őket képviselem, na őket viszont nem fogom hagyni. Ezt nem fogom lenyelni, miniszterelnök úr, hogy itt akár zárt ajtók mögött, akár itt az ülésteremben fenyegetőzzön, hogy ön akarja eldönteni, hogy ki lehet itt, azt majd eldöntik a választópolgárok, tudja? Tehát még mielőtt elkezd beszélni itt együttműködésről, meg kölcsönös tiszteletről, meg demokráciáról, először talán kezdjük itt, hogy ön mit művel, és ön hogyan áll hozzá itt a parlamentarizmushoz. Erről kellene először beszélni. A másik pedig, hogy ugye nem említette most meg, de hát most már az egész ország tudja, hogy ön már eldöntötte magában egy magában, hogy Polgár Juditot föl fogja kérni. Szerintem minden magyar büszke lehet az ő sakk teljesítményére. De hát azért van még nagyon sok kérdés szerintem, amit majd tisztázni kell a következő köztársaság elnök esetében, főleg mivel úgy néz ki, hogy ön egyedül akarja majd kiválasztani a következő köztársaság elnököt, mert hát valahogy nem vettük még észre ezeket a széleskörű társadalmi egyeztetéseket. Apropó, az én széleskörű társadalmi egyeztetésem az ön mintáját követve már lezárult, és hát majdnem annyian szavaztak, mint az alaptörvény módosításnál önöknél, online módon majdnem 20 000-en szavaztak arról, hogy használjunk-e poligráfos hazugságvizsgálatot a vizsgálóbizottságok esetében, és képzelje el, majdnem 100% támogatja ezt. Tehát így kell, hogy mondjam, széleskörű társadalmi egyeztetéseket csinálni, és akkor majd így fogunk majd művelni. Én azért azt javaslom, miniszterelnök úr, hogy tényleg próbálja komolyan venni azt, ahol ön van, azt a pozíciót, ahol ön ül, és ne szórakozzon se velünk itt a parlamentben, se pedig a magyar néppel. És nyilván sokkal jobb önnek, hogy most is erről fogunk vitatkozni. És hogy Polgár Judit alkalmas-e? Szerintem egyébként egyelőre még nem bizonyította, hogy alkalmas. Nem láttam, hogy megszólalt volna az összmagyarság ügyeivel kapcsolatban, akár az elmúlt 16 évben. Ugye minket szokott vádolni azzal, hogy mi nem szóltunk, amikor az előző kormány a Fidesz visszaélt hatalmával. Hát több száz felszólásunk volt itt a parlamentben, amikor mi figyelmeztettünk erre. Polgár Judit esetében egyetlen egyet sem láttunk ilyet. Vagy akár amikor kiállt volna az ön által az előbb említett összmagyarságért, határon túli magyarokért. Róluk is beszélt most a felszólásában, csak úgy közben eszembe jutott, hogy az ön miniszterelnök helyettese, külügyminiszter asszony, hogyan válaszolt nekem, amikor a nagyváradi premontrei rend ügyében kérdeztem, ahol fegyveresek, román fegyveresek berontottak és félbeszakították a magyar nyelvű szentmisét, akkor azt mondta az ön helyettese, a külügyminiszter asszony, hogy nem avatkozunk be a román belügyekbe. Úgyhogy hagyjuk most már ezt a maszlagot. Ne beszéljen itt se az összmagyarságról, se a határon túli magyarokról, mert pontosan tudjuk, hogy mit csinál valójában. Fogok ma még itt majd erről beszélni naperend előtt, de nyilván sokkal egyszerűbb, hogy most Polgár Juditról kell beszélnünk. Például arról, hogy van-e más állampolgársága a magyaron kívül. Tehát nyilván ezeket majd tisztázni kell még mielőtt megválasztaná esetleg ön egy személyben az új köztársasági elnököt. De nyilván sokkal egyszerűbb ez, mint arról beszélni, hogy az önök ígéreteit hogyan nem tartják be. Hát egy egész listát itt most az előbb összeírtam egy órával ezelőtt. Hát mi van például a tavalyi feljelentéseimmel a végrehajtó maffia ügyeiben? Nem gyorsult fel a nyomozás. 3 hónapja itt vannak, önök kormányoznak 2/3-dal, bármit megtetnek, kirúgják a köztársaság elnököt, ott valamiért a nyomozás továbbra is áll. Völner Pál továbbra is szabadlábon van, Sádő György a vesztegetési pénzből épített balatoni nyaralójában üldögél, Matolcsi Ádám is oda-vissza repked Dubaj és Budapest között. Nem tudjuk még mindig, hogy hol van Zsolti bácsi ügye, valahogy 3 hónap alatt ez az ügy sem haladt előre, hol van már a 480 forintos benzinár, vagy például az azonnali béremelés és a szociális szektorban dolgozók esetében nem látják még az emberek honfitársaink a dupla gyest, vagy éppen családi pótlékot, a minimál nyugdíj emelést, vagy például a mentelmi jog, a politikusok mentelmi jogának az eltörlését, vagy legalább ha érdemben reagált volna arra a kompromisszumos javaslatomra, amikor azt mondtam, hogy a magánvádas és mondjuk a közvádas ügyeket esetleg válasszuk szét, de hogy valamit tenni kell a politikusi mentelmi jogokkal, és pont önnek, aki nagyon csúnyán visszaélt vele az Európai Parlamentben. Na ezekre az érdemi javaslatainkra soha nem reagál, úgy csinálja, mintha meg nem hallaná, és ehelyett itt most tényleg ezt a ködboxolást kell űznünk megint, hiszen olyan dolgokról beszélt, amely egy szürreális filmé teszik az ön abszolút filmszínházát. Szerintem beszéljünk a lényegről, fogok én ma még ezekről is majd beszélni, és meg fogom majd ön konkrét ügyek állásáról kérdezni, de ez, amit ma itt hallottunk, ez tényleg most már szürreálissá tette az ön filmszínházát.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak, parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr. Végighallgattuk az újrahasznosított beszédét, aminek volt azért egy-két része, amit már a parlament felei között hallhattunk. De talán a köztársaság elnökös része, amivel ön is befejezte, ez volt a legnagyobb újdonság benne. Hogy hallgattam önt, amint arról beszél, hogy majd az emberek a vasárnapi ebédlő asztalnál tudnak egy olyan köztársaság elnökről beszélni, aki majd nem pártokból jön, nem politikus, nem a parlamentből érkezik, hirtelen megnéztem egy képet, rákerestem gyorsan az interneten, amikor Novák Katalint beiktatták köztársaság elnöknek, aki mégiscsak ugye egy ön által, ezek szerint egy meghaladott gondolati világ szerint egy párt kötelékéből érkezett. Hát ön, ahogy elnéztem, ott ült, körülbelül harmadik sorban. Orbán Viktor mögött, Pintér Sándor és Varga Mihály mellett, Kocsis Máté előtt, Rogán Antal előtt, Gulyás Gergely előtt ült azon a beiktatáson, és van egy olyan fotó is a 444-en, ahol felállva tapsol Novák Katalin köztársasági elnöknek a beiktatásán. Véghallgattuk most itt azt, hogy ön elmondta, hogy mennyire fontos, hogy ne a politika környékéről érkezzen a köztársasági elnök, miközben senki sem kényszerítette önt, hogy azzal ellentétes dolognak tapsoljon, mint amiről most itt beszélt. Vagy az egyik, vagy a másik, de szerintem mindkettő hiteltelen. Mert ön állva tapsolt akkor, amikor beiktattak egy párt alelnökségből érkező köztársasági elnököt, majd most itt arról beszél, hogy ne legyen semmi pártkötődése egy köztársasági elnöknek. Azért azt el kell mondjam, hogy így magyarázkodni önt még itt nem láttuk-e házfalai között. Ki sem merte mondani Polgár Judit nevét, azért nem merte kimondani, mert láthatóan nagyon megosztja a saját táborát is ez a kérdéskör. Azért ilyet nem láttunk valóban, hogy valaki bejelenti szombaton, hogy a legszélesebb körű társadalmi egyeztetés indul el, mindenki hozzászólhat. Civilek, tudósok, egyházak, tudományos közösségek, mindenfajta politikai szereplők, a magánemberek, mindenkinek a véleményre számítanak. Ezt bejelenti szombaton. Eltelik 22 óra, és vasárnap bejelenti, hogy ki az önök jelöltje, ki a Tisza jelöltje, kit támogat ön köztársasági elnöknek. Volt ilyen Magyarországon, hogy valaki szombaton a legszélesebb körű társadalmi egyeztetést ígérte, és vasárnap már be is jelentette, hogy ki is lett a társadalmi egyeztetésnek az eredménye, és talán a Radnai Márk önnel egyetért a Facebookon, és ez volt a széles körű társadalmi egyeztetés. Egy órával a VB döntő kezdet előtt önök bejelentik, hogy akkor ki a köztársasági elnök, és aztán letiltják a sajátjaikat, nem minket, nem Torockai Lászlót, nem minket, a sajátjaikat letiltják a kommentelésre a saját csoportjukon belül, hogy nem mondhassák el a véleményüket. Azt mondta, a legszélesebb körű egyeztetés lesz. És még a Tisza párt belső csoportjában, még egy virtuális térben sem mondhatják el a véleményüket azok, akik önöket támogatták, akik önt a kétharmadhoz segítették, akik szórólapoztak, akik szervezték a nagygyűléseit, akik kommenteltek, akik mindenben megosztották az ön különböző Facebook posztjait. Ők vannak ebben az 500-es csoportban, és nekik tiltotta le a vélemény nyilvánításnak a lehetőséget a köztársasági elnök kapcsán, mert először az elmúlt 3 hónapban ellene mondtak önnek, akiknek ön köszönheti a mandátumát, a kétharmadát, a 141 képviselő mandátumát. Őket korlátozták abban, hogy mondják el a véleményüket abban a kérdésben, amiben az ország legszélesebb körű társadalmi egyeztetését ígérte. Úgyhogy nem hiába, ilyen defenzívában ő még itt nem volt. Történelmi felelősségről beszélt. Igen, történelmi felelőssége van azoknak az embereknek, akik hozzájárultak egy olyan erőszakos alaptörvény módosításhoz, amivel Európában példa nélkül egy köztársasági elnököt elmozdítottak a székéből úgy, hogy semmifajta jogszabályt nem sértett meg. Ezért valóban történelmi felelőssége van mindenkinek, aki ezt megtette, erről 5, 10 és 20 év múlva is beszélni fognak, hogy volt egyszer egy ilyen eset Európában, hogy valamikor egy parlamenti többség mindenfajta jogszabálysértés nélkül képes volt egy köztársasági elnököt elmozdítani. Na ez az, ami sérti a köztársasági elnöki tisztségnek a méltóságát. Nem lehet egy kis bábuként ide-oda dobálni a köztársasági elnököt, és elmozdítani akkor, amikor nem tetszik valakinek. Nagyon szép szavak voltak, miniszterelnök úr. Kölcsönös tisztelet, önmérséklet. Egyetértünk vele mindnyájan. Kitől idézek? Kitől idézek, miniszterelnök úr? A kölcsönös tisztelet és önmérséklet egyében, amit ön mindnyájunktól kért. Kormánypártiaktól, ellenzékiektől, egyaránt itt most a parlamentből. Tróger, aljas, hazug, bóc, vergődés, maffia, kózanosztra, bullshit, tolvaj, agyhalott, elvtárs, mocskos senkik, hazárló, ki harsogja ezt itt a parlamentben? Ön harsogja ezt itt a parlamentben, a miniszterelnök úr, és aztán felmegy a pulpitusra, és azt kéri mindenki mástól, hogy tanúsítson önmérsékletet és kölcsönös tiszteletet. Talán az lenne a minimum, hogy ön nem ezekkel a szavakkal illeti itt a saját képviselőtársait. Minket is megválasztott 2,5 millió ember, önöket 3,4, jóval többen, minket 2,5, de mi őket képviseljük. És ön ezekkel a szavakkal dobálózik nap mint nap itt a parlamenti vitákban. Példa nélkül nem volt ilyen az elmúlt időszak történetében évtizedek óta itt a parlamentben, hogy valaki ilyen szavakkal illesse a másikat, és aztán rezzenéstelen arccal arról beszéljen, hogy önmérsékletre és kölcsönös tiszteletre van szükség. Tudja, miniszterelnök úr, lehet, hogy Magyarországnak egy miniszterelnökre is szüksége van. Én megnéztem az elmúlt 5 ülésnapon, hogy ön mennyit foglalkozott velünk, és mennyit foglalkozott a kormányzással. Ön az elmúlt 5 ülésnapon 294 percet beszélt, ebből 220 percig beszélt rólunk, és 74 percig a kormányzásáról. Magyarul 4 percből ön 3 percig minket szid, és 1 percben beszél csak arról, hogy mi van az országban, mi van az ország ügyeivel, hogy mit tesznek az emberek sorsának javításáért. És ön beszél kölcsönös tisztelet és önmérsékletről, amikor ön 4 percből 3 percet itt a parlamentben csak azzal foglalkozik, hogy támadja az ellenzéki képviselőket, személyeskedik, mindenféle bulváros hazugságokat terjeszt az ellenzéki képviselőről. Egy miniszterelnöknek az ország ügyeiről kéne beszélni, valóban, de ön elpazarolja ezt az időt, mert 220 percig csak velünk foglalkozott, és csak 74 percig foglalkozott a saját feladatával. Azt pedig a leghatározottabban visszautasítom, hogy hosszú dicsérő korszaknak nevezi a 17 év Fidesz-KDNP kormányzást. Az első 3 ciklusunk végén nagy többséggel újraválasztottak az emberek, és ön is minket újraválasztott megtisztelt a bizalmával és a szavazatával. Önnek is köszönjük, hogy a Fidesz-KDNP-t választott ilyen sokszor. Az utolsó 4 évben nem így történt, sem ön, sem az emberek többsége nem minket választott. De a 14 évet, vagy a 16 évet nem lehet így kezelni, amiből ön 14 évig teljes válszélességgel támogatta ezt a kormányzatot. Akkor, amikor 1 millióval több munkahely lett, amikor a gyorsforgalmi utaknak, autópályáknak hossza 1,5-szeresére nőtt, amikor történelmi léptékben nőtt a pedagógusok bérés 215 ezer forintról 900 ezer forint fölé, és az orvosok bérés nőtt 350 ezer forint környéki összegről 2,2 millió forintos összegre, amikor sikerült a legkiterjedtebb családtámogatási rendszert képítenünk 30 féle családtámogatási móddal, amikor a családi adókedvezménnyel ma már átlag keresettel valakinek, hogyha több gyermeket nevel, nagycsaládos, nem kell személyi adót fizetnie, és még sokáig lehetne sorolni azt a sok mindent, ami Magyarországon történt, de itt, ha a fővárosban is körbenézünk, a Zeneakadémiától kezdve sok-sok épületig, mennyi minden épült. Tisztelt miniszterelnök úr, ön azt mondta, hogy célja a hatalom korlátozás. Akkor, amikor korlátok nélkül él a hatalmával, akár az alaptörvényben is egy mondattal a köztársaság elnököt elmozdítja a hivatalából. Ön sok mindenről viszont nem beszélt. Nem beszélt sem a 480 forintos benzinről, sem a családi pótlék megduplázásáról, sem a 25%-os béremelésről a noksosoknál, vagy a szociális szférában. Nem beszélt arról, hogy miért pont úgy módosítják az adótörvényeket, hogy az itt levő kereskedelmi multik számára előnyös lesz a törvénynek a módosítása, ők sokkal kevesebb adót fognak befizetni. Miért pontosan ezt az irányt választották? A bankoknak már segítettek azzal, hogy díjstopot megszüntették, a bankoknak segítettek azzal, hogy jelzáróhitelek kamatstopját megszüntették, most a multi kereskedelmi láncoknak, a Tesco-nak, az Aldi-nak és a többinek segítenek azzal, hogy a kiskereskedelmi adótból is kevesebbet kell befizessenek. Nem ez a magyarok érdeke. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Köszönöm szépen. Most a Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólással megadom a szót Bóka János frakcióvezető helyettes úrnak, parancsoljon.
4: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! Úgy tűnik, Polgár Judit jelölti bejelentése a hétvégén nem egészen úgy sikerült, ahogy miniszterelnök úr tervezte, és most egy kétségbeesett mentő akciót láttunk. Úgy gondolom, ennek a sikerétől függ majd az, hogy Polgár Juditot ugyanúgy eldobják-e majd, mint annyi sok más embert úton a hatalom felé. De nem akarok fejest ugrani ebbe a témába, ugyanis aki néhány hét kihagyás után bekapcsolódik az országház közvetítésbe, az országgyűlés ülésekbe, úgy tűnhet, mintha semmi sem változott volna. Ugyanaz a csodálatos díszlet ez a ház, ugyanúgy miniszterelnök urat hallgathattuk több mint 20 percen keresztül napirend előtt. Úgy tűnik tehát, hogy semmi sem változott, minden ugyanaz. De nem ez a helyzet, ugyanis semmi sem ugyanaz, mert minden megváltozott. A miniszterelnök úr arról beszélt, hogy tiszta lappal indulunk. Nem tiszta lappal indulunk, hanem tisza lappal indulunk, és ez nagyon messze áll a tisztától. Az a helyzet ugyanis, hogy időközben az alaptörvény 17. módosítása mindent megváltoztatott, és ahogyan az 1990 utáni időszak utolsó legitim köztársasági elnöke, dr. Sülyog Tamás megfogalmazta, és ide idézem a szavait, mert önök mindent megtettek azért, hogy eltávolítsák és elhallgattassák, és külön megtiszteltetés számomra, hogy az ő szavait tolmácsolhatom itt. Az alaptörvény 17. módosítása töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, közjogi méltóságok jogállamiságot és az intézmények függetlenségét nyíltan sértő elmozdításával, a választójog példátlan korlátozásával olyan negatív precedens teremt, amely mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékei. Maradandó bizonyítéka egyúttal annak is, hogy a szabad társadalom alapértékeit, a jogállamot, a demokráciát, a hatalom megosztás elvét hatalmi érdekből megtaposták. E döntésért a kizárólagos felelősség az alkotmány módosító hatalmat terheli. Az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt. Megszűnt egyúttal a köztársasági elnök rendszerváltás óta változatlan legitimitása is. Magyarország következő államfője ugyanis egy az alkotmányos értékeket sértő eljárással elmozdított elnök helyébe fog lépni. A köztársasági elnöki intézmény, a végrehajtó hatalom és a politika kiszolgáltatottjává válik, közjogi szerepe elhalványul, alapfunkciója megszűnik, megszűnik továbbá bármilyen féket vagy ellensúlyt képezni. A nyílt hatalmi önkény korszakába léptünk a 17. alaptörvény módosítással, abba a korba, ahol a kétharmados többség bármit megtehet. És hogyha ezt Magyarország első polgárával meg lehet tenni, akkor Magyarországon bárkivel bármit meg lehet tenni. Miniszterelnök úr beszélt nemzeti egységről, beszélt arról, hogy vitatkozzunk a közös ügyeinkről, de hát egy demokráciában nem a többség szokta eldönteni azt, hogy a kisebbség nevében kivel hajlandó vitatkozni. Ugye én listás képviselőként 2,4 millió választópolgárt képviselek, számos képviselőtársammal együtt, többségüket önök kizárták abból, hogy 2030-ban újra a választók bizalmát kérjék. Önök azt is megígérték, hogy a köztársasági elnököt el fogják mozdítani, azt mondták, hogy ezt a jogállamisági alapelvek tiszteletben tartásával és nem személyre szabott jogalkotás útján fogják tenni. Önök a jogállamisági alapelveket megtiporták, személyre szabott jogalkotást fogadtak el. Ezt az ígéretüket sem tartották be, mint ahogyan számos más eddigi ígéretüket sem. Ehhez azt hiszem hozzá kell majd szoknunk a jövőre nézve. Nyilvánvalóan önök a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvést folytatnak, ezzel szemben minden magyar embernek joga és kötelessége fellépni minden békés és törvényes eszközzel. Mi ezt fogjuk tenni a parlamenten belül és a parlamenten kívül is a rendelkezésre álló eszközeinkkel. Ezért az elkövetkező néhány napban több normakontroll indítványt is fogunk tenni az Alkotmánybíróság felé a 17. alaptörvény módosítással kapcsolatban. Ezt gyorsan meg fogjuk tenni, mielőtt a jogállamiság bajnokai ettől az eszköztől is megfosztanak bennünket. Magyarország ma a nyílt hatalmi önkény állapotában van, súlyos alkotmányos válsághelyzetben, és ezért a felelősség kizárólag a Tisza párt alkotmányozó többségét terheli. És akkor néhány szót, mert talán erről nem kell olyan sokat beszélni, arról az új imásfilmről szeretnék beszélni, amit Magyar Péter most forgat. Ennek a munkacímét nemes egyszerűséggel nevezzük Nyári szélnek. Ennek a Nyári szél filmnek az új epizódja a Vezércsel nevet viseli, ahogy jól látom, és ez a kormánypárti többség lelkesen asszisztál. Azok már talán kevésbé lelkesen asszisztálnak, akik úgy gondolták, hogy valódi társadalmi konzultáció lesz a köztársasági elnök személyéről. Ehelyett kaptak egy 22 órás időablakot, ami után miniszterelnök úr egy Facebook posztban egy órával a labdarúgó világbajnokság döntője előtt bejelentette a jelöltjét. Ezt a társadalmi konzultációt talán ennél rövidebbre már nehéz szorítani, de Radnai Márk előtt ott a lehetőség, hogy ezt talán még rövidebbre vegye a jövőben. Természetesen ez az eljárás ez méltatlan nem csak Polgár Judit életművéhez, ahhoz a sikerhez, ahhoz a teljesítményhez, amit ő életében letett az asztalra, de méltatlan ez a köztársasági elnök intézményéhez is. Ez talán elárul sok mindent arról, hogy miniszterelnök úr mennyire gondolja komolynak a köztársasági elnöki pozíciót és azokat a személyeket, akiket ennek a betöltésére felkér. A helyzet az az, hogy akárkit és bárkit javasol a Tisza párt köztársasági elnök jelöltnek, illegitim lesz. Ugyanis a köztársasági elnököt a pozíciójából jogellenesen és erőszakkal mozdították el. És akármennyire is gondolják azt, hogy bármilyen köztársasági elnök jelölt, például Polgár Judit, majd legitimálni fogja ezt a helyzetet, majd ő meg nem történté teszi azt a politikai erőszaktevést, azt a politikai lincselést, amit önök Sólyog Tamáson elkövettek, nem ez fog történni, hanem pontosan az ellenkezője. Az fog történni, hogy bárkit állítanak oda, az ő életműve, az ő élete és személyisége fog áldozatul esni az önök politikai mahinációinak. Az utolsó legitim köztársasági elnököt Sólyog Tamásnak hívják. Új köztársasági elnök jelölése és választása nem lehetséges. Lesz majd egy személy, aki a köztársasági elnök funkcióit gyakorolni fogja. De mi ennek a személynek a jelölésében és választásában nem veszünk részt, az önök politikai színjátékához nem kívánunk asszisztálni.
1: Köszönöm szépen frakcióvezető helyettes úrnak a felszólalását. Most a Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezetőnek. Parancsoljon!
5: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! Képviselői eskünknek a legvégén az van, hogy országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. De úgy tűnik, hogy önök ezt elfelejtették. Torockai úr azt mondta, hogy 100 000 ember, néhány 100 000 embert képvisel. Bóka képviselő úr azt mondta, hogy 2,5 millió embert képvisel. Rétvári úr meg senkit nem képvisel. Mi itt 141-en az egész nemzetet képviseljük. Az alaptörvény 9. cikk 1-es bekezdése szerint Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzetegységét, tisztelet uraim, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Kérek mindenkit, hogy tegye a szívére a kezét, legalább képletesen, és gondolja végig, hogy e két követelmény közül melyiknek felelt meg a volt köztársasági elnök 2 éves tevékenysége során. A válasz szerintem egyértelmű. Az alaptörvény módosításával és kiemelten a volt köztársasági elnök megbízatásának megszűnésével kapcsolatban sok minden elhangzott itt, a tisztelt házban és a nyilvánosságban is. Ebből számomra egyértelmű, hogy alapvető eltérés van az ellenzéki képviselők és a magyar szavazók döntő többségének felfogása között azzal kapcsolatban, hogy mi is történt Magyarországon 2026. április 12-én, illetve az elmúlt 16 évben. Önök úgy beszélnek, mintha az elmúlt 16 évben mi itt egy normális helyzetben, egy normálisan működő országban éltünk volna. És 2026. április 12-én egy normális választásra került volna sor egy normálisan működő polgári demokráciában. Ez a valóság totális és szándékos eltorzítása. A valóság az, hogy az elmúlt 16 év folyamatainak eredményeként Magyarország letért a demokrácia útjáról, és kialakult itt egy másfajta rendszer. Sokféle megnevezést hallottunk már erre. Választási autokrácia, hibrid rezsim, maffia állam. A pontos megnevezést meghagynám a politológusok és történészek hatáskörében. Annyi biztos, hogy ez a rendszer, a NER, az Orbán rendszer távolról sem volt alkotmányos, polgári, európai és demokrácia. Erre a politikai rendszerre, a zsarnokságra mondtak nemet a magyar választók. Nem csak a választáson, hanem már előtte is. Ugyanakkor volt valaki, aki ezzel kapcsolatban soha nem szólalt meg. A távozó köztársasági elnök. Egyetlen szava sem volt a jogtiprás, a közélet kisajátítása, a demokrácia leépülése ellen. Az Alkotmánybíróság volt elnöke, egyetlen alkalommal sem kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását. És nem volt normálisan működő piacgazdaság sem Magyarországon. Nem működött a verseny, mert nem az érdemektől függött a siker, hanem attól, hogy a hatalmon lévő politikai párt, vagy a hatalmon lévő egyszemélyi vezető kinek akart vagyont, befolyást, piacot, vagy bármely egyéb gazdasági lehetőséget nyújtani. Sólyok úr karrierje nagy részében ügyvéd volt. Mégsem hallottuk soha hangját a korrupcióval, a privilegizált üzleti körök precedens nélküli térfoglalásával, a közpénz rendszer szintű magánkézbe játszásával kapcsolatban sem. A demokrácia őre egyre csak ült a palotájában, miközben a demokrácia odakint elsorvadt. A zsákmányrendszer nem csak a gazdaság területén uralkodott. Ugyanez a politikai logika érvényesült a társadalom valamennyi a rendszerében. Kultúra, tudomány, sport, sorolhatnánk estig. Aki nem volt velük, az nem is volt. Erre a társadalmi rendszerre szintén nemet mondtak a magyar választók. Aki viszont nem mondott semmit, az nem volt más, mint Sólyok Tamás. Az egyetemi oktatónak nem volt mondani valója a közoktatás tönkretételéről, az egészségügy tragédiájáról, az idősekről, az elesettekről, a közlekedés lezüllesztéséről. Nem hallottunk tőle semmit a gyermekvédelem botrányai, az ott történt tragédiák és visszaélések kapcsán sem. Persze, nem volt hatásköre, sokan mondják. Ezt mi is tudjuk. Nem azt vártuk, hogy vizsgálja ki és számolja fel az anomáliákat. Azt vártuk, hogy a nemzet egységének megtestesítője szólaljon meg, hogy halljuk a nemzet hangját, hogy halljuk, hogy ez nem mehet tovább. Nem volt Magyarország a helyén a nemzetközi rendszerben sem. A Szent István által megalapozott nyugati orientáció helyét először valami furcsa hintapolitika vette át, majd egy teljesen torz elköteleződés. A Tisza győzelme távolról sem azt jelenti, amit a működő politikai váltógazdaságokban egy választási győzelem jelenteni szokott. A Tisza mögött egy, a magyar emberek döntő többségének egyértelmű akaratát kifejező mozgalom áll. Ez az akarat, ez az üzenet pedig teljesen egyértelmű volt, és egyértelmű most is. Vége van, legyen vége. Az állam, a politika soha nem légüres térben működik. Annak működése mögött áll egy konszenzus, egy társadalmi szerződés. Az Orbán kormány 2010-ben történelmi esélyt kapott a választóktól arra, hogy létrehozzon, kialakítson egy ilyen konszenzust, egy ilyen társadalmi szerződést. A mi történelmi esélyünk és történelmi feladatunk a NER lebontása és helyette egy jobb ország építése. Most tehát az a feladatunk, hogy egy olyan köztársasági elnököt válasszunk az új alkotmány megalkotásáig, aki bírja az emberek bizalmát, és aki képes arra, amire elődje nem volt képes, hogy kifejezze a nemzet egységét, és hogy őrködjön az államszervezet demokratikus működése felett. Méltóság, integritás, empátia, hogy csak három tulajdonságot mondjak, amelyre egy köztársasági elnöknek szüksége van, és amelyek nyomokban sem bukkantak fel a Sándor palotában. A frakció hosszan egyeztetett a köztársasági elnök választásról, és egyhangúan arra az álláspontra jutott, hogy Polgár Judit mindezekkel a jellemvonásokkal bír. Egy hazaszerető, tisztességes, empatikus, bátor, a szakmájában kiemelkedő és elhivatott személy, aki képes kifejezni a nemzet egységét. A frakció egyhangú álláspontja, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. A végső döntést a frakció a következő frakcióülésen hozza meg. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető asszony. Tisztelt országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak időkeret nélküli hozzászólásra.
6: Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót, tisztelt ház. Gondolkodtam, hogy kell nekem szólnom, mert kicsit érdekes volt, amikor a beszédírómnak a lecserélését követelik azok az emberek, akik szinte szóról szóra ugyanazt a bullshit-et előadják minden héten. Innen is szeretnék gratulálni Pócs János képviselőnek az új 500 000 forintos videós szemüvegéhez. Gyönyörű újítás, mint a piti tolvaj, aki bemegy különböző eszközökkel, de majd ezt a házbizottság megvás. Végül is megállapodtunk, azt hiszem, képviselőtársaim, hogy ezt betiltjuk. Legyenek büszkék nagyon Pócs János csalóra. Na, hagyd mondjam tovább. Kedves KDNP-s frakcióvezető úr, senki nem tiltott le semmit, de megköszönöm, hogy népszerűsítette a 500 000 forintos talpra magyarok Facebook csoportot. Félmillió taggal rendelkező. Köszönöm szépen, hogy népszerűsítette a 500 000 taggal rendelkező talpra magyarok Facebook csoportot. Ez pontosan 500 000-al több tag, mint ahány tagja szerintem a KDNP-nek vagy szavazója van ma Magyarországon. Én azt tudom önnek mondani, hogy nekünk vannak ilyen csoportjaink, nem kell kiabálni. Szóval nekünk valóban vannak ilyen csoportjaink, szavazóink is vannak. Senki nem tiltott le semmit, tudom, hogy önök nem értenek a social médiához. Valaki kitette egy posztot, és saját maga, aki kitette a posztot, ő letiltotta, majd feloldotta. Látja, nálunk ilyen dolgok is vannak, ahol vannak tagok, ahol vannak önkéntesek, ahol vannak szavazók, ott zajlik az élet. Ő mindenféle hazugságokat mondott az adószabályok módosításáról, de talán ezekre reagálni sem érdemes, majd megteszi a pénzügyminiszter úr egy adott ponton, nem. Mi eltöröltünk 5 adót, köztük tudja melyik adót? Az EB-adót, amiről önök 1 000 milliárdokért hazudták a magyar embereknek, hogy a Tisza be fogja vezetni. Ehhez képest mi, a Tisza kormány fogja eltörölni azt az EB-adót, amit önök vezettek be, vagyis az önök felhatalmazására, az önök felhívására több tucat önkormányzat bevezetett Magyarországon. Önök teljesen hülyének nézték az egyébként nem létező szavazóikat. Önök bevezették, mi pedig eltöröljük az EB-adót, más adókat is eltörlünk. Viszont én értem, hogy miért ilyen idegesek. Tudjuk, hogy milyen oligarchák és kik állnak önök mögött. És az oligarchák valószínűleg nem szeretik, a pénzemberek, hogy a Tisza kormány, a Tisza frakció többsége teljesíti a magyar emberek elvárását, és meg fogjuk szüntetni a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatait. Önök ezt adták. Önök ezt adták a magyaroknak, hogy néhány 100 milliárddal, 1 000 milliárddal rendelkező honfitársunknak adóelkerülési lehetőségeket adtak. Azt tették lehetővé, hogy még más befizeti a 15%-os személyi jövedelemadóját, más befizeti az illetékeket. Ezek az emberek, akik legálisan, de jó részt illegálisan önöknek köszönhetően 1 000 milliárdossá váltak, őnekik viszont ne kelljen adót fizetniük. Úgyhogy én ezt értem, hogy gyásznap az oligarcháknak, a fideszes és KDNP-s Cseszták Miklós neve mond valamit, a gyásznap az oligarcháknak, de vége lesz a bizalmi vagyonkezelők nyújtotta adóelkerülésnek, ahogy vége lesz annak is, hogy az önök által támogatott nemzetközi, figyeljen Torockai elnök úr, nemzetközi, globális nagyvállalatok különböző adóelkerülési, társasági adóelkerülési, leírási, csökkentési praktikáknak köszönhetően 100 milliárd forintokat húznak ki a magyar emberek zsebéből. Én értem, hogy az önöknek fáj, de higgy el, a magyar embereknek nem, hogy végre olyan társasági adószabályok lesznek, végre olyan adószabályok lesznek, amelyek a rendes, tisztességesen dolgozó magyar munkavállalókat, magyar embereket védi, és azoknak a cégeknek pedig nem teszi lehető, hogy elkerüljék az adóbefizetést, akiknek eddig önök lehetővé tették. Önöknek ez fáj, a magyar embereknek nem. És valóban véget vetünk annak a gyakorlatnak is, hogy az önök maffia főnöke, aki eltűnt, ha jól értem, tegnap 10 000 dolláros, 3,5 millió forintos jeggyel a családjával, az oligarcháival együtt nézte a meccset, miközben önök itt alkotmányos válságról, a jogállam végéről, fekete vasárnapról, fantaszmagória. Nem kell kiabálni. Mindenkit meghallgattunk, mindenre válaszolunk. Szóval úgy látom, hogy a miniszterelnök úr az előző nem vette olyan komolyan ezt az alkotmányos válságot, mint az új Hak Péter, az új Fodor Gábor, Bóka János, amit itt próbált felfesteni.

0: Hak Péterrel közösen tart fórumokat, csak meg ne hallják az illiberalizmus feltétlen hívei, egyre vagyatkozó hívei, kedves Bóka János frakcióvezető úr. De a viccet félretéve, tényleg önnek nem fáj az, hogy, mert hogy a Fidesz szavazóknak szerintem fáj, hogy magukra hagyta őket a hajós kapitány. Miközben önök itt a jogállam végéről, de ez igaz, kedves Balla képviselő úr, mert hogyha van egy pártelnök, jelesül Orbán Viktor, ha csak nem megbuktatták a hétvégén, szerintem még őt választották meg 101%-kal, mint Észak-Koreában legutóbb is a történelmi vereség után. Jelenleg még Orbán Viktor a Fidesz elnöke, és ő lelépett, lett eltiplizett az USA-ba. Reméljük, hogy nem egy hajón, és még egyszer mondom, 10 000 dolláros jegyekkel nézi az Amerikai Egyesült Államokban az egyébként csapnivaló döntőjét a világbajnokságnak. Kedves képviselő, én a NATO csúcsra mentem Törökországba. Tudom, hogy önnek ez van. Hát, ha már részletekre kíváncsiak, elmesélem önöknek, ilyet úgyse lát a videó szemüvegével Pócs János, sem a jársákban, sem itt. Elmesélem önöknek, Ankarában volt a csúcs, ha mond ez önöknek valamit. 4 órás csúcs volt, és úgy ültem szembe Donald Trump-al, ahogy most itt Balla képviselőre nézünk egymásra. Bizony, és köszönjük szépen.
1: Tisztelt ház, kérem, hogy figyelmükkel tiszteljék meg a miniszterelnök urat a válaszadásában.
0: Én értem, köszönöm szépen, elnök asszony, én értem, hogy Takács Péterben, Németh Balázsban és a többi, igen, maradandó nyomokat hagyott, amikor állami pénzen, közpénzen, nyuszi motorokkal kampányolt a bölcsödében és az óvodában, de szerintem még ott is komolyabb a hangulat és komolyabban viselkednek, úgyhogy szerintem kedves, leendő ex-SZDSZ és leendő Fideszes frakcióvezető, szerintem kösse föl a gatyáját, de egyébként hallgatva az ön beszédét, kedves Bóka János, én úgy éreztem, hogy kicsit így, igen, rettentően, éppen azt akartam mondani, kedves pocseftás, hogy elfelejtettünk kávét inni így a napirend előtti felszóláson, és ahogy hallgattam Bóka Jánost, az jutott eszembe, megsajnáltam a Hír TV megmaradt 18 nézőjét, mert ehhez képest a monoton, semmit mondó, magát ismétlő beszédhez képest, hát Gulyás Gergely egy maga volt a hurrikán, maga volt a forradalmi hevület. Én szerintem mindenki jobban jár, frakcióvezető úr, hogyha miután megválasztják ezeket a napirend előtti felszólalásokat, arra fogja használni ezt az 5 percet, meg utána a viszontválaszokat, hogy behoz ide Moldova könyveket, Coelho könyveket, vagy éppen Márainak a füves könyvét, és abból felolvas nekünk 5 percet. Szerintem többet fogunk belőle tanulni. Köszönöm szépen, további jó vergődést kívánok!
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Pócs János képviselő úr jelezte személyes érintettség okán, hogy szólni kíván. Mielőtt megadom a szót, tisztelt képviselő úr, tájékoztatom, hogy elsőként indokolással kell kezdeni, és 2 perces időkeretben tud nyilatkozni.
2: Kedves elnök asszony, mert nem 500 000 forintba került a szemüveg. Tisztelt miniszterelnök úr, láttam, hogy Ruf Bálint miniszter úron számon kérte az 500 000 forintot. Ez azt jelenti, hogy önnek
1: tisztelt képviselő úr, arra kérem, hogy a személyes érintettség okát megmagyarázni, szíveskedjék.
2: Szeretném folytatni, mivel a videózásról beszélt a miniszterelnök úr. Miniszterelnök úr, az, hogy én videózok, itt villog a lámpa, jelzi. És amikor ön diktofonozta a feleségét, az is jelezte? Miniszterelnök úr, a házbizottsági ülésen...
1: Képviselő úr, személyes érintettség okán kért szót. A személyes érintettség... Tisztelt ház! Kérem mindenkit!
2: Az a személyes érintettségemnek a tárgya, elnök asszony, hogy a miniszterelnök úr a videózást a házbizottsági ülésen ököllel kérte, ököllel verte az asztalt, hogy a telefont tiltsák ki. Akkor most
1: tisztelt képviselő úr, ez nem személyes érintettség, a házbizottság önön nem vett részt. Nem. Tisztelt képviselő úr, a maradék időben kérem, hogy indokolással támassza alá az érintettséget, és akkor folytathatja a felszólalást.

0: Igen, szeretném, akkor kénytelen vagyok megismételni, miniszterelnök úr, a házbizottsági ülésen verte az asztalt ököllel, hogy a videózás legyen kitiltva.
1: Ez nem az ön személyes érintettsége itt, képviselő úr.
0: De a videózásról beszélek, mert azért szólított meg a miniszterelnök.
1: A plenáris ülésen elhangzott témával kapcsolatban, amennyiben úgy érzi, hogy személyesen érintett, kérem erre térjen vissza.
0: Szeretném mondani a miniszterelnök úrnak, hogyha gondolja, ezért kettőt adok, és ez jelzi, a diktafon az nem jelezte villogással, amikor felvétel készült. Megértem, hogy fájönnek. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Napi rendelőtti felszólalással jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, Demokrácia és a Nemzet Egysége címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Azért miniszterelnök úr, hát nem sokáig tartott ez a, leírtam, hogy tényleg ez megmaradjon a beszédéből, visszatérve a beszédírójára, hogy kölcsönös tisztelet és a vita partnereink kölcsönös tiszteletet, az gyorsan itt véget ért, láttam az ülésteremben már. De nagyon örültem volna, hogyha ezen túl még esetleg az előbb, akár a köztársaság elnök választás a demokrácia kapcsán már felvetett konkrét kérdéseimre kaptam volna választ, de hát semmit nem kaptam szokás szerint miniszterelnök úrtól. Ez most már tényleg kezd olyan lenni, mint annak idején emlékszik miniszterelnök úr, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy boldog karácsonyt. Tehát most már annyit se kapok. Miniszterelnök úrtól már annyit se lehet kapni, hogy boldog karácsony. Már annak is örülnék, ha legalább azt mondaná, hogy boldog karácsonyt, vagy jó nyarat, vagy valamit, de hát nem, semmit nem mondott miniszterelnök úr arra rengeteg dologra, amit felvetettem az előbb, arra rengeteg kérdésre nem kaptam választ, és ha nem haragszik, én nem vennék részt abban a versenyben, ami ugye önök a Tisza párt, illetve a Fidesz között folyik, hogy hol ül több korábbi SZDSZ-es. Tehát abból, ha nem haragszanak, abból mi kimaradunk, a Mi Hazánk ebből a versenyből, hál' Istennek ki tud maradni. Úgyhogy beszéljünk akkor például inkább arról, hogy ha már a demokráciát szóba hoztuk ma itt többször, akkor ugye önök tulajdonképpen azzal nyerték a választásokat, hogy elszámoltatást ígértek, kemény fellépést ígértek. Most ehhez képest Szakács István influencerért már elment hajnalban a hétrendőr, sőt már Szabó Bálint is börtönbe került, tehát tényleg lesújtott a vasököl. Tehát nagyon-nagyon-nagyon kemények itt az elmúlt 3 hónapban egy Szabó Bálinttal vagy egy Szakács Istvánnal szemben. Ehhez képest a Transparency Internationalnek kellett fejlentést tenni, például a Baross Gábor tőke program ügyeivel kapcsolatban. Tudják, ez az ügy, ahol azért nem Szakács Istvánról van szó, vagy Szabó Bálintról, hanem 281 milliárd forint közpénzről, mert ugye az állami tulajdonban lévő Magyar Fejlesztési Bank adott 5 magántőke alapnak tőkebefektetés gyanánt ennyi pénzt. Talán az adófizető polgárokat ez jobban fogja érdekelni, mint mindaz, ami eddig itt ebben az egész bohózatban itt elhangzott, és valahogy erről önök még nem beszéltek, vagy hát nem a hatóságok intézkednek most sem, hanem a Transparency International. Reméljük, hogy ez nem azért van, miniszterelnök úr, mert ugye itt nem csak Mészáros Lőrinc található a magántőke, az említett magántőke alapok mögött, hanem például Jellinek Dániel. És ha már ott tartunk, miniszterelnök úr, hogy soha nem kapok öntől a konkrét kérdéseimre, felvetéseimre konkrét választ, akkor legalább arra válaszoljon már, hogy a több millió honfitársunk közül miért éppen Jellinek Dániel vette meg az ön lakását annak idején a piaci ár fölött. Csak tényleg mesélje már nekünk, miniszterelnök úr, hát ma már itt mindenről lehetett hallani. Ha már tényleg ennyi elképesztő képtelenségről, Pócs János szemüvegéről szól itt az ülés, akkor ebbe szerintem belefér az, hogy most már mondja el azt, hogy sikerült a több millió honfitársunk közül annak idején pont Jellinek Dániel találni, akinek kellett az ön garzonlakása. Mesélje már ezt nekünk, még mielőtt beindul rendesen az elszámoltatás, tehát amikor ilyen piti ügyekkel foglalkoznak, vagy mondjuk nem Szakács István influencert, vagy Szabó Bálintot viszik el a rendőrök, akkor hogy lehetünk majd abban biztosak, hogy az igazán nagy halak, mint például Jellinek Dániel esetében elfogulatlanul járhatnak el majd a hatóságok, és azért is egyre kétségbeejtőbb a helyzet, és egyre inkább aktuálisabb ez a kérdés, amit már régóta kérdeztem öntől, miniszterelnök úr, de soha nem kaptam rá választ, mert hogy az elmúlt hetekben, ami a nemzeti egységről és a demokráciáról szólt, azon a területen, ahogy az előbb azt már megfogalmaztam, egy szürreális film kezd kibontakozni, ahogy például az előbb említett házbizottsági ülés zajlott, ahol mondjuk ön tényleg az, hogy minket, ellenzéki képviselőket nem tisztel, az hagyján. De hogy Forsthoffer Ágnes nem tisztelte, az egészen döbbenet volt. Vagy hogy megfenyegetett a vita hevében azzal, hogy majd akkor egy nappal korábban fogadták el, egy nappal korábban a 12 éves mandátumkorlátozást, de rám szabva, személyre szabva szeretnek önök törvénykezni, majd lesz 8 év. Még egyszer mondom, engem nem érdekel. Engem nem érdekel a saját mandátumom, de a magyar demokrácia helyzetéért aggódom, miniszternek úr, csak hogy világos legyen önnek, nem az én mandátumomról van szó, hanem a magyar demokráciáról, hogyha ilyen önöknél a hatalomgyakorlás, és önnél ilyen a hatalomgyakorlás, akkor még sokáig viháncolhatnak azon, hogy önkény helyett őrként mond, de itt tényleg totális diktatúrát fognak építeni. Én ezt láttam, és mindannyian látjuk, hogy önnél mit jelent a hatalomgyakorlás, tehát joggal aggódhatom, hogy például Jellinek Dániel el lesz-e majd számoltatva, vagy csak Szakács Pistire jut majd erő. Mennyire van ön például Jellinek Dániel kezében, hogyan is zajlott az az ingatlan vásárlás? Még soha nem válaszolt, szerintem eljött az ideje, miniszterelnök úr, akkor hogy sikerült pont Jellinek Dánielt megtalálni, amikor hirdette a lakását? Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Miniszterelnök úrnak megadom a szót viszonválaszra 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony, ez történelmi nap. Tényleg nagy lehet a verseny a Fidesz frakcióvezetői pozícióért, mert hogyha már a Transparency, hogyan is mondta, International szervezetre, én azt már írtam, hogy a sűnfajta International-re hivatkozik az elnök úr, akkor hogy már tényleg komoly lehet a probléma, ilyet is ritkán hallunk, de köszönöm, hogy felhozta, mert az előző viszontválaszomban elfelejtettem válaszolni itt a köztársasági elnök választás, kiválasztás, egyeztetés témakörben felhozott kritikákra. Azért az különösen vicces hallgatni önöktől, főleg azoktól, akik itt ülnek 20 éve, 20x éve, részt vettek elég sok köztársasági elnök választásban, akkor most menjünk vissza az elejére, jó? Magyar Péter még csak 9 éves volt 1990-ben, de nem is ott kezdődik a történet, hanem 1989-ben a fiatalabbak nem emlékezhetnek rá, akkor volt egy 4-igenes népszavazás Magyarországon. Talán akkor erre még Bóka képviselő nem emlékezhet, pedig az ex-pártja, aminek a 14. helyén indult, azt hiszem az Európai Parlamenti képviselőségért, a szépemlékű SZDSZ-ben. Ugye ön lesz most a Fidesz Retkes Attilája, aki ugye megszüntette az SZDSZ-t, most az ön lesz itt a Fideszben, ön fogja lekapcsolni a lámpát. 1989-ben tartottak egy 4-igenes népszavazást, utólag kiderült, hogy nagyrészt azért, hogy ne a nép válassza a köztársasági elnököt. Akkor ez nagyon fancy-nek hangzott, a Fidesz is támogatta ezt, a Fidesz és az SZDSZ volt a két nagy támogatója ennek a 4-igenes népszavazásnak. Nagyon pici híja volt, hogy meglett az 50%-os szükséges részvételi arány, és az SZDSZ és a Fidesz közösen kiharcolták, hogy le tudják nyomni az MDF és a többi párt torkán, hogy márpedig ne a nép válassza, ne az Isten adta nép válassza meg a Magyar Köztársaság elnökét, hanem egy paktumnak köszönhetően az SZDSZ és a Fidesz jelölhesse. Ez volt az úgynevezett Antal-Tölgyesi paktum. 10 évre bebetonozták Göncz Árpádot, aki egyébként egy szeretett, népszerű elnök volt, annak ellenére, hogy egy paktum eredményeként került az elnöki pozícióra. 2000-ben Mádl Ferencet nevezte ki, jelölte meg, 95-ben is őt indította a Fidesz, 2000-ben a többsége is megvolt, senkivel nem egyeztettek, Orbán Viktor benyögte, azt hiszem, egy rádió interjúban, hogy Mádl Ferenc lesz, aki egyébként, nem árulok zsákba macskát, a keresztapám volt, a köztársasági elnök. 2005-ben egyszer volt egy furcsaság, és homok került a gépezetbe, mert az ön ex-pártja, az SZDSZ, ahonnan átavanzsált most a Fideszbe, meg akarta puccsolni az MSZP-s koalíciós partnerét, és ezért a Fidesz és az MSZP újra összefogva 15 évvel később, 1995 után újra államfőt adott az országnak Sólyom László személyében. Majd utána jön 2010-től a demokrácia kiteljesítése, ugye? Kedves Rétvári Bence, kedves Pócs János, kedves Bóka János, kedves Balla képviselő úr, amikor így jelölte egymás után Orbán Viktor a különböző bábokat. Schmidt Pál, ami is volt a helyzet? Mert beszéltek a lemondatásról, hogy ki mondatta le Súlyog Tamást. Hogy is mondott le Schmidt Pál, kedves Bóka János, emlékszik még? Orbán Viktor egy cikket iratott a Magyar Nemzetbe. Ott mondatta le az önök saját államfőjét. És önök most beszélnek a jogállam végéről, a demokrácia végnapjairól. Hogyan is mondatta le Novák Katalin Orbán Viktor? Novák Katalinnál már odáig jutott Orbán Viktor, hogy a legmocskosabb szájú propagandistájukat, Bájer Zsoltot küldte, ő iratott egy cikket a Magyar Nemzetben, az önök Pravdájában, hogy Novák Katalinnak mennie kell. Emellett odaültették mindenféle egyeztetés nélkül az egykori Kolesz szobatárs, üzlettárs, jó kiáró ember, a fő horgászt, Áder Jánost, aki a mi pénzünkön, a magyar emberek pénzén körbeutazta a családjával az egész világot. Önök beszélnek egyeztetésről? Önök kérik számon? Mint egy bábmester úgy rángatta kötélen Orbán Viktor, úgy nevezte ki a köztársasági elnököket, és úgy szedte le őket, amikor úri kedve úgy hozta. Ha azt látják, hogy nálunk mi folyik, hogy nálunk hány név pörög, és mi hogy beszélünk, akár köztársasági elnökről, hogyan választjuk ki a NAV elnököt, hogyan választunk ki fontos pozícióra embereket, össze sem lehet hasonlítani. De még egyszer azt szeretném kérni, hová tűnt a kapitány, kedves Bóka, ex-SZDSZ-es leendő frakcióvezető úr?
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője. Csúszós lejtőre léptünk, az élet érték a fogantatástól a természetes halálig címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon, képviselő.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit nehéz ezután itt az emberi méltóságot is sértő megjegyzések után egy ilyen súlyos témával foglalkozni, amit én ide próbálok hozni a tisztelt ház elé. Egy hitében és élet szeretetében meggyengült civilizációban élünk. Szerintem ebben talán mindannyian egyetérthetünk. Miközben fantasztikus erőfeszítéseket teszünk egy-egy emberi élet megmentéséért, és az orvostudomány soha nem látott eredményeket ér el, elfordítjuk a fejünket, hogyha a rosszkor érkező emberi életeknek a kioltásáról, a tömeges kioltásáról van szó, és szomorú tényként rögzíthetjük azt, hogy a fiataljaink egyre kevésbé tartják értékesnek az életet arra, hogy továbbadják, mintha félnének, szoronganának az élettől és annak a fájdalmas, szép valóságától. Az élethez való jog, az élet feltétlen tisztelete a legősibb, elidegeníthetetlen jogunk, amely a modernitásban mégis egyre inkább viszonylagassá válik. Ebben a kulturális térben, de itt is, elég nehéz élet és halál súlyos kérdéseiről beszélni. A transzcendens valóság létét elutasító liberális tömegdemokrácia szavazat maximalizálásra épül. Logikájával ellentétes minden olyan ügy felvetése, amely korlátot szabhat az egyénnek bármiben. Én azonban nem törekszem népszerűségre. E felszólalással is csak figyelmeztetni szeretném magunkat. Azokat, akikre különös korban hazánk jogalkotása van bízva, figyelmeztetni arra, hogy olyan sok alkotmányos határátlépés, népszerűséghajzás, jogi kísérletezés mellett e kritikus kérdésben ne induljunk el olyan irányba, honnan nem lesz visszaút. A francia parlament a napokban elfogadta a halálba segítésről szóló törvényt, így a 8. európai ország lesz, amely legalizálja az eutanáziát. Ez drámai szakítás az életről vallott gondolkodás évszázados európai hagyományával, azzal a felfogással, hogy enyhítve a szenvedést, minden embert élete természetes végéig kell kísérni és segíteni. Ez alapjaiban változtatja meg a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz, test és lélek betegségeihez való viszonyt. Tisztelt ház! A miniszterelnök úr sok tekintetben rokon szenvezik a francia politikával. Korábban pedig beszélt már az eutanázia kérdés megnyitásáról is. Ez akkor történt, amikor a gyógyíthatatlan ALS betegséggel hősiesen küzdő alkotmányjogász Karsai Dániel folytatott harcot a kérdésben, és vált az aktív eutanázia és az asszisztált öngyilkosság kérdése társadalmi ügyé Magyarországon. Ugyancsak kiállt az ügyben Zeller Judit, a TASZ korábbi jogásza, aki jelenleg a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára, ő a Benelux államok szabályozását tartaná jóvá, Hollandiában tudjuk egyébként, hogy éppen a hetekben hajtottak végre eutanáziát egy 12 év alatti kisgyermekem. Mindezek ismeretében és tudva azt, hogy alkotmányozás folyamatára készülnek, nem alaptalan a kérdés, hogy vajon az emberi élettel kapcsolatos sarokpontokat is megnyithatja-e ez a közelgő alkotmányozás. Mi ezt nem javasoljuk. Tisztelt képviselőtársaim, az eutanázia bevezetése olyan csúszós lejtőn való elindulás jelent, amelynek következménye beláthatatlan. A kereszténység válaszai e tekintetben világosak, ugyanakkor a szekuláris felfogás mellett sem szolgáltathatnak, még oly drámai sorsok, egyedi esetek sem alapos okot arra, hogy a társadalom gyengítse a szándékos emberölés tilalmát, ami az erkölcs, a jog és a társadalmi kapcsolatok sarokköve. Az orvosi hivatás alapjait is megrengetné mindez, hiszen nem az élet kioltására, hanem a gyógyításra és a szenvedés csillapítására irányul az egészségügyben dolgozók munkája, a halálhoz vezető úton is. Természetesen a keresztény válasz sem áll meg az erkölcsi elutasításnál, hanem figyelmeztet arra, hogy az állam kötelezze el magát a szenvedő emberek mellett, fejlessze a palliatív ellátást és biztosítson magas színvonali hospice ellátást. A közmédiának, ami illik sokat szigni, volt 2024-ben egy kampánya, a Jónak lenni jó kampány, amikor egy gyermekhospice házra gyűjtöttek. A társadalom nagyon érzékenyen reagált erre. És emlékszem azokra a riportokra, amelyekben a betegséggel küzdő gyermekeiket utolsó útjukra kísérő szülők beszéltek arról, hogy mennyi szeretetet tudtak adni és kapni, és hogy milyen mély értelme volt mindannak az együtt töltött időnek, amit ezen az úton közösen tölthettek gyermekeikkel. Tisztelt ház, a 21. századi korszellem kézbe kívánja venni az élet kezdete mellett az élet végét is. Én arra hívnám fel a figyelmüket, hogy ne becsüljük le a kegyes halál veszélyeit, és ne induljunk el az eutanázia legalizációjának csúszós lejtőjén. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony, és megadom a szót miniszterelnök úrnak 5 percben. Parancsoljon, miniszterelnök úr.
3: Köszönöm a kérdését, tisztelt képviselő asszony, szerintem egy komoly ügy, és remélem, hogy tudunk úgy beszélgetni, hogy ne Pócs János villogó szemüvegeit kéne nézzünk. Egészen döbbenetes, hogy idáig süllyedtek. Én nagyon szívesen beszélek önnel erről, szoktunk is erről beszélni, az alkotmányozásról, de tisztelt elnök asszony, ez egészen botrányos, hogy miközben egy komoly témáról, az eutanáziáról, gyermekek eutanáziájáról, hospiszházakról beszél Máté Zsuzsanna képviselő asszony, hogy nekünk itt Pócs János villogó szemüvegét kell néznünk, és vigyorog, mint egy félbolond. Ez szerintem egészen botrányos. Én szívesen válaszolok önnek, de önök nem szégyellik magukat, amikor föltesz egy valóban fontos kérdést, akkor itt van önök mellett egy ilyen ember. És teljesen komolytalannál teszik az egyébként komoly kérdést. És igen, valóban beszéltem erről a kérdésről. Ez egy olyan kérdés, képviselő asszony, ami rengeteg magyar családot érint. És ugyanön arról nem beszélt, említette a hospice házakat, gyermek és felnőtt hospice-t, de nem beszélt, hogy milyen kevés áll rendelkezésre ezekből a lehetőségekből. Én magam is végigkövettem a nagyszüleimnek az utolsó fél évét, utolsó hónapjait, és hogy mennyire nehéz volt egyáltalán otthonápolót találni, emberi körülményeket találni, és akkor nem gyerekekről beszéltünk, hogy milyen elképesztően nehéz arra pár tucat hospice helyre bekerülni Magyarországon. Én azt javaslom önnek, hogyha lehet, tisztelje meg azzal Karsai Dánielt, hogy önök a KDNP-ben és a Fidesz frakcióban nem veszik a szájukra a nevét. Önök, akik elmentek itt mellette, amikor bejött, amikor küzdött. Én magam meglátogattam őt a lakásában, több mint 2 éve, 2,5 éve már majdnem, amikor már nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Önök, az ön elődjei itt elmentek mellette. Levegőnek nézték Karsai Dánielt, aki már alig tudott mozogni, alig tudott beszélni, de még akkor abban az állapotában is több volt a fejében, mint szerintem ebben az egész frakcióban. És önök elmentek mellette, nagy kereszténydemokrataként, farizeusként, nem hallgatták meg, nem az, hogy nem segítettek neki, meg se hallgatták. Elmentek mellette, és akkor most föláll, és arról beszél, hogy kinek hogyan kellene szabályozni az eutanáziát. Kedves képviselőasszony, ezt nem önök fogják szabályozni, a magyar nép. És nem kell félni a magyar néptől. Vannak különböző szabályok, vannak nagyon konzervatív és nyilván túlzottan megengedő szabályok is. De tudja, kedves képviselőasszony, az önök feladata nem ez lett volna, Az lett volna a feladata, hogy megfelelő életkörülményeket, lehetőséget biztosítsanak gyerekeknek és időseknek az életük utolsó napjaiban, heteiben, hónapjaiban. Az lett volna a feladatuk, hogy ne ellopjanak sok milliárdot, sok száz, sok ezer milliárdot, hanem egy töredékéből minden városban, vagy minden településen létrehozzanak ilyen lehetőségeket, hogy megfizessék az ott dolgozó embereket. Mi ezen fogunk dolgozni, hogy ilyenek legyenek. És azt pedig nem fogjuk jó farizeus módjára eldönteni, hogy önök, hogy kinek hogyan kell élnie. Szerintem mindketten szerencsésnek mondhatjuk magunkat abban, hogy soha nem kellett egy ilyen dilemma előtt állnunk, egy ilyen lelki tusa előtt állnunk. Valóban jól mondja, bármikor előfordulhat ilyen. De egyikünk se állt olyan helyzetben, nem volt olyan helyzetben, amikor a fia vagy a lánya egy 5 éves, vagy egy 6 éves, vagy egy 7 éves gyermeknek az elképesztő, csillapíthatatlan fájdalmát kellett végignéznie. Vagy nem voltunk, én legalábbis nem voltam szerencsére olyan helyzetben, hogy a nagyszüleimnek, a dédszüleimnek a csillapíthatatlan fájdalmát kelljen fél évig, vagy egy évig végignéznem. De ettől függetlenül, hogy nem voltam ilyen helyzetben, nem is ítélkezem. És nem is akarom egymagam, és szerintem a Tisza frakció sem akarja önmagában, mintha a bölcsek köve, mintha olyan isteni hatalom a kezünkben lenni, megmondani, hogy hogyan kellene élni az emberekben. Akár tetszik önnek, akár nem. Mindenről, így erről is, a köztársasági elnök választás módjáról is, a magyar emberek egy szakmai, társadalmi egyeztetést követően egymással lehet vitatkozva, egymást meggyőzve, és etikai, szakmai kérdéseket megvitatva, szakembereket is meghallgatva fogják meghozni a döntéseiket. Ezt tudom önnek ígérni, hogy lesznek egyeztetések. Ön is el tudja mondani a véleményét, mint Máté Zsuzsanna, Pócs János is, és remélem, hogy ennél sokkal felkészültebb, sokkal hazafibb, igaz magyar emberek is, mindenki el tudja mondani, lesz egyeztetés, nem fogjuk önök nélkül eldönteni. Képviselő asszony, önöknek 16 vagy inkább 20 éve volt, hogy segítsenek a magyar embereknek. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője, Alkotmányos válság Magyarországon címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon, képviselő.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Holnap 70 napja, hogy megalakult az új kormány. Az eredmények magukért beszélnek. Ezt ugye, elnök, az időben majd ezt ugye megkapom. Így van. Ezt időben mindenki. Az eredmények, és mindjárt jöhet a következő taps is, az eredmények magukért beszélnek, de nem arra gondolok, hogy önök kivezették a védett árat a benzinkutakon, majd most, hogy ismét emelkedik az olajár, nem tesznek semmit. De még csak nem is arra gondolok, hogy 700 ezer család fog részesülni az iskolakezdési támogatásban a miniszterelnök bejelentése szerint, majd a hivatalba lépésük után ez már 400 ezer gyermekre redukálódott. De még csak nem is arra gondolok, hogy kivezetik a lakossági jelzálog hitelek jelenlegi kamatstopját. Arra gondolok, amit önök a működő és emberséges Magyarországért tettek. Már amennyiben a működő és emberséges jogállamban belefér az, hogy a parlamentális demokráciákban példátlan módon korlátozzák, hogy mennyi ideig lehet valaki miniszterelnök vagy országgyűlési képviselő. Az belefér, hogy a miniszterelnök közjogi méltóságokkal üvöltözik a parlamentben, és határidőt szabva utasítgatja őket, hogy mondjanak le. Esetleg az, hogy egy mondattal távolítják el a köztársasági elnököt és az alkotmánybírók egy részét a hivatalukból. Mennyire emberséges az, hogy egy családapát terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntet gyanújával bevisz a rendőrség a véleménye miatt. A belügyminiszter azt állítja, hogy a nyomozó hatóság az ügyészséggel egyeztetve járt el, majd a fővárosi főügyészség közli, hogy a rendőrség önállóan döntött, és csak utólag tájékoztatta őket. Az ügyészség egyébként megállapította, hogy nem is lehetett volna meggyanúsítani Szakács Istvánt, mégis bilincsben vitték el az otthonából. Derűs Magyarország, ahogy az igazságügyi miniszter fogalmazott. Láthatjuk, a miniszterelnök célja a politikai verseny felszámolása és az önkényuralom kiépítése. Visszaható hatállyal korlátozza Orbán Viktort abban, hogy a kihívója lehessen, és a már többször megválasztott képviselőket abban, hogy 4 év múlva újra megmérettessenek. Visszaható hatállyal állapít meg feltételeket az alkotmánybíróság tagjaival szemben, így eltávolítva őket. személyre szabott jogalkotás keretében váltja le az államfőt. A képviselői ciklus korlát korlátozza a passzív és aktív választójogot is, hiszen minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen. Önök ezt a jogot önkényesen korlátozzák. Korlátozzák a magyarokat abban, hogy arra a jelöltre szavazzanak, akinek a munkájával elégedettek, és ebből fakadóan már legalább háromszor megválasztották. Magyar Péter szerint 12 év elég a bizonyításra. Miniszterelnök úr, egyetértek. És önök pont azokat zárják ki, akik már többször bebizonyították, hogy méltóak a választók bizalmára. Az imént felsoroltak sértik az Emberi Jogok Európai Egyezményét, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezség okmányát, az Európai Unióról szóló szerződés alapelveit, valamint ellentétesek a Velencei Bizottság ajánlásaival is. Ezek nem számítanak? Esetleg ezeket is a kormányfő szavaival élve mafiózók vagy trógerek hozták? Nem gondolom. És az önök válasza erre, hogy eljárásjogi szempontból megfelelően a fentiekre törvényt alkottak? Képviselőtársaim, Aquinói Szent Tamás közel 800 éve megmondta, hogy az igazságtalan törvény nem törvény, hanem az erőszak egyik formája. De jöjjünk közelebb a jelenhez. Miniszterelnök úr többször elbüszkelkedett vele, hogy Mádl Ferenc a keresztapja, Isten nyugasztalja. Tisztelettel gondolunk a volt államfőre. Üdvözlendő, hogy őt nem távolították el jogellenesen a hivatalából, még az MSZP kormány sem vetemedett erre, a rendszerváltás óta ugyanis ilyet csak egyetlen formáció követett el, ehhez gratulálok önöknek. Mádl Ferenc így fogalmazott: erkölcsi tartalom nélkül a törvények is elveszítik hitelüket. Tisztelt képviselőtársaim, a mandátum és jogkorlátozások kapcsán hozott törvényeik mindebbe a kategóriába tartoznak. És önök ezt azzal magyarázzák, hogy erre kaptak felhatalmazást, és az ezzel kapcsolatos javaslatukra több mint 20 ezer ember jelzett vissza. Ismerős ez a szöveg, figyeljenek! Szólni kívánok most az alkotmánytervezetünk bírálatairól és visszhangjáról. A magyar dolgozónép lelkes örömmel üdvözölte az alkotmánytervezetet. Táviratok és levelek tízezreit kaptuk, melyek mind lelkes helyesléssel támogatják a szervezetet. Kísérteties hasonlóság, ugye? Az utóbbi idézet Rákosi Mátyástól származik. Rendben volt minden, amit ő a felhatalmazásra hivatkozva tett. Pontosan tudják, hogy van, amire nem lehet felhatalmazást kapni, ahogy azt is tudják, hogy a mostani helyzet jogilag nincs rendben. Ha beszeretnének kerülni a történelem könyvekbe, jelzem, jó úton járnak. De kikkel szeretnének egy lapon szerepelni? Deák Ferenccel vagy Szamueli Tiborral? Azt tudjuk, hogy önök előbbitől megvonnák a mandátumát, hiszen 22 évig volt képviselő, utóbbinak viszont még biztosítanának három ciklus. Ehhez is gratulálok, ahogy ahhoz az alkotmányos válsághoz is, amit Sulyak Tamás illegitim eltávolításával idéztek elő. A történtek jelentése, üzenete azonban túlmutat Sulyak Tamáson. Ha egy államfővel ezt meg lehet tenni, akkor bárkivel meg lehet tenni. Azt üzeni a magyaroknak, hogy tegnap még ő, holnap talán te. A Tiszás szeretett országban ugyanis nincs helye a kritikának. Ezt tapasztalták tegnap a legnagyobb félmillió fős vagy forintos Facebook csoportban is, ahol letiltották a kritizáló vagy kritikus kommenteket. És mielőtt még miniszterelnök úr ismét megörvendeztetne minket egy személyeskedő válasszal, szeretném felhívni a figyelmét a saját miniszterének, Kátai Németh Vilmosnak a szavaira: akkor jelenik meg a személyeskedés, akkor jelenik meg a személyeskedés, amikor a szakmai érvek elfogynak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát kerestem a szakmai érveket, képviselő. Kerestem a szakmai érveket. Azt jó volt megtudni, hogy ön még megafonos korában Szántó Miklóssal együtt szabad idejében Rákosi Mátyás idézeteket olvasgat. Érdekes perverzió, mondjuk. Azért az se semmi, hogy valaki Szakács Istvántól eljut Aquinói Szent Tamásig így 2 percen belül, de ha már szóba hozta képviselőasszony Karsai Dánielt, ön pedig Szakács Istvánt, ugye volt kollégája, előbb szóba hozta, hogy elvitték a rendőrök, úgyhogy ön volt, nyugodjon meg, ön mondta 2 perc előtt. Tehát ha már ezt a két személyt szóba hozták, akkor engedje meg, az ön kollégája volt ugye Szakács István a Megafonnál, mondjuk önnek hatálása volt körülbelül 10 millió forintért havonta, Szakács Istvánnak lehet, hogy ennél kevesebb. Tudják, hogy mit mondott? Tudja, hogy mit mondott az ön kollégája az említett Karsai Dánielről? Az önök által közpénzen fizetett propagandista, akit most itt sajnáltatnak, azt mondta, amikor itt járt Karsai Dániel 24-ben a parlamentben, hogy vegyen be 2 doboz szanaxot, aztán viszontlátásra. Ezt mondta az önök által közpénzből, a magyar adófizetők pénzéből fizetett propagandista, az ön által idézett Karsai Dánielre. Nem szégyellik magukat egy kicsit sem. És akkor ez a Szakács István egyébként visszavonult, és azt mondta, hogy igen, valóban olyan dolgot mondott, amit nem mondhat egy tisztességes ember. És most ezt az embert ünneplik, ennek csinálnak reklámot, ennek az embernek, aki azt mondta, a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő Karsai Dánielnek, kérem szépen, hogy vegyen be 2 doboz Xanaxot. Én várom az érveket, de kedves Szűcs képviselő, ön ugyan kitúrt körülbelül 160 embert a Fidesz listáról, akikre valóban szavaztak a magyar emberek, és kiküzdötte magának a 218. helyről. Nem tudom, hogy kinyomtatják egyáltalán a listát a 200. hely fölött, hogy tudta valaki, hogy Szűcs képviselő rajta, szerintem nem. Mindenesetre kiküzdötte magának ezt a helyet, és azt tudom mondani, hogy az ön felszólalása sokkal, hogy is mondjam, impulzívabb volt, mint az ön mellett ülő SZDSZ-es versenytársai, úgyhogy szerintem még mindig van esélye, úgyhogy ne adja föl. De tényleg kerestem azt, hogy miért is van veszélyben az alkotmányosság. Az előbb elmondtam önnek, kedves képviselő, hogy Orbán Viktor hogyan járt el, hogyan bánt el a köztársasági elnökökkel, a saját jelöltjeikkel, a saját Kebel barátaival, tudja, Schmidt Pállal, aki az államelnök szót egyellel írta, vagy éppen Novák Katalinnal, vagy Áder Jánossal, hogyan nevezte ki őket akaratuk ellenére, vagy mellett, és hogyan szedte le őket mindenféle averzió nélkül, nem tisztelve se ember, se Isten. És amikor ez az ember, Orbán Viktor, a maffia, a Cosa Nostra, teljhatalmú ura, Don 60 puszta, egy történelmi vereséget szenved, kedves Radics képviselőnek is mondom, örülök, hogy itt van. Szóval amikor történelmi vereséget szenvedett ez a miniszterelnök, akkor eltiplizik, elfut Sir Robin a bátor. A választások előtt csak vitára nem volt hajlandó kiállni. 20 éven keresztül, ugye, a jogállamiság és a demokrácia jegyében nem volt hajlandó, félt kiállni szemtől szemben élő egyenes vitára. Most meg már el is fut, miközben önök itt próbálják azt a képzetet teremteni, mint hogyha összeomlott volna az önök által eddig védett, látom, Koncz képviselőasszony nagyon bólogat, tehát ön szerint védték itt a demokráciát és a jogállamot 20 éven keresztül, és most dől össze minden, és önök próbálják itt az embereket, nem tudom, rettegtetni, gyertyagyújtásra hívni, néha összejön 100 ember, néha 220, és eközben Don 60 puszta meg röhög önökön, és a Dallas-i, meg nem tudom, a New York-i stadionban $10,000 jegyel az oligarcháival és a családtagjaival nézi a meccset. Nem érzik ezt egy kicsit visszásnak? Nem érzik egy kicsit visszásnak, hogy Orbán Viktor kormányának a képviselői voltak, aki mindenki által tudotta, még az önök szavazója által tudottan is, elvette az Alkotmánybíróság hatásköreit, leszedett embereket, oda helyezett, mint bábokat, és akkor most önök védik attól a kormánytól a jogállamiságot, aki soha nem látott történelmi felhatalmazással, előre elmondott elvek és pontok alapján alakítja akár az alaptörvényt, akár más jogszabályokat. Semmilyen zsákba macskát nem árultunk. Én tudom, hogy már nem a megafon áldozik, tudom, hogy bezár most már minden ilyen volt propaganda pár nap alatt. Nem mi zárjuk be, önök döntöttek, miatt még félrevezetik a saját szavazóikat. Tudom, hogy már kevés a pénz, de én javaslom, hogy egy ilyen, csináljanak valami kutatást, legalább egy ilyen kisebbet, mert még a saját választóik sem viszik el ezeket a dolgokat. Ők is ugyanebben az országban élnek, és most is ebben az országban élnek. 400 000-rel több rászoruló gyermek, aki iskolakezdési támogatást kap, az 400 000-rel több, mint ahány önök alatt kaptak iskolakezdési támogatást.
1: Köszönöm, miniszterelnök úr. Máté Zsuzsa jelentkezett személyes érintettség okán. 2 perces időkeretben megadom a szót. Mielőtt megadnám a szót, tisztelt képviselőasszony, kérem, hogy az indokolással kezdje.
4: Nem kívántam egyáltalán szólni, de miután miniszterelnök úr most már több egyszer olvassa a fejemre, hogy én Karsai Dániel úrral kapcsolatban bármilyen mulasztásom lett volna, vagy emberi méltóságában sértettem volna, nem fogom elfogadni Magyarország miniszterelnökétől sem, hogy ilyet mondjon nekem szemtől szembe, és arra kérem önt, hogy kérjen tőlem bocsánatot, és mi ketten vagyunk itt most ebben a kérdésben, nem a frakciótársaimra, vagy a frakciószövetségre mutasson. Tőlem személyesen várom el, hogy bocsánatot kéren. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, képviselőasszony. Folytatjuk a napi rend előtti felszólalásra jelentkezőkkel. Velkei György László a Tisza képviselője, kikinek az álmait építette az utóbbi években címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr.
6: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Van itt még egy téma, amelyről néhány szót szeretnék beszélni. Kapcsolódik ahhoz is, amit képviselőasszony az imént felvetett. 5 nappal ezelőtt minden a helyére került. 5 nappal ezelőtt végleg eldőlt, hogy Szijjártó Péter korábbi miniszteri tevékenységét hogyan is kell értelmeznünk. Ez most már azoknak is minden elemében világossá vált, akik eddig másban akartak hinni. Bízom abban, hogy a lelkük mélyén talán önöknek is, kedves ellenzéki képviselők, még ha nem is mondhatják ki nyíltan a véleményüket. Mert amikor valaki a döntéshozói székből egyenesen ahhoz a külföldi céghez igazol, amelynek magyarországi terjeszkedéséért éveken át személyesen lobbizott, amelynek vezetőivel rendszeresen tárgyalt, amelynek óriási állami támogatásokat taposott ki, akkor a magyar emberek joggal teszik fel a kérdést, kinek az érdekeit szolgálta valójában Szijjártó Péter, amikor külügyminiszterként dolgozott. Persze mondhatnánk akár azt is, hogy Szijjártó Péter végül is nem lepett meg senkit. Nem most mutatta meg, hogy kicsoda is ő valójában. Közel 12 évig néztük a megmagyarázhatatlan döntéseit, a sehogy sem kimagyarázható barátságait, a felelőtlen közpénzszórását és az urizálást. Ő volt az a külügyminiszter, aki a világon talán a leglelkesebben építette a kapcsolatot Moszkvával, aki a háború kitörése óta szinte úgy járt Oroszországba, mintha csak hazamenne. Ki tudja miért. Akit valamiért az sem zavart, hogy orosz hekkerek garázdálkodnak az általa vezetett külügyminisztérium szerverein. Aki büszkén viselte a Szergej Lavrovtól kapott orosz barátság érdemrendet. Aki rendszeresen beszámolt az orosz külügyminiszternek az uniós döntésekről, és akit a háború alatt egyszer aggódva azzal hívott fel, ha valaha bármire szükséged lenne, személyesen, csak szólj nekem. Képviselőtársaim, ezt még az orosz külügyminiszter is annyira kínosnak találta, hogy kinevette Szijjártó Pétert. Azt a Szijjártó Pétert, aki az utolsó külügyminiszteri ciklusa alatt közel 5 milliárd adófizetői forintot szórt ki arra, hogy luxus magángépekkel repkedjen a világban. 5 milliárd forintot. Miközben a magyar emberek a rekordinflációval és súlyos megélhetési problémákkal küzdöttek, a volt külügyminiszter még Bécsből is csak magángéppel volt hajlandó hazarepülni. Mi ez, hanem esztelen pénzégetés? Mi ez, hanem annak a jele, hogy Szijjártó Péter már hosszú évekkel ezelőtt végképp elveszítette a kapcsolatot a valósággal? Ráadásul manapság már arra sem tud biztos választ adni, hogy a családjával milliárdosnak nevezhetőek-e, vagy sem. És persze ne felejtsük el azt az esetet, amikor a volt külügyminiszter a nyilvánosságnak azt hazudta, hogy az asztala mögül dolgozik, a valóságban viszont egy oligarha jaktján nyaralt a családjával. És miután lebukott, ahelyett, hogy lemondott volna, mivel magyarázkodott, hogy bonyolult lett volna másképp megszervezni a nyaralást, 10 000 életét követelő járványhelyzet alatt. Képviselőtársaim! Az elmúlt időszakban több száz olyan diplomata útlevelet vontunk vissza, amelyekkel Szijjártó Péter külügyminisztersége alatt évekig visszaéltek. Amelyeket érdemtelenül és mindenféle alap nélkül kaptak meg többek között haverok, egyesületek, neres üzleti körök, külföldi kötődésű személyek is. Nem csak az útleveleket, a magyar állampolgárságot is ugyanígy apró pénzre váltották. Könnyedén osztogatták azoknak, akik az állampolgárság szokásos kritériumainak egyáltalán nem feleltek meg. Ki tudja, miért és milyen nemzeti érdek mentén. Ez a volt külügyminiszter igazol most ahhoz a kínai globális multicéghez, amelyért kormányon még annyira lobbizott, amellyel miniszterként ő maga írt stratégiai megállapodást. Kérdezem én, milyen stratégiát szolgált ez a megállapodás? Ki is ült valójában akkor a tárgyalóasztal két végén? És közülük kivédte a magyarok érdekeit. Rendkívül súlyos, amit itt tapasztalunk. Ezért felkérem az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát, még akkor is, ha a párti képviselő éppen nincs itt, hogy haladéktalanul üljön össze, és vizsgálja meg, milyen nemzetbiztonsági kockázatok következnek Szijjártó Péter döntéséből. milyen nemzetbiztonsági kockázatok következnek abból, hogy Magyarország volt külügyminisztere, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, mostantól egy a magyar szövetségi rendszernek részét nem képező külföldi ország nagyvállalatánál vállal kiemelt vezetői munkát. Egy olyan vállalatnál, amelynek vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Mielőtt megadnám a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, Szűcs Gábor személyes érintettség okán jelezte, hogy szólni kíván. Nyomatékosan kérném képviselő, hogy először az indokolással kezdjen. Köszönöm.
5: Az indokolás az egyértelmű és egyszerű. Annyi megkérdezte a miniszterelnök, hogy nem szégyellem magam, és gyakorlatilag, mint a felelősséget kellene vállalnom azért a tényleg vállalhatatlan kijelentésért, amit Szakács István Karsai Dániel vonatkozásában mondott. De ha engem, csak azért, mert egy volt kollégám ilyet mondott, összemosunk, akkor megkérdezem miniszterelnök urat, hogy vállalja a felelősséget Kulcsár Krisztián anyázásáért, amit a múlt héten itt követett el az országgyűlésben Lezsák Anna sérelmére. Ő maga is elismerte, benne van a jegyzőkönyvben. Mert ha nekem, amiatt a vállalhatatlan, tényleg vállalhatatlan kijelentés miatt bocsánatot, szégyelnem kéne magam, akkor miniszterelnök úr ön is szégyelje magát, hogy ilyen emberek kerül egy padsorba. Annak viszont nagyon örülök, bár 2-3 hónap kellett hozzá, de hogy felismerte, hogy már nem vagyok megafonos. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, parancsoljon.
3: Kedves képviselő, azért nem megafonos, mert úgy járt, mint a szovjetek, szétmálott a Szovjetunió. Ön alól meg szétesett a megafon. Ön még ott lenne szerintem évekig, hát nem lehetett olyan rossz az a 10 millió forint szerintem avonta. De, no, köszönjük szépen a felszólalást frakcióvezető, nem, államtitkár úr, bocsánat, nem frakcióvezető helyettes úr, csak annak indult. Abszolút egyetértek azzal, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságnak Szijjártó Péter manővereit visszamenőleg is ki kell vizsgálni, és meg kell vizsgálni. Szerintem vannak is már folyamatban vizsgálatok, egészen botrányos. Csak egy pár dolgot sorolt föl, de önmagukban azok is botrányosak. De agy üzenjek azoknak, akik szerint azért nem történik semmi, és hogy lassan történnek a dolgok. Azért szerintem egy pár hónapja még nem adtunk volna olyan sokat, azért, hogy, vagy arra nem tettünk volna olyan sokat, hogy itt egy hét alatt tulajdonképpen szétessen az állampárt. Balla képviselő, látom, nagyon a Fidesz. Azért remélem, ebből nem lesz személyes megtámadtatás. Szóval Gulyás Gergely, out. Szijjártó, out. Polt Péter, out. Lomnici Zoltán, out. Lázányos eltűnt. Sólyog Tamás nincs. Azért ez Hende Csaba, bocsánat, majd elfelejtettem hazánk legnagyobb alkotmányjogászát, Hende Csabát. De van itt egy név, ami fájóan hiányzik ebből a sorból is. Nincs itt a házelnök asszony, aki jelenleg már a köztársasági elnök jogköreit kell, hogy vigye. A legfőbb ügyész. Szerintem a magyar társadalom 90%-a egyetért abban, hogy Polt Péter utta, hogy a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész nem maradhat a helyén. Egy olyan legfőbb ügyész, akinek a legfőbb ügyészsége alatt másfél év alatt írt, és mondja, semmi nem történt. 6-700 milliárd forint közpénz eltűnte után, igen, a nemzeti banki alapítványokra gondolok. Egy év után arra tellett az ügyészségnek, hogy átvették, vagy a felügyeletet átvették a nyomozás felett, de semmi érdemi dolog nem történt. Viszont, ami az aranykonvoj ügyben történt, amiről hallgatnak, ami kapcsán lapítanak és a telefonjaikba temetkeznek, ami arról kiderül és ami arról tudható, az önmagában olyan súlyos, ami ott az ügyészségen történik, ahogyan próbálják eltusolni az ügyeket, ahogyan próbálják azt megakadályozni, gondolom a legfőbb ügyész segítségével házon belül, hogy nehogy Don 60 pusztáig, Orbán Viktorig érjen az egészen gyalázatos sztori. Tudják, amikor alapos gyanú sem volt, semmi nem volt, hanem Orbán Viktor páni félelmében látva kicsit több mint egy hónappal a választások előtt a utolsó közvéleménykutatásokat, szembesülve azzal, hogy hiába szórtak el 100 milliárdokat, hiába fenyegettek, gyalászkodtak, mégis történelmi vereséget fognak szenvedni, akkor úgy gondolta, hogy akkor egyrészt Szerbiában megpróbál majd egy ilyen árobbantást, ilyen fék, ilyen Temurról rendelt Gelevici akciót szervezni, meg itthon megszervezi ezt az aranykonvoj ügyet, és próbál egy akkora nemzetközi kalamajkát teremteni, hogy hát ha ettől megijednek az emberek, és majd félelmükben még egy párral rászavaznak. Egészen botrányos dolgok történtek az ön egykori munkahelyén, az információs hivatalban, kedves Bóka frakcióvezetőjelölt úr, illetőleg az alkotmányvédelmi hivatalban, a NAV-nál, a legfőbb ügyészségen és minden szolgálatnál. Most is zajlik egy átfogó vizsgálat, de egészen biztos vagyok benne, hogy a legfontosabb vizsgálatnak pedig a legfőbb ügyészségen kell megtörténnie, ami addig bizonyosan nem fog megtörténni, amíg az önök bábja ott van. Úgyhogy innen is tisztelettel szeretnénk köztökélni házelnök urat, mint a köztársasági házelnök asszony, mint a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök, hogy terjessze a ház elé a legfőbb ügyész mandátumának a lezárását, a mielőbbi visszahívását, és mi ezt készek leszünk megvitatni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy a további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy Szijjártó Péter képviselő 2026. július 15-én képviselői mandátumáról lemondott. Bejelentem, hogy az országgyűlési képviselők létszáma jelenleg 198 fő. Tisztelt országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi javaslatot az országgyűlés honlapján megismerhették. Kérem, hogy mindannyian foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Tisztelt országgyűlés, most kivételességi javaslatokról döntünk. Az előterjesztő azt kezdeményezte, hogy az országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló T/385 számú előterjesztés. A javaslat szerint a kivételes eljárás során módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követően 3 órán belül legyen lehetőség. Az összevont vitára 2026. július 21-én, azaz KEDD első napirendi pontként kerüljön sor, illetve az összegző módosító javaslatról való döntésre, valamint a zárószavazásra 2026. július 21-én kedden az összevont vitát követően legkorábban 10 óra 30 perctől kerüljön sor. Az előterjesztő, amennyiben az országgyűlés az előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalásához hozzájárul, a házszabály 15 szakasz 4 bekezdés és 16 szakasz 3 bekezdés alapján kezdeményezi az országgyűlés 2026. július 20-ai kezdetű rendkívüli ülése napirendi javaslatának kiegészítését a törvényjavaslat összevont vitájával és a szavazásokkal. Tisztelt országgyűlés! A javaslatról az országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elfogadják-e a kivételességi javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Megállapítom és kihirdetem a határozatot. Az országgyűlés 181 igen szavazat, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Tisztelt országgyűlés, elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 18:08-kor kerülhet sor, eddig van rá lehetőség, az összevont vitát és a szavazásokat pedig holnapi ülésnapunkon tartjuk meg. Tisztelt országgyűlés, Az előterjesztő azt kezdeményezte, hogy az országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg a közszolgálati közalapítvány alapítóokirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapítóokiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló H/394-es számú előterjesztést. A javaslat szerint a kivételes eljárás során módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő 3 órán belül legyen lehetőség. Az összevont vitára 2026. július 21-én kedden kerüljön sor. Az összegző módosító javaslatról való döntésre és a zárószavazásra 2026. július 21-én, azaz kedden kerüljön sor. Tisztelt Országgyűlés! A javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadják-e a kivételességi javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

megállapítom és kihirdetem, hogy az országgyűlés 135 igen szavazat, 43 nev és 6 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt országgyűlés, elfogadott döntésüknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 18 óra 10 percig van lehetőség, az összevont vitát és a szavazásokat pedig holnapi ülésnapunkon tartjuk meg. Tisztelt országgyűlés, most a napirend módosítására tett indítványról döntünk. A TISZA képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az országgyűlés 2026. július 21. KEDD rendkívüli ülésnapjának napirendi javaslata az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló TPER 385-ös számú törvényjavaslat zárószavazását követően az alábbi napirendi pontokkal egészüljön ki. A közszolgálati közalapítvány alapítóokiratának visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapítóokiratának elfogadásáról és induló vagyonának megállapításáról szóló H/ 394-es számú határozati javaslat kivételes eljárásban tartandó összevont vitájával, valamint a határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő határozathozatallal, valamint a határozati javaslat zárószavazásával a határozati javaslat összevont vitáját követően. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most a sürgősségi javaslatokról döntünk. A kormány kezdeményezte a helyreállítási és ellenálló képességi terv egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló TPER 387-es számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint az országgyűlés 2026. július 20-21-i rendkívüli ülésének napirendje egészüljön ki a törvényjavaslat általános vitájával a lezárásig, amelyre az országgyűlés 2026. július 20, azaz hétfői rendkívüli ülésnapján utolsó napirendi pontként kerüljön sor. Módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség, a részletes vitaszakasz a javaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg. A Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46 szakasz egyes bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46 szakasz kettő bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat. A sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt országgyűlés! Felhívom szíves figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kettőharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát 141 igen szavazattal, 39 nem szavazat mellett, 0 tartózkodással az országgyűlés elrendelte. Tisztelt országgyűlés, most napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a TPER 385, a TPER 387 és a HPER 394-es számú előterjesztésekkel. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak most. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az ülésvezetést most átadom Kőszegi Krisztián alelnök úrnak. Köszönöm a megtisztelő együttműködésüket.

esetén az új köztársaság elnök hivatalba lépéséig a köztársaság elnök feladat és hatásköreit az országgyűlés elnöke gyakorolja. A 14. cikk 3. bekezdése alapján a köztársaság elnök helyettesítése idén az országgyűlés elnöke országgyűlési képviselő jogait nem gyakorolhatja, és helyette az országgyűlés elnökének feladatait az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. Házelnök asszony S/386. számon indítványt nyújtott be, amelyben a helyettesítés idejére azt kezdeményezte, hogy az elnöki feladatok ellátására az országgyűlés dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó alelnök asszonyt jelölje ki. Tisztelt országgyűlés, most a döntés következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, ki jelöli az országgyűlés elnöke feladatainak ellátására dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó alelnök asszony. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot, az országgyűlés dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó elnök asszonyt, az elnöki feladatok ellátására 140 igen szavazattal, 0 nem ellenében, 2 tartózkodással kijelölte. Szeretettel gratulálok! Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, ismertesse az országgyűlés határozatát.
1: Az országgyűlés az alaptörvény 14. cikk 3. bekezdése alapján az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöknek dr. Hallerné dr. Nagy Anikót jelöli ki. Ez a határozat dr. Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása Magyarország alaptörvényének 17. módosítása alapján történő megszűnésekor lép hatályba, és az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti.
0: Tisztelt országgyűlés! Soron következik az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026. Ógyi határozat módosításáról történő határozathozatal. Az S/403. számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem dr. Simicskó István jegyző urat, hogy ismertesse a személyi javaslat tartalmát.
2: Tisztelt országgyűlés! Az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026. május 9-i országgyűlési határozat első pontja a következők szerint módosul. Az országgyűlés a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságba Halmai Ferenc Tisza korábban megüresedett tagsági helyére László Endre Mártont Tisza a bizottság tagjává megválasztja. Ez a határozat az elfogadáskor lép hatályba.
0: Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja az S/403. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a javaslatot 183 igen szavazattal, 0 ellen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. Szeretettel gratulálok. Tisztelt országgyűlés! Most 15 óra 19 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. Dr. Panyi Miklós, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez, hogyan garantálja a nyomozati szervek pártatlan eljárását a miniszterelnököt és a testvérét érintő ügyekben címmel. Dr. Panyi Miklós képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt miniszter úr. Két ügyben fordulok önhöz. Az egyik a 11 éves Magyar Péter saját elmondása szerint bedrogozva talált kisfiú.

0: Martin ügye. Őt egy Tarna Zsadányi pár találta meg Budapesten éppen Magyar Péter és Bódis Krisztina Tarna Zsadányi fóruma előtt néhány nappal. Micsoda véletlen, és egyben, ha már Abszolút Filmszínház van, akkor üdvözlöm a Tarna Zsadányi delegációt is itt a Karzaton. A másik ügy pedig az ugye a Kamu Zsolti bácsi ügy, ahol egy intézetben felnőtt fiatalt, Bangó Sándort fizettek le egy interjúért cserébe, a gyanú szerint azért, hogy megnevezze, ki az a Zsolti bácsi. Ugye ez az az ügy, amire Magyar Péter már nem is emlékszik, ha erről kérdezzük, bízom benne, hogy ön ismeri ezt az ügyet. Tisztelt miniszter úr! Információink szerint Bangó Sándor a belügyminisztérium védelme alatt áll, és felmerül a kérdés, hogy talán úgy áll a belügyminisztérium védelme alatt, hogy éppen a miniszterelnök testvére ellen tervez vagy tervezne vallomást tenni. De szintén hasonlóan aggályos az ügy a 11 éves Martin ügyében is, ahol lehet éppen a miniszterelnökkel és Bódis Krisztinával szemben kellene bizonyítékokat gyűjtenie, és azokat megvizsgálnia a nyomozó hatóságoknak. Bár igazából nem is kellene, mert Magyar Péter nyilvánosan bevallotta, hogy egy 11 éves elveszett gyermeket ismeretlen felnőttekre bízott annak érdekében, hogy azt a gyermeket neki másnap egy propaganda interjú elkészítésére leszállítsák. Ismétlem, amikor Magyar Péter ezzel a gyermekkel találkozott, nem a rendőrséget, nem a gyámhatóságot értesítette, nem is kórházba vitte ezt a saját elmondása szerint bedrogozva talált gyermeket, hanem idegeneket bízott meg, hogy másnapra leszállítsák erre a propaganda interjúra. Tisztelt miniszter úr, látva miniszterelnök urat, általános viselkedését, aki mindig mindent és mindenkit is kontrollálni akar, felmerül bennünk az a talán nem minden ok nélküli aggodalom, hogy vajon tanúsít-e érdeklődést ezekben a nyomozásokban, azokban, amelyekben őt és testvére érintettsége felmerül. Látva, hogyan utasítgatja a független szervek vezetőit, vagy éppen az országgyűlés elnökasszonyát, élünk azzal a feltételezéssel, hogy miniszterelnök úr ezen ügyekben is heves érdeklődést tanúsít és elvárásokat támaszt. Mindezek alapján ezért tisztelettel kérdezem miniszter urat, utasította-e miniszterelnök úr ezekben a folyamatban lévő ügyekben, mit fog tenni, ha utasítást kapna, és milyen garanciális intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy kizárják a politikai befolyást ezen a miniszterelnököt és annak testvérét érintő eljárások során. Köszönöm szépen a szót!
1: Köszönöm, képviselő úr! Megadom a szót Posvai Gábor miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Azt gondolom, hogy kérdése eléggé megkésett. Az elmúlt években több alkalommal lett volna alkalma kiállni, azt gondolom, a pártatlanságért. Például akkor, amikor a közmédiát propaganda célokra használták, állami szervezetek élére bábokat ültettek. Arancsain? Mindig ugyanazok a cégek nyertek közbeszerzéseken, és a sort hosszan folytathatnám. Talán már ekkor is kézzelszedte volna a regnáló kormány bármelyik tagját a pártatlan eljárásról, működésről. Az én egyik fő feladatom valóban az, hogy bárkor is van szó, biztosítsam a nyomozati szervek pártatlan eljárását. Ezt ígértem a miniszteri meghallgatásomon, ezt mondtam el minden egyes állománygyűlésen, mióta beiktattak. Így dolgozom azóta is. Egy eljárás jogosságát, törvényességét nem az én tisztem eldönteni. Egyik politikus sem szólhat bele nyomozásokba, még ha annak egyes lépéseivel vagy végeredményeivel néha nem is értek egyet. A Tisza kormány többek között pontosan ezt vállalta, hogy helyreállítja a rendvédelmi szervek politikamentes működését. Nem a semmiből jött ez az ígéret. Az egész ország érezte, hogy az Orbán kormány oly sok más terület mellett a rendvédelmi szerveket is megpróbálta maga alá gyűrni. Köszönjük mindenkinek, aki nem hagyta ezt. Köszönet minden egyes lelkiismeretes embernek, aki politikailag nem kompromittálódott. Nekik is ígérem, mi a vállalásunkat teljesíteni fogjuk. Nem lesz kivétel, nincs különbség, már nem számít a politikai hovatartozás. A rendőrség minden olyan ügyben eljár, amely Magyarország alaptörvénye, a rendőrségi törvény, valamint az adott ügyekre irányadó jogszabályok alapján a feladat és hatáskörébe tartozik. A rendőrség által folytatott büntetőeljárások törvényességét és szakszerűségét az ügyészség törvényességi felügyeleti, illetve törvényben meghatározott esetekben nyomozás irányítási jogköre is biztosítja. A nyomozások politikamentesek, a rendőrség önállóan végzi feladatait, nem úgy, mint az önök idejében, amikor politikai vezetők irányítottak konkrét műveleteket. Tucatjával vannak olyan nyomozások a rendőrség vezetőinek tájékoztatása szerint, melyek indokolatlanul több éve álltak, szinte semmilyen nyomozati cselekmény nem történt bennük, mert nagy többségük a korábbi évek állami működésének kiszolgálóihoz kapcsolódott. Elgondolkodtató, hogy miért nem történt ezekben az ügyekben előrelépés, de ígérem, hogy a szakma szabályai szerint ezeket az ügyeket is maradéktalanul ki fogjuk vizsgálni. Amennyiben szükséges, bármelyik jelenlegi vagy volt politikai felsővezető vagy a családjuk ügye is ki lesz vizsgálva. Éppen ez az a változás, amit belügyminiszterként elvárásként megfogalmaztam a rendőrség vezetőinek, hogy ne várják és ne is számítsanak arra, hogy a belügyminisztérium vezetői mondják meg nekik, hogy mit csinálhatnak, vagy mit nem konkrét ügyekben. Nem csak a hatályos jogszabályok miatt, hanem belső hitem szerint sem használhatja egyetlen politikai párt sem a rendőrséget, vagy éppen a szolgálatokat egy jogállamban. A Tisza kormány és személy szerint én is ehhez tartom magam. Itt szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a mentelmi joggal rendelkező személy által elkövetett bűncselekmény miatti nyomozás kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozik, így nem sok értelme van annak a feltételezésnek, hogy miniszterelnök úr engem, a belügyminisztert utasítana bármire is a személyével kapcsolatos nyomozás kapcsán. Természetesen jogában áll bárkinek bármilyen ügyben feljelentést tenni, és azt a rendőrség ki fogja vizsgálni, de ezzel nem fogják tudni elterelni a figyelmet azokról az ügyekről, melyekről korábban beszéltem, és ahogy másokat, úgy önt is arra figyelmeztetem, hogy nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás az bűncselekmény. Így azt javaslom, hogy mindenki gondolja meg, milyen állításokat fogalmaz meg, és milyen ügyekben tesz feljelentést, akár most, akár a jövőben. Kérdésére a rövid válaszom, hogy megígérhetem, a rendőrség az összes ügyet ugyanúgy lelkiismeretesen ki fogja vizsgálni, pártállástól függetlenül, mert ez így helyes, jogállamban így szükséges. Így fogunk eljárni minden esetben.
1: Köszönöm, miniszter úr. Megkérdezem a képviselőt, elfogadja a választ a nyilatkozat megtételére, egy pár szám rendelkezésére.
0: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Köszönöm a válaszát, miniszter úr. Ugye egyrészt a miniszterelnök is érintett, másrészt a miniszterelnök testvére, tehát neki nincsen mentelmi joga, tehát így lenne pontos a válasza. És ugyanakkor azt szeretném hangsúlyozni, a rendszerváltás utáni Magyarország életében mégiscsak példátlan, hogy van két olyan ügy, egyik egy kiskorú sérelmére, másik pedig egy intézetben felnőtt fiatalkorú sérelmére elkövetett bűncselekmény, amiben egyikben a miniszterelnöknek merül fel az érintettsége, a másikban pedig a miniszterelnök testvérének merül fel az érintettsége. Én úgy vettem ki miniszter úr szavaival, hogy a gyors és pártatlan eljárásra számíthatunk, hiszen azt gondolom, hogy a társadalom szeretné megismerni az igazságot, és jár az igazság a társadalom többségének, hiszen miniszterelnök úr és miniszterelnök úr testvére is ebben az ügyben nem válaszol, menekül, hallgat, terel. És el tudom fogadni a válaszát abban az esetben, hogyha egy fejbiccentéssel megerősíti, hogyha tudja azt nekünk garantálni, hogy azok, ha esetleg bankjegyek kerülnek a nyomozóhatóság részére ebben az ügyben, amiket Bangó Sándor kapott ezért az interjúért cserébe, akkor ezeket a nyomozóhatóság pártatlanul fogja megvizsgálni, hiszen ezen a bankjegyek új lenyomatok lehetnek, amelyek döntő bizonyítéka. Ennek, hogyha ezt egy fejbiccentéssel meg tudja nekem erősíteni, akkor el tudom fogadni a válaszát.
1: Képviselő úr, jelezze számomra is, kérem, hogy elfogadja a választ.
0: Viccentett, ezért elfogadom. Köszönöm szépen a szót.
1: Tisztelt Országgyűlés! Dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be az oktatási és gyermekügyi miniszterhez. Megkívánja őrizni a kormány a hit és erkölcstan oktatás jelenlegi rendszerét címmel. Dr. Máté Zsuzsa képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, mi szoktunk dialogizálni itt. Meggyőződésem az, és szerintem ebben is egység lehet, hogy nem létezik társadalom szilárd erkölcsi alapok nélkül, és a hit és erkölcstan oktatásának a 2013-as bevezetése azt a felismerést tükrézte, hogy az iskola feladata az nem csupán a tudás átadása, hanem a jellem formálása is. A rendszer ráadásul tiszteletben tartja a szülők világnézeti szabadságát, aki nem a hit és erkölcstant választja a gyermeke számára, annak az etika oktatása az biztosított. Ugye ma, amikor a gyerekeket a digitális térben rengeteg kihívás éri, nagyon sok fiatal küzd lelki nehézségekkel, közösségi konfliktusokkal, akkor talán még nagyobb szükség van olyan biztos erkölcsi kapaszkodókra, amelyek segítik őket eligazodni a világban. Épp ezért picit aggodalommal tölt el bennünket, hogy az elmúlt hetekben több olyan szakmai nyilatkozat és újságcikk jelent meg, vagy javaslatok, amelyekben arról szóltak, hogy esetleg a hit és erkölcstan oktatás jelenlegi rendszere az átalakulhat. Ez elsősorban a hitoktatók körében keltett bizonytalanságot, többen engem is megkerestek, úgyhogy ezért is teszem föl ezt a kérdést, és nem elsősorban a saját munkahelyük miatt aggódnak, bár ugye több ezer hitoktatóról beszélünk, tehát ennyi családról is, hanem azért, hogy vajon a hit és erkölcstan szerepe és a súlya az esetleg csökkenhet-e a magyar köznevelésben. És ennek kapcsán kérdezném a kormánynak az álláspontját, illetve hát a megnyugtató állásfoglalást. Ugye fontos azt is leszögezni, hogy a hit és erkölcstan nem kísérlet volt, hanem egy olyan tudatos oktatáspolitikai döntés, ami azóta a köznevelésnek természetes részévé vált. Családok százezrei éltek a választás lehetőségével, a történelmi egyházainknak pedig több ezer hitoktató közreműködésével tudtak részt venni ennek a rendszernek a működtetésében. Az állami általános iskolákban több mint 252 ezer gyermek vesz részt hitoktatásban, az egyházi intézményekkel együtt pedig az alapfokú oktatásban tanul több mint 60%-a részesül valamilyen formában hittanoktatásban. És ezek a számok is azt mutatják, hogy ez nem egy szűk szakmai terület, hanem a magyar családoknak a sokaságát és a gyerekeknek a sokaságát érinti. Ráadásul a hitoktatóknak a munkája az messze túlmutat a tananyag átadásán, hiszen közösséget építenek, meghallgatják a gyerekeket, segítenek feldolgozni konfliktusokat, reményt adnak és olyan erkölcsi irányt mutatnak, ami egész életükre hatással lehet. Tehát a tapasztalatok azt mutatják, hogy a hitoktatás az nem csak tudást ad, hanem erősíti az összetartozást és az egymás iránti felelősséget. És ezért kérdezem nagy tisztelettel államtitkár urat, hogy egyrészt van-e valamiféle értékelés a hit és erkölcstan oktatás elmúlt több mint 10 évéről, illetve hogy számíthatunk-e arra, hogy ezek változatlan formában megmaradnak és a magyar közoktatás részét képezik majd. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő asszony. Megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház és kedves képviselő asszony. Engedje meg, hogy mindenek előtt leszögezzem, nem csak önnek, hanem azoknak is, akiket a téma érint. A kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít a gyermekek harmonikus fejlődésének, amelynek elengedhetetlen része az értékközvetítés, a közösségi nevelés és az erkölcsi felelősségvállalás erősítése. A hit és erkölcstan oktatásának jelenlegi rendszere egyszerre biztosítja a szülők világnézeti szabadságának érvényesülését és a gyermekek számára az erkölcsi nevelés lehetőségét. A szülők továbbra is szabadon dönthetnek arról, hogy gyermekük hit és erkölcstan vagy etika tantárgy keretében teljesíti-e kötelezettségét. A kormány ezt a választási lehetőséget fontos értéknek tekinti. A következő tanév előkészítése megtörtént, a hit és erkölcstan oktatásának feltételei biztosítottak. A kormány rövid távon nem tervez olyan intézkedést, amely a jelenlegi rendszer működését vagy finanszírozását veszélyeztetné. Azonban hosszú távon ez a terület is, mint sok más egyéb terület, a partnerség elve alapján társadalmi és szakmai egyeztetések során megvizsgáljuk annak érdekében, hogy hosszú távon minél hatékonyabb és méltányosabb formáját ki tudjuk alakítani. Vagyis az egyházak által végzett hitoktatói szolgálatot továbbra is fontos közfeladatnak tekintjük, és az érintett egyházi fenntartókkal, valamint szakmai szervezetekkel folyamatos egyeztetést folytatunk, de szemben az előző kormány ideológiai törekvéseivel az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban az oktatás egészét érintő szakpolitikai döntések előkészítése minden esetben szakmai elemzésekre, adatalapú értékelésre és az érintett szereplőkkel folytatott konzultációkra épül. Ez természetesen a hit és erkölcstan oktatását érintő kérdésekre is igaz. A kormány célja olyan döntések meghozatala, amelyek a gyermekek érdekeit, a családok választási szabadságát és a köznevelési rendszer stabil működését szolgálják. Szeretném emellett azt is hangsúlyozni, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az egyházi fenntartókkal kialakított rendszeres szakmai párbeszéd fenntartására is törekszik. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek nevelését érintő kérdésekben a kölcsönös együttműködés és a kiszámítható partnerség jelenti a helyes utat. Mindezek alapján egyértelműen kijelenthetem, hogy a kormány nem kívánja gyengíteni vagy leépíteni a hit és erkölcstan oktatás jelenlegi rendszerét. Célunk annak stabil működése, a szülők választási szabadságának megőrzése, valamint az érintett egyházakkal, a társadalommal és szakmai partnerekkel folytatott folyamatos együttműködés. Igyekszünk az ezzel kapcsolatos méréseket is megtenni, és a most már talán többedik korrekt szakmai beszélgetésünk után remélem, hogy kérdésemet, válaszomat elfogadja, hiszen itt most már a sokadik interpelláció után ő lenne az első, aki egyszer igent mondana arra, hogy ez működik. Köszönöm szépen!
1: Megkérdezem a képviselőt, elfogadja a választ. A nyilatkozata megtételére...
3: Államtitkár úrnak, én is
1: hasonlóképpen. Bocsánat, csak jelezném, hogy egy perc áll rendelkezésére.
3: Igen, köszönöm, igyekszem abba belefoglalni. Köszönöm szépen, és köszönöm valóban a korrekt viszony, szerintem kiemelkedő, és ezt értékeljük mindenképpen, és nem csak emiatt, hanem mert valóban különösen, ami a rövid távú vonatkozást illeti, az megnyugtató volt, úgyhogy köszönöm szépen, és elfogadom, és bízom abban, hogy a hosszú távon is megmarad ez a korrekt.
1: Tisztelt Országgyűlés! Kis koncentrációt szeretnék kérni, még vannak interpellációk, de nagyon jól látni ezt az együttműködést. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez. Hajlandó-e a kötelező oltások uniós mintára választhatóvá tenni, miután európai országainak többségében sincs egyetlen kötelező oltás sem címmel? Novák Előd képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, ha jól látom, ön fog válaszolni miniszter úr helyett. A 27 EU tagállam többségében nincs egyetlen kötelező oltás sem. Tehát Finnországtól Ausztrián át Portugáliáig számos országban nincs semmilyen kötelezés. Magyarországon viszont 12 van. Nálunk több oltás, csak a kis Lettországban kötelező. Az országgyűlés hivatalának képviselői információs szolgálata szerint, melynek kimutatását kérésemre állították össze. Ez szerint nem csak az Unióban, hanem Európában is az országok többségében nincs kötelező oltási program. Számos szakember fogalmazott meg rendszerkritikát a magyar szabályozásokkal kapcsolatban, a kötelezőség helyett a választhatóságot szorgalmazva, amit a Mi Hazánk mozgalom is támogat, hogy a büntetések helyett inkább az ajánlások felé mozduljon el a kormányzat. Amelyik másik országban mégis van kötelezés, ott is sok helyen egy egyszerű orvosi szakvéleménye, vagy szülői nyilatkozattal a gyermek mentesül az oltás alól. Miért lehetetlen ma Magyarországon egy gyermeknek oltás alóli mentességet kapni? Noha nem egy gyermek esetében 2-3 szakorvos támasztja alá a mentességi kérelmet a gyermek oltás utáni nem kívánatos reakciójára, sőt, súlyos tartós betegségére hivatkozva. Miért bíráltatja felül ezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ olyan oltási tanácsadókkal, akik nemhogy ezeket a gyermekeket sohasem látták, de még az oltási tanácsadói hatáskörük, jogkörük, felelősségi körük sincs szabályozva. Miért nem felel senki azért, ha egy gyermek oltástól szenved maradandó egészségkárosodást? Sem a gyermekorvos, sem az állam, sem a gyártó nem felelős. A szülőkkel aláíratott kis fecni alapján a szülőkre hárítják a felelősséget, dr. Mihalik Angelika cikke szerint, amit önöknek is megküldtem tanulmányozásra. Más országokban a gyermek családja kap kárpótlást, Magyarországon miért nem? Közel 5 évvel hamarabb halnak meg a magyarok, mint az EU átlag. Ez a KSH születéskor várható időtartamra vonatkozó hivatalos kimutatása. A kormány szerint mi ennek az oka? Bizonyára az is, hogy Magyarország fordítja az egész EU-ban a legkevesebb pénzt egészségügyre GDP arányosan. Az oltás működik, hazudták a kísérleti Covid vakcinákról, amikor még minden bizonytalan volt az oltások mellékhatásairól, következményeiről, pedig a mai napig sem számoltak be. Hajlandók-e erre legalább az amerikai elmozdulások után? A Covid diktatúra kötelezései, alaptalan egészségügyi ígéretei és riogatásai után nem csoda, hogy a társadalom bizalma megrendült a magyar egészségügyben. Ilyen helyzetben nem tartható fenn a kötelezés a gyerekoltások terén sem a Mi Hazánk mozgalom szerint. Inkább szakmai ajánlásokra, nemzetközi tapasztalatok megvizsgálására volna szükség. Tehát hajlandók-e a kötelező oltások uniós mintára választhatóvá tenni, miután Európa országainak többségében sincs egyetlen kötelező oltás sem? Várom érdemi válaszát, amely ha esetleg egy egyszavas igen lesz, akkor biztosíthatom, elfogadom válaszát. Köszönöm, elnök úr.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót dr. Svéd Tamás államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő, köszönöm szépen a szót. Magyarország világszinten is kiemelkedő 99%-os átoltottsági mutatóval rendelkezik az életkorhoz kötelező védőoltások tekintetében, mivel pedig a rendelkezésünkre álló tudományos tények alapján pontosan ez szükséges gyermekeink megvédéséhez, hazánkban a kedvező járványügyi helyzet megőrzéséhez, hazai védőoltási rend megőrzése prioritás a kormány számára. Az évszázados múltra visszatekintő nemzeti immunizációs programban azok ellen a fertőző betegségek ellen kötelező a védőoltás, amelyek könnyen és gyorsan terjednek, tömeges megbetegedéseket okozhatnak, súlyos, egész életre kiható szövődményekkel járhatnak, és akár halállal végződhetnek. A védőoltások egyéni és közösségi célt is szolgálnak. Amennyiben a szülő nem oltatja be gyermekét, a fertőző betegség nem csak a gyermeket veszélyezteti, hanem mindazokat, akik az oltatlan gyermek környezetében megfordulnak, és bármely jobban nem rendelkeznek megfelelő védettséggel. Ezt bizonyították például a hazánkban a közelmúltban tragikus módon szamár köhögésben meghalt csecsemők, őket is a környezetük védettsége tudta volna megvédeni. Az Alkotmánybíróság korábban ismételten megvizsgálta, hogy jogilag elfogadható a védőoltások kötelezősége, és megállapította, hogy az életkorhoz kötött kötelező védőoltások rendszere szükséges és arányos alapjogkorlátozásnak minősül. Az oltási programok kialakítása és végrehajtása az Európai Unióban tagállami hatáskörbe tartozik, ezért az egyes országok eltérő megoldásokat alkalmaznak. Van, ahol jól működő ellátásnak és főként a magas társadalmi egészségértésnek és bizalomnak köszönhetően általános kötelezés nélkül is magas az átoltottság. Több európai országban, így például Francia, Német és Olaszországban pedig a kanyaró vagy szamárköhögés újbeli terjedése miatt tettek egyes oltásokat kötelezővé vagy ismét kötelezővé. Ezen országok mellett Csehországban, Bulgáriában, Lettországban, Szlovákiában, Szlovéniában is kötelező védőoltási rend van. Ami a Covid-oltásokat illeti, ezekről ma már jóval több adat áll rendelkezésre, mint a járvány kezdetén, és ezek alapján az oltások bizonyítottan jelentős számú súlyos megbetegedést és halálesetet előztek meg. A védőoltások ellenjavallatait az országos tisztifőorvos által évente kiadott védőoltási módszertani levél tartalmazza. Igen kevés valódi ellenjavallat van, ezek figyelembevétele fontos, és meg is történik. Nem igaz tehát az ön azon állítása, hogy hazánkban lehetetlen az oltás elhalasztása, vagy az akár az azaluli végleges mentesítés. Legalább ilyen fontos azonban, hogy a védőoltások időben megtörténjenek, tehát ha valódi, szakmailag alátámasztott ellenjavallat nincs, minden oltható gyermeket a megadott időben oltásban kell részesíteni. Ezzel együtt, mint minden gyógyszernek, az oltásoknak is lehetnek mellékhatásai és szövődményei is. Ezeket az illetékes hatóságok folyamatosan ellenőrzik, az eredmények alapján az oltási rend felülvizsgálata folyamatos. Az igen kevés valódi oltást károsult és hozzátartozóik számára pedig Magyarországon a jogszabályok pereskedés nélküli kártalanítási lehetőséget biztosítanak, és természetesen nyitva állnak előttük egyéb jogi lehetőségek is. Tisztelt képviselő úr, a kormány a szülők aggodalmait komolyan veszi, az oltásokkal kapcsolatos felvilágosításon javítani fogunk, a mellékhatások monitorizálása és ezek alapján az oltási rend felülvizsgálata, amit már mondtam, folyamatos, abban a legújabb tudományos eredmények mindenkor beépülnek. A mi hazánk és ön ezzel szemben ismét tudományellenes, oltásszkeptikus és magyar oltási rendről valótlan állításokat tevő csoportokat karol és hangosít fel, kétséget keltve ott, ahol a tudományos bizonyítékok egyértelműek. Ez nem felelős érdekképviselet, hanem a szülői aggodalmak politikai felhasználása. Múlt héten kedden itt, a parlamentben is beszéltem a tragikus módon egy megelőzhető és időben felismerve jól kezelhető járványos betegségben, a visszatért szifiliszben meghalt magzatokról és csecsemőkről. Ha el akarjuk kerülni, hogy más csecsemőket és gyermekeket kanyaróban, torokgyíkban, gyermekbénulásban vagy szamárkőgésben veszítsünk el, akkor a kormány célja nem lehet más, mint az átoltottság és a bizonyítottan eredményes magyar védőoltási rendszer megőrzése. Köszönöm szépen, nem számítok elfogadásra a dolgóját.
1: Köszönöm, államtitkár úr. Megkérdezem a képviselő urat, elfogadja a választ a nyilatkozat megtételére egy perccel rendelkezésére.
5: Államtitkár úr, egyetértünk abban, hogy elfogadhatatlan a válasza, hiszen a szülők nem ezt tapasztalják, amit ön mond, és az egy dolog, hogy a Covid-diktatúra visszaéléseit nem kívánják kivizsgálni, és egy húron pendülnek ez ügyben a Fidesszel, de most, hogyha legalább a jövőről beszélünk, akkor nem tudom, miért nevezi tudományellenesnek, máskor laposföld hívőnek az Európai Unió tagállamainak többségét. Hiszen az unió tagállamainak többségében, sőt egész Európa többségében nincs egyetlen kötelező oltás sem. 5 évvel alacsonyabb Magyarországon a születéskor várható élettartam. A KSH kimutatása szerint nem adott választ rá, hogy ön szerint ez miért van. Én nem állítom, hogy emiatt van, de legalábbis nem, nincs abban a helyzetben Magyarország, hogy mondjuk kioktassa Európa országainak többségét, hogy majd mi megmondjuk, hogy hogyan működik ez. Az pedig az elemi logika szabályait sem állja meg, amit ön mondott, hogy büszkén állítja, hogy 99%-os az átoltottság, és az maradék 1% az veszélyezteti még az oltottakat is. Hiszen, hogyha az oltás valóban működik, akkor hogyan lehetne a 99%-nyi oltottat veszélyeztetni? Én azt mondom, adjuk meg a lehetőséget, hozzunk létre egyfajta kontrollcsoportot, hogy ennek a bizonyos értelme hitvitának véget vessünk. Aki ennyire nem szeretné oltatni a saját gyermekét, az ne üldözzék el Magyarországról, ne fenyegessék a gyermekének elvételével. Ezt az 1-2%-ot engedjék, hogy ne oltassa a gyermekét legalább néhány évig, hogy ezt a kontrollcsoportot megvizsgálta, a hitvita végére pontot tegyünk, és lássuk, hogy mi van azokkal a gyermekekkel, akik oltatlanok. Köszönöm szépen. A válaszát ezért nem tudom elfogadni.
1: Köszönöm, képviselő úr. Novák előtt képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelláció adott választ 164 igennel, 8 nem ellenébe, 0 tartózkodással elfogadta. Dr. Árvai Nikoletta Tisza képviselője interpellációt nyújtott be az élő környezetért felelős miniszterhez. Mit tesznek a cicahomok bányatelephelyen a további környezetszennyezés megakadályozása érdekében címmel? Dr. Árvai Nikolett képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, a Vértes-hegységben évtizedekig külszíni barna kőszénbányászat folyt. A felhagyott bányagödörben egy tiszta vízű bányató és egy egyedülálló vizes élőhely alakult ki. Itt 26 védett faj élt. A térség 62 település ivóvízbázisát adó karstvíz forrásvidéke és a tatai öreg tavat is táplálja. 2022-ben a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal rekultivációs engedélyt adott ki az immár 40 éve felhagyott bányatelek tájrendezésére, holott a természet már elvégezte ezt a rekultivációt. Ennek alapján a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. 2024-től megkezdte a tóvizének leszivattyúzását és a gödör feltöltését mintegy 45 ezer tonna részben veszélyes minősítésű hulladékból előállított töltőanyaggal. Civil szervezetek szerint az EU élőhelyvédelmi irányelve által kötelezővé tett hatásvizsgálat elmaradt, így az engedély jogszerűsége is kérdéses. A kockázatokat az elmúlt hónapok is igazolták. 2026. februárjában olajszármazék szennyezést mutattak ki a meddőhányónál és a telephely melletti patakban. A Greenpeace 2026. májusi mérése szerint a pénzes patakban a szennyezettség 30-szorosan meghaladta a határértéket, április 19-én pedig jelentős olajkifolyás történt, amit a hatóság is szennyezésként azonosított, kármentesítést rendelve el és a beszállítást felfüggesztette. A kormányhivatal 2026. áprilisában megtiltotta a további hulladéktárolást, feldolgozást és beszállítást. Ez szükséges, de nem elégséges, hiszen a felfüggesztés csupán ideiglenes, a kármentesítés után a tevékenység újraindulhatna ugyanott, ahol a bizonyítékok szerint a terület hidrogeológiailag eleve alkalmatlan veszélyes hulladék kezelésére. A megelőzés elve alapján nem elég a bekövetkezett károk utólagos felszámolása, ha a telephely maga alkalmatlan az ott folytatott tevékenységre. A térségben élők végleges garanciát várnak arra, hogy ezen a területen a jövőben ne folyhasson veszélyes hulladékkezelés, és a kármentesítés költségei a céget, ne pedig az adófizetőket terheljék. Mindezek alapján tisztelettel kérdezem a miniszter urat, kezdeményezi-e a minisztérium a telephely teljes tevékenységére kiterjedő, az eddigi engedélyezési eljárástól független átfogó hatósági vizsgálat lefolytatását, és felhasználja-e ennek eredményét az engedély visszavonásának megalapozására? Kezdeményezi-e a minisztérium a telephelyen folytatott veszélyes hulladékkezelési tevékenység végleges megszüntetését, és megteszi-e a szükséges jogi lépéseket, hogy itt ilyen tevékenység a jövőben ne folytatódhasson? Várom miniszter úr érdemi válaszát.
0: Köszönöm, képviselő asszony. Megadom a szót Gajdós László miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt képviselő asszony, természetesen, ha majd lesz hatásköre erre az élő környezetért felelős minisztériumnak, én remélem, hogy szeptemberben ez bekövetkezik, feláll az a főhatóság, amikor ilyen ügyekben eljárunk. De hogy ne maradjon válasz nélkül, én tájékozódtam a kormányhivatalokat felügyelő minisztériumnál, és nagyon kedvesen elkészítették a választ ebben a egyébként nagyon bonyolult és elég szörnyű ügyben, amiből számos van még az országban, az elmúlt évtizedek alatt sok ilyen alakult ki, és nagyon szeretném, hogyha a szeptemberre a hatáskörük is hozzánk kerülnének, elkezdenénk nagy erőkkel ezek felgöngyölítését, hát ha végére érünk 4 év alatt. Szóval azt tudom mondani önnek, a Vértes Környezetgazdálkodási Kft. Környezethasználati engedélyét a Komárom-Esztergom megyei környezetvédelmi hatóság 25-ben felülvizsgálta, és 25 novemberében kiadott új engedélyében a korábbinál szigorúbb határértékeket határozott meg a cicahomok bánya rekultivációs célű fedőanyagára vonatkozóan. A kétfokú közigazgatási eljárásra tekintettel annak érdekében, hogy a szigorúbb előírások azonnal érvényesíthetők legyenek, a környezetvédelmi hatóság elrendelte az engedélyben foglaltok azonnali végrehajtását. Az engedély ellen több fellebezés is érkezett, ezért a jogorvoslati eljárás a másodfokú környezetvédelmi hatóságnál jelenleg is folyamatban van, melyet a másodfokú hatóság soron kívül kezel is. A jogorvoslati eljárástól függetlenül az engedély rendelkezései alapján azonban a társaság a cicahomok bánya rekultivációját nem végezheti, és a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzési tapasztalatai alapján egyébként nem is végzi. A cicahomok bánya rekultivációs fedési tervében meghatározott fedési munkák 26 évben nem történtek, a munkagépek levonultak, a hatóság néhány nappal ezelőtt történt helyszín ellenőrzése szerint a természet elkezdte ismét visszavenni a területet, vagyis a feltöltéssel érintett bányatelek növényzettel borított. A környezetvédelmi hatóság elrendelte a cicahomok bánya vonatkozásában a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot. Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a hatóság által elrendelt intézkedések és korlátozások nem teszik lehetővé a cég részére az engedély szerinti tevékenység folytatását, azaz a további környezetszennyezés bekövetkeztének lehetősége gyakorlatilag kizárt. Reméljük, hogy a felszámolást is el lehet lesz majd kezdeni. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, miniszter úr. Megkérdezem a képviselőasszonyt, elfogadja a választ a nyilatkozat megtételére, egy perc áll rendelkezésére.
1: Tisztelt miniszter úr, higgy el, hogy biztos vagyok benne, hogy országos szinten ez nem egyedüli probléma, hanem számos hasonló előfordulhat, de az itt élők számára sajnos ez a probléma. Minden esetre köszönöm az előremutató válaszát, és egyúttal tisztelettel meghívom önt egy helyszíni bejárásra, mert a szóbeli elbeszélés vagy az iratok alapján álláspontom szerint nem ismerhető meg valójában a probléma. Köszönöm, elfogadom a választ egyébként.
0: Dr. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a Szociális Családügyi Miniszterhez, mikor szólal meg végre címmel. Dr. Hegedűs Barbara képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Az elmúlt hetekben több alkalommal is kérdeztem miniszter urat a szolnoki gyermek otthonval eltűnt 11 éves kisfiú ügyében, amellyel kapcsolatban képviselőtársaimmal hivatalos feljelentést is tettünk a központi nyomozó főügyészségem. Le kell szögezni, hogy a kérdés számomra nem a politikai csatározásról szól, hanem mindenekelőtt a gyermekvédelmi ügyről, hiszen hogyan tudjuk biztosítani, hogy egy szakellátásban élő, kiszolgáltatott gyermek biztonsága, méltósága, lelki védelme minden helyzetben elsőbbséget élvezzen. Miniszter úr Facebook oldalán egy nyílt levélre reagálva úgy fogalmazott, közös célunk, hogy letörjük a hallgatás kultúráját. Azt is világossá tette, hogy aki jóhiszeműen a gyermekek érdekében jelez, az nem áruló, hanem a gyermekekért cselekszik. Ezek fontos mondatok, egyetértünk. Éppen ezért szeretném megkérdezni, mit jelentenek ezek a gyakorlatban akkor, amikor nem általánosságban beszélünk a gyermekvédelemről, hanem egy konkrét, kiszolgáltatott, szakellátásban élő gyermek ügyében merülnek fel súlyos jelzések. Egy gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek esetében különösen fontos, hogyha az eltűnés, veszélyeztetettség, egészségügyi vagy lelki sérülés, illetve politikai célú kihasználás gyanúja merül fel, akkor minden érintett, akinek szakmai felelőssége van, felemelje a hangját. Tisztelt miniszter úr, ezért 3 kérdésem lenne önhöz az elhangzottakkal kapcsolatban. Kérdezem, mikor szólal meg végre ebben az ügyben? Mit tett eddig a visszaélés kivizsgálása érdekében? Tudjuk, hogy ez a gyermek jelenleg hol van? Biztonságban van? Bántalmazza valaki, esetleg újra elszökött? Ki gondoskodik most róla? És tájékoztasson továbbá arról, hogy jelenleg mi a hivatalos protokoll egy olyan esetben, amikor valaki egy magán kívüli állapotban lévő, Magyar Péter és Bódi és Krisztina elmondása szerint bedrogozott állapotú, 11 éves, hátrányos helyzetben lévő kiskorú talál az utcán. Terveznek változtatni ezen a protokollon? Vagy az lenne az álláspontja, hogy egy ilyen sajnálatos esetben az állampolgárok szállítsák oda a gyermeket Magyar Péterhez, aki majd eldönti, mi legyen vele? Várom megtisztelő válaszát.
0: Köszönöm, képviselőasszony. Megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Hétről hétre meglep, hogy mennyire aggódik a gyermekekért. Ennek valahogy az elmúlt 16 évben semmi nyomát nem láttuk itt a parlamentben. Valahogy amikor Bicskén elszabadult Vásárhelyi János, akkor nem tetszett így felállni. Amikor kitüntették, akkor sem tetszett így felállni. Jaj, ki is adott kegyelmet Kónya Endrének? Ezt se tudtuk meg. A Szőlő utcánál Juhász Péter Pált kiszabadította rá gyermekekre. Kaletta Gábort kicsempészte haza. Mind önök. És akkor ki is folytatott kampányt a gyerekekkel? Ön a Facebook oldalán? Vagy éppenséggel? A nyuszi motorok? Ugye 16 ezer forintos túlárazott nyuszi motorok. Tudja, ha már Szolnok megyéről beszélünk, tavaly 7 csecsemő halt meg a csecsemő otthonokba, és tudja miért? Mert 40 ezer forintot nem szántak arra, hogy légzésfigyelő monitorokat vegyenek. 2,5 nyuszi motor ára. De fontosabb volt nyuszi motorokkal kampányolni, mint 7 csecsemőt megmenteni. Köszönöm.
0: Megkérdezem a képviselő asszonyt, elfogadja a választ a nyilatkozat megtételére 1 perces időkeret áll rendelkezésére.
3: Tisztelt miniszter úr, én egy konkrét ügyben konkrét kérdéseket tettem fel. Itt a parlamenti interpellációnak a témakör ez erre vonatkozik, viszont öntől egy választ kaptunk ezekre a kérdésekre. Folytatnak-e kivizsgálást az ügyben? Mi a protokoll egy ilyen esetben? És mit gondol? Egyáltalán utána nézette annak, hogy milyen állapotban van most ez a kisfiú, milyen, hol tartózkodik, biztonságban van-e konkrét ügyben, konkrét kérdésekre konkrét válaszokat vártunk volna, ezért nem tudom elfogadni a válaszát.
0: Köszönöm, képviselőasszony. Dr. Hegedűs Barbara képviselőasszony az interpellációra adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelláció adott választ 116 igen, 44 nem, 0 tartózkodással elfogadta. Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez. Mi lesz a jövője a megkezdett egyházi beruházósoknak, programoknak címmel? Nacsa Lőrinc képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Az alaptörvény a lelkismereti és vallásszabadságot teljes körűen biztosítja, sőt, elismeri a kereszténység nemzet megtartó szerepét. A magyarországi egyházak, mindegyik magyarországi egyház nem csak hitéleti tevékenységükkel, hanem közösségteremtő, szociális és kulturális tevékenységükkel is fontos értékteremtő munkát végeznek a társadalom érdekében. Az előző kormány szakította a 2010 előtti baloldali kormányok egyházellenes politikájával, 2010-től kezdve felszámolta a baloldali kormányok által hozott és az egyházakat korlátozó, illetve anyagi érdekeiket is sértő rendelkezéseket, és törvényalkotási, valamint költségvetési eszközökkel támogatta és megbecsülte az egyházak áldozatos közösségteremtő munkáját. Az elmúlt 16 évben Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem a külhonban Kárpát-medence magyar lakta területein is közel 4000 templom újult meg, és 200 új templom épült magyar kormányzati támogatással. A korábbiak folytatásaként elmúlt időszakban is számos olyan egyházakat érintő fejlesztés indult meg, mely jelenleg is folyamatban van. Mi lesz az a kérdésem, hogy mi lesz a megkezdett és le nem zárt fejlesztésekkel? Csak pár példa. Folytatódik-e a megkezdett evangélikus óvodaépítési program? Folytatódik-e a gyulafehérvári papnevelde felújítása? Kívánják-e fenntartani a települési templomfelújítási programot, ami 2026 és 2035 között évi 2,5 milliárd forintból segíteni a kisközösségeket, a legapróbb falvakat? Befejeződik-e a Biatorbágyi és Szigetszentmiklósi református általános iskolák felújítása? Az előző kormány kidolgozott és összerakott egy 35 milliárd forintos egyházi kórházi energetikai felújítási programot is, mindezt uniós forrásból, amit Brüsszel már jóvá is hagyott, csak a hazai pályázatot kell kiírni az önök által elfogadott zárt pályázói körre. Ezzel mi a helyzet, számíthatnak-e rá az egyházi kórházak? A Tisza párt a programjában vállalta, hogy a hatályos megállapodások alapján fenntartja a hittanoktatásban dolgozók és a kistelepülésen szolgálatot tevők anyagi juttatásait, és fenntartja az egyházi ingatlan járadék korábban kialakított rendszerét. Szintén önök vállalták, hogy fenntartják az átvállalt közszolgáltatásokat végző egyházi fenntartásban működő intézmények normatív támogatását, valamint a személyi jövedelemadó 1%-a továbbra is felajánlható lesz az egyházak részére. Azt gondolom, hogy azok a kisközösségi programok, a nyári táborok, a most is zajló hittantáborok, kisközösségi programok mind-mind rendkívül sokat adnak hozzá a közösségeinkhez, rendkívül fontos ezeknek a támogatása, nagy beruházások is fontosak, de az, ahol a kisközösségek egymással tudnak minőségidőt tölteni erdei környezetben, zarándok helyeken, táborokban, ebben a mostani nyári időszakban is, ez egy pótolhatatlan dolog, remélem, hogy erre is lesz a jövőben is pályázati forrás. Mindezek alapján tisztelettel kérdezem miniszter urat, mi lesz a jövője a megkezdett egyházi beruházásoknak és programoknak. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Tar Zoltán miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam, hálásan köszönöm a kérdését, amely rendszeres visszatérője parlamenti találkozásainknak, ezzel segítve azt, hogy az ember mindig otthon érezze magát. Amikor a KDNP kérdéseit hallgatom, de nem csak a KDNP, sokszor a Fidesz kérdéseit, hisz ezek olyanok sokszor, mint ilyen listába szedett eredmény bemutatók. Mi mindent értek el, mi mindent csináltak, mennyire nagyszerű volt az elmúlt 16 esztendő, és kész csoda, hogy ezek után az emberek voltak olyan, hogy is mondjam, nem megértőek, hogy nem önökre szavaztak. Hát ezt a csoda felsorolást hallhattuk ismét. Picit megkésve sorolta fel a csodákat, a kampány véget ért, ezt nyilván önök is látták, tapasztalták, a választás is véget ért, ezt is örömmel jelentem, és az emberek teljesen egyértelmű és világos jelzést adtak, hogy mindebből a mászból, ebből a sok faszádból, amit építenek, ezekből a mindenféle, az egy szó, egy kifejezés, ami azt jelenti, hogy az épületnek a homlokzata. Látom, hogy fölkapta a fejét, kedves kollega. Az épület homlokzata. Tehát igen, önök rendkívül jók ezekben a homlokzatépítésekben, itt a Kossuth téren is épül ilyen. Tehát a lényeg, hogy az embereknek elege lett abból, hogy ilyen óriási, gigantikus beruházások készülnek, elegük van a kábításból. Az önök másfél évtizedes beruházásai gyakran messze túlköltött, ellopott fejlesztések álcája mögött korlátozták és befolyás alá vonták a vallási közösségeket is. Kisajátítani törekedtek a nemzet és a hit fogalmát, nem tartották kereszténynek, magyarnak azt, aki nem értett egyet önökkel. Ezért viszont, ez így van, ezért viszont templomaink, vallási közösségeink hatalmas árat fizettek. Engem sem tartottak kereszténynek, mert bátorkodtam nem egyet érteni. Bocsánat, Nacsa képviselő úr, bocsánat kérek, ön annak tartott, mások nem. Sorra fordultak ki a hívek a templom padsoraiból, miután Orbán Viktorról áradozó igehirdetéseket kellett hallgatniuk nem egy esetben. Önök megalkuvást és alárendelődést vártak az egyházaktól a nekik adott intézményekért és támogatásokért cserébe. Hiába mondja azt a Fidesz-KDNP, mennyivel támogatta a vallási felekezeteket, önök alatt nem párbeszéd, hanem diktatúra lett egyház és állam kapcsolatából. Átláthatatlanul és ellenőrizhetetlenül szórták a pénzt az egyházaknak, majd amikor a politikai érdekük úgy kívánta, akkor szaladtak, hogy benyújtsák a számlát. Ez az a rendszer, ez az a módszer, aminek egyszer s mindenkorra véget vetünk. 16 év alatt önök létrehozták és tökére fejlesztették a politikai kereszténységet, egészen elképesztő csoda, amit végre tudtak hajtani. A hiteles, nem kirekesztő és nem politikai békjóban élő és létező kereszténység hazánk békéjének, életének alapja, társadalmi együttélésünk irányadója. Azt gondolom, ez az, amiről beszélnünk kell. Így van ez az önök áldás nélküli működése ellenére is. A mi ígéretünk a politikai függőség felszámolása és egy korrekt egyház, állam, felekezet és államviszony közös kialakítása. Ennek értelmében tartunk folyamatosan kapcsolatot az egyházakkal, rendszeresen egyeztetünk velük, amiért nagyon hálásak. Többen elmondták, hogy végre lehet beszélni nyíltan, világosan a közös problémákról. Szabadon mondhatják el a kéréseiket, így a beruházásokról is tudunk beszélni, és a felekezetek elmondhatják, hogy mely beruházások azok, amelyeket szeretnének megvalósítani, és melyek azokat nem, amiket nem szeretnének, sőt azt is el tudják mondani, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket fenn is tudnak tartani. Szemben az önök által hirdetettekkel, ma is hallottuk már, a Tisza kormány nem kívánja a hittanoktatást felszámolni, és semmi olyat nem kíván, amit a KDNP a Tisza kormánynak tudna be. Köszönöm, hogy elmondhattam mindezt, és várom az egyetnemértését. Köszönöm.
0: Köszönöm, miniszter úr. Megkérdezem a képviselőt, elfogadja a választ a nyilatkozat megtételére, egy perc áll rendelkezésére.
1: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt miniszter úr, a beruházásokról kérdeztem, 3 perc 55 másodpercnél kezdett el először a kérdésemre válaszolni a beruházásokkal kapcsolatban, és ön a Kossuth téri beruházásokat hozta ide, a Kossuth téri beruházást minősítette Patyomkin beruházásnak, hát önöknek annyira megtetszett, hogy be is költöztek az egyik épületbe, és nem a régi irodaházba mentek. A régebbi irodaház önöknek nem volt jó, csak az új irodaház, és onnan ki is ebrudálták a hivatal dolgozóit. Miniszter úr, az egyházak közösségteremtő munkája az nem politikai csatározásoknak a tere. Én a nyári táborokról kérdeztem, az óvodaépítésről kérdeztem, arról, hogy a református evangélikus katolikus óvodákba járó fiatalok megújult iskolákba mehetnek-e, hogy az egyházi kórházak megkapják-e az energetikai felújítást, nem pártpolitikai ügyről kérdeztem, de mivel ön csak pártpolitikai vonatkozásban tudott válaszolni, ezért sajnos nem tudom elfogadni a válaszát. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő úr. Nacsa Lőrinc képviselő úr az interpellációra adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 126 igen szavazattal, 48 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a tudományos és technológiai miniszterhez, Mikor és hogyan lesz működőképes kutatásfejlesztési és innovációs ökoszisztéma Magyarországon címmel? Szabad István képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Magyarországot régen a feltalálók országának nevezték. Sajnos manapság már nem teljesen van ez így. Felsorolni is nehéz, mennyi magyar találmány, fejlesztés, világpiaci márka futott be nemzetközi sikert, és így a gyártó és exportkapacitáson keresztül járult hozzá Magyarország gazdasági társadalmi felemelkedéséhez az elmúlt 150 évben. Az utóbbi években azonban Magyarország Európa egyik legszegényebb, legelmaradottabb országá vált, egyfajta tehetségtemető lett belőle, ezt szakemberek fogalmazták így meg, és tőlük vettem át. Korábbi felszólalásaimban kifogásoltam, hogy az Orbán kormányban nem volt senki, aki rendszer szinten értett volna a kutatásfejlesztés területéhez, és átlátta volna, hogyan működik egy hatékony, felülről nyitott piac, és igényvezérelt innovációs ökoszisztéma, ha csak nem Rogán Antal nagy feltalálóra gondolunk ebben az esetben. Na de ennek eredményeképpen például a KFI szektor egyik legfontosabb mérőszáma a belföldi és külföldi szabadalmi bejelentések száma tekintetében Európában a 20. helyen vagyunk, de hogyha lokalizáljuk egy kicsit és szűkítjük a teret, mondjuk Kelet-Európában ott a 4. helyen állunk. A Szellemi Tulajdon Világszervezetének WIPO adatbázisa szerint 2025-ben Magyarországról mindössze 169 PCT nemzetközi szabadalmi bejelentést nyújtottak be, míg a hasonló lélekszámú Ausztriából 9-szer, Svédországból 23-szor, Svájcból 30-szor többet. Ezek az adatok jól mutatják az adott ország innovációs képességét, gazdasági fejletlenségét és életszínvonalát. Illetve fejlettségét, bocsánat. A Tanács Zoltán miniszterjelölti meghallgatása számos területen sok ígéretes elképzelés és tervet hallottunk, amivel egyet is értünk. Feltűnő volt azonban számunkra az, hogy a Tisza párt programjához hasonlóan csak nagyon szűken érintette a legfontosabbat, a hatékony tudás és technológia transfer, a kutatásfejlesztési lánc és a magyar termékfejlesztési bázis kiépítését, ami az ország gazdasági felemelkedésének a kulcsát jelenteni. Álláspontunk szerint kevés lesz, hogy megpróbáljuk lemásolni a svájci vagy más országok modelljeit, mert a jelenlegi magyarországi viszonyokat ismerve eleve azok kudarcra volnának ítélve. Kérem ezért tisztelt államtitkár úrat, látom, hogy ő fog tudni válaszolni nekem, azzal kapcsolatban, hogy van-e már konkrét elképzelés a minisztériumban arra vonatkozóan, hogy milyen jogi, pénzügyi, pályázati feltételek és keretek szükségesek ahhoz, hogy egy ötletből a kutatásfejlesztési lánc 5 lépcsőfokán keresztül sikeresen lehessen a világpiacra lépni és magyar világpiaci márkát építeni. Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Bicskei László államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, nagyon köszönöm a kérdését. A Tudományos Technológiai Minisztérium megalakulása óta intenzív párbeszédet folytatunk hazai kutatóintézetekkel, egyetemekkel, vállalkozásokkal, befektetőkkel és az innovációs ökoszisztéma különböző szereplőivel. Teljesen egyetértés abban, hogy Magyarországon a tudás és a tehetség megvan. A probléma, hogy a kutatási eredményeinkből nem lesznek szabadalmak, sikeres vállalkozások, piacképes termékek. Abban is nagy volt, vagy erős volt a visszajelzés, amit az előbb miniszter úr is mondott, hogy ilyen jellegű párbeszéd szakma és kormányzat között eddig nem nagyon volt. Mielőtt rátérnék a stratégiánk fő pilléreire, szeretnék arra is egy pár szót mondani, hogy milyen állapotban vettük át ezt a területet. Ahogy ön fogalmazott az előbb, az Orbán kormányban nem volt senki, aki rendszer szinten értett volna a kutatásfejlesztés területéhez. Maradéktól egyetértek a véleményével. Mindannyian láttuk az elmúlt évek elhibázott kormányzati koncepcióit, hogy az Orbán kormány összeszerelő üzemként tekintette erre az országra, hogy a GDP-nk 1,3%-át költötték kutatásfejlesztésre, míg az európai átlag 2%, az európai élvonal 3% fölött van, a világ élvonal még e fölött is van. Ráadásul ennek az 1,3%-nak a 70%-a az magánfinanszírozásból volt, és nem csak az európai átlagtól vagyunk lemaradva, hanem a környező országoktól is, ahogy ezt ön is kiemelte. De a sok szakmai hiba mellett számos klasszikus neres visszaélést is találunk.

0: Mundrian kutatási hálózat vezetőjének több 10 millió forintos havi bérét, és még nagyon sok minden más, de sajnos nincs erre időm, hogy erre mindenre kitérjek. És nagyon szeretném leszögezni, hogy főleg különösen Hankó képviselő úrnak, hogy a közpénz nem ajándék. Ez nem lehet szimpátia alapján osztogatni. Mindenhez megfelelő szakmai előkészítés, megfelelő mérföldkövek, teljesítményindikátorok és szakmai kontrollra van szükség. A stratégiánkról. Meggyőződésünk, hogy a kutatásfejlesztésbe való befektetés az egyik legjobb dolog, amit tehetünk a közös magyar jövőnk érdekében. Olyan országot építünk, ahol a tehetséges fiataloknak nem kell külföldre menniük, hogyha világszínvonalú kutatásokba szeretnének részt venni. Kiemelten fogunk támogatni olyan stratégiai technológiákat, mint a mesterséges intelligencia, a biotechnológia, az egészségipar vagy az űrtechnológia. Célunk, hogy 2030-ra, a ciklus végére elérjük a 2% GDP arányos kutatásfejlesztési támogatást, 34 végére pedig a 3%-ot közelítsük. Az is kiemelten fontos, hogy szoros együttműködésben dolgozunk az Európai Unióval, annak tagállamaival, különösen a V4-ekkel. Az pedig alapvetés, hogy minden kutatásfejlesztési innovációs forrást szakmai alapokon átláthatóan, ellenőrizhetően fogunk tudni csak odaítélni. Az Orbán kormány elmúlt 16 évének felelőtlen kormányzásának következményét nem fogjuk tudni 2-3 hónap alatt megsemmisíteni. De dolgozunk rajta, emberfeletti erővel dolgoznak a minisztériumban a kollégáim rajta. A biztosítottam képviselő urat, hogy minden kampányban vállalt ígéretünket maradéktalanul teljesíteni fogjuk, és rövidesen részleteiben is be fogjuk mutatni Magyarország új kutatási fejlesztési innovációs stratégiáját. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, államtitkár úr. Megkérdezem a képviselőt, elfogadja a választ a nyilatkozat megtételére, egy perc áll rendelkezésére.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Bizakodóak voltak azok a hangok, amiket ön elmondott, és nyilván, ha visszatekintünk a múltra, akkor bizony ön is felsorolta, hogy melyek voltak azok a problémák, amelyek nélkül, illetve amelyekkel tartunk itt, ahol most tartunk. Viszont nagy tisztelettel, de azért nem fogom elfogadni a válaszát, mert kevés konkrétum volt benne. Tehát nem volt például az, hogy konkrétan hogyan és miként képzelik el bizonyos területek rendbetételét. A hazai innovációs ökoszisztémát mi, a mi hazánkosok, egy teljesen új, átlátható szervezeten, a Magyar Innovációs Egyetemen és Termékfejlesztési Központon keresztül működtetnénk, már csak azért is, amivel elkerülhetnénk, hogy a nagyszerű magyar találmányokat, egy fejlesztéseket szándékosan bedöntsék, vagy esetleg kiárusítsák. És hát nem véletlenül mondtam ezt a szót. Például, mondok egy pár példát, az elmúlt években erre a sorsa jutott például a pétervári oldalcsúszó zongoraszék, vagy a Páli féle neuroprotézis, és még sorolhatnám. Köszönöm szépen, tehát nem fogadom el a választ. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő úr. Szabad István képviselő úr az interpellációra adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja a választ, kérem szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 125 igen szavazattal, 46 nem ellenében, egy tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az interpellációk tárgyalásának végére értünk. Személyes érintettségre jelentkezett Hankó Balázs képviselő úr, megadom a szót két perces időkeretbe. Kérem, az indokolással kezdje.
1: Köszönöm szépen, elnök úr. A személyes érintettség az, hogy államtitkár úr a miniszteri munkámat a kutatás innováció során becsmérelte, politikai nyilatkozatot tett, és akkor jöjjenek a tények. Az elmúlt 5 év alatt a szabadalmi bejelentések száma 7-szeresére emelkedett. A tavalyi évben 593 szabadalmi bejelentés volt. 3-szorosára nőtt a KFI finanszírozás, elérte az 1066 milliárd forintot. 2-szeresére nőtt a kutatófejlesztők száma per millió lakos, így érte el a 60 ezret. És 65%-kal nőtt a doktorandusz hallgatók száma. És amit ön a miniszteri keretben szakmaiatlannak tett, vagy szakmaiatlannak mondott, az éppen például Roska Botond kutatásának a támogatása volt. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt országgyűlést, az elnöklést át.

Adom Vitályos Eszter alelnök asszonynak, most 2 perces technikai szünetet rendelek el.

0: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, országgyűlési képviselőket és a nézőket egyaránt. És most áttérünk az azonnali kérdések és válaszok órájára. Tisztelt országgyűlés, Pócs János, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek, ki kinek van a fogságában a Tisza pártban címmel. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a Fidesz frakcióvezetője előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így a miniszterelnök távoléte miatt a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a Fidesz frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője fog következni. Tisztelt országgyűlés, Balla György, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszter úrnak az önkény következménye címmel. Öné a szó, Balla képviselő úr.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Szakács Istvánról lehet tudni, hogy nem kedveli a Tisza pártot. Ennek a véleményének hangot is ad. Pár napja ezen véleménye miatt fogdmegeket uszítottak rá. Hajnalban fölverték őt és a családját, a feleségét megalázták, a gyerekeit kiverték az ágyból, őt a falhoz lökték, megbilincselték, betuszkolták egy autóba, elvitték, rabosították, és 4 órán keresztül jogtalanul fogva tartották. Önök emberséges és működő Magyarországról szoktak beszélni. Ezért embertelen módon kivernek az ágyból egy családot. Hajnalba embertelen módon 7 rendőrt, közöttük magasrangú rendőrtiszteket uszítanak rá. A gyermekeiket nem hagyják aludni. A személyes holmiaik között embertelen módon vájkálnak. Mindezt jogtalanul. Működik az az ország, miniszter úr, ahol 2 alezredes, egy rendőrőrnagy, hadnagy és még 3 komandós egy ártatlan ember meghurcolásával van elfoglalva, ahelyett, hogy bűnözőkre vadásznának? Miniszter úr, nem vádolom, kérdezem. Ön adta ki a parancsot? Ön adta ki ezt a gyalázatos parancsot? Várom válaszát.
0: Megadom a szót Pusvai Gábor belügyminiszter úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház, röviden válaszolva nem én adtam ki ezt a parancsot. Vannak olyan alapelvek, amihez szeretném magam tartani. Az egyik ilyen alapelv, hogy soha nem szólok bele, hogy körülbelül 1 órával ezelőtt beszéltem erről, semmilyen folyó eljárásba, semmilyen nyomozó hatósági kérdésbe, és ehhez szeretném is tartani magam. A másik szerintem lesz egy hasonló kérdés, ugye, úgyhogy nem biztos, hogy most kitérnék az eljárásnak a különböző részletére, de nagyon örülök, hogy ezt ma itt megbeszélhetjük. Azt gondolom, hogy fontos, hogy tisztázzuk, hogy mi miért történt, és adott esetben mi hogy követte egymást. A nyomozó hatóság önállóan járt el, ahogy korábban is a közleményben is ezt megfogalmaztuk. Ez nem mondott ellent az ügyészség közleményének, erre majd kitérek. Nagyon szívesen frakcióvezető úr kérdésére is. Azt gondolom, hogy önkényről beszélni itt az elmúlt hetek után nagyon fontos, hogy tisztázzuk, hogy mi volt az elmúlt 16 évben is, de most ebben nem mennék bele. Nem én adtam ki az utasítást, a nyomozóhatóság egy feljelentés nyomán járt el, ő rendelte el a nyomozást, ő rendelte el a kutatást, a kutatás ténye ellen panasszal élt, ugye az említett úriember a módjával kapcsolatban nem élt panasszal, ugye az ügyészség is ennek nyomán járt el, és ennek nyomán bírálta el ezt a cselekményt. Nagyon fontosnak tartom, hogy még egyszer elmondani, hogy az egyik legfontosabb vállalásunk az, hogy helyreállítsuk a rendőrség politikamentes működését, a rendvédelem becsületét és tekintetét. 3 alapelvről beszéltem, nem szólok bele nyomozóhatósági kérdésekbe. Tiszteletbe tartom azt, hogy a hatóság mit döntött adott esetben, akár egyetértek vele, akár nem, és tiszteletbe tartom a véleménynyilvánítás szabadságát is. Itt ebben az esetben nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy ez melyik kategóriába esett, hogy a nyomozóhatóság korábban milyen tények alapján döntött amellett, hogy elrendelje ezt a kutatást. Valóban működő és emberséges Magyarországot építünk, ezt szerintem közös célunk kell, hogy legyen. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, viszont válaszra megadom a szót Balla képviselő úrnak, egy perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszter úr, én lehet, hogy meglepő, de hiszek önnek. Hiszem, hogy nem ön adta ki a parancsot. Elhiszem, hogy politikai parancs nélkül is van olyan rendőri vezető, aki látva a miniszterelnök uszítását folyamatosan a pulpitusról, látva azt, hogy bűnözőnek nevez mindenfajta alap és bizonyítás nélkül másokat, ismeri az önkény természetét ez a parancsnok, és a saját boldogulása, előrejutása vagy a helyben maradása miatt azt gondolta, hogy így kell önöket kiszolgálni. Egy jogtalan, minden tekintetben megalapozott eljárással, egy embertelen bánásmóddal. Miniszter úr, még egyszer mondom, én hiszek önnek, de ez nem a kettőnk közötti hitvita. Mert valaki méltatlan a tisztségére. Vagy ön, vagy pedig az a parancsnok, aki ezt a parancsot kiadta. Önnek egy feladata van, pontosabban kettő, miután a rendőrség vezetője, ezért kérjen bocsánatot a rendőrség nevében, valamint rendeljen el vizsgálatot, hogy kiderüljön, ki az a tisztségére alkalmatlan parancsnok, aki politikai természetű parancsal akar önöknek megfelelni. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, képviselő úr! Szeretném felhívni a figyelmüket, hogyha túllépik az időkeretet gyakran, akkor kevesebb idő jut a kérdésekre a többi képviselőtársuknak. Belügyminiszter úré a szó egy perces időkeretben.
2: Idéznék a fővárosi főügyészségnek a közleményéből, amit ugye megállapított a panasz elbírálás után. A főügyészség a nyomozás iratait megvizsgálta és megállapította, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gyanúsítás közlésére nem kerülhetett volna sor, mert a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés megalapozott gyanúja nem állt fenn. Ezért a bejelentett panasznak helyt adott, ezzel a férfi gyanúsított jogállása megszűnt. Ugyanakkor a bűncselekmény nyomozás elrendeléséhez szükséges úgynevezett egyszerű gyanúja megállapítható volt, így a kutatás, lefoglalás és motozás elrendeléséhez szükséges feltételek fennálltak. Emiatt a férfi lakóhelyen végrehajtott kényszerintézkedéseket elrendelő határozat elleni panaszt a főügyészség elutasította. Tehát azt gondolom, hogy fontos, hogy a tényekre szorítkozzunk. Ez az eljárásrend, így működik a jogállam. Korábbiakban is előfordult az, hogy adott esetben az ügyészség a panasznak helyt adott. Tehát azt szeretném még egyszer mondani, hogy elő fog fordulni a jövőben is, hogy az ügyészség a nyomozóhatósággal esetleg nem ért egyet. De nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy az eljárásrend ez így működik. Akár egyetértünk a végeredménnyel, akár nem. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, Rétvári Bence a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszter úrnak. Cáfolta az ügyészség a belügyminisztériumot címmel. Parancsoljon, frakcióvezető úr.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim. Gyerünk Budára, szabadítsuk ki Táncsics Mihályt a börtönéből, mondta Vasvári Pár 1848. március 15-én, és valóban a március ifjak fölmentek és kiszabadították Táncsics Mihályt a börtönéből. Most már tudjuk, hogy a Tisza kormány alatt ez nem csak terrorcselekmény kísérlete, hanem maga terrorcselekmény is lenne, amit a márciusi ifjak elkövettek. Ezek szerint a helytartó tanács és a Tisza kormány pontosan ugyanúgy gondolkozik az ilyesfajta helyzetekről. Ahogy itt ma már azt Balla képviselőtársam elmondta, Szakács Istvánt, aki kiírta influencerként, hogy elmondta a véleményét a saját oldalán, hajnali 6 órakor ébresztették föl, nem küldtek neki egy levelet, nem beidézték, hogy tegyen vallomást, nem kijelöltek neki egy időpontot, amikor meg kell jelennie a hatóságnál, és el kell mondani az ügyről mindent, amit tud, hanem kimentek a lakásába, fölébresztették a gyerekeit, a gyerekei szeme láttára az apjával szemben ilyen kényszerintézkedéseket hajtottak végre, utána őrizetbe vették, meghallgatták, majd elengedték, és azt nyilatkozt ezután a belügyminisztérium, amit megosztott miniszter úr is a saját Facebook oldalán, hogy ezt az ügyészséggel egyeztetve tették. És utána az ügyészség egyértelmű tette, hogy nem, ezt nem az ügyészség egyeztetve tették. Egy külön közleményt tett ki az ügyészség a saját oldalára, amiben egyértelmű tette, hogy ez nem az ügyészséggel egyeztetett akció volt. Miközben a miniszter úr és a minisztérium kitette a saját felületeire, hogy ez egy ügyészséggel egyeztetett akció volt. Nem mindegy, hiszen az ügyészséggel nagyon szorosan együtt kell működni a rendőrségnek minden ügyben. Ezek után, mint azt a hírekből mindenki meg is tudhatta, kimondták, hogy természetesen itt nem történt bűncselekmény, megszüntették az eljárást, és kimondták, hogy Szakács István ártatlan ebben az ügyben. Tehát egy ártatlan embert hurcoltak meg ebben az ügyben. Az a kérdésem, ki vállalja azért a felelősséget, hogy ilyen közleménye volt a belügyminisztériumnak, ami nem volt helytálló, és az ügyészség is cáfolta később. Ki vállalja ezért a felelősséget?
0: Köszönjük szépen. Most megadom a szót belügyminiszter úrnak. 2 perces időkeretben parancsoljon.
2: Tisztelt frakcióvezető úr, ön több évig volt a belügyminisztérium miniszter helyettese, pontosan ismeri az eljárásrendet, és tudja, hogy az ügyészség nem cáfolta a belügyminisztériumot. Kérem, olvass el mindkét közleményt újra. Nagyon szívesen felolvasom akár itt is, de 2 percben nem biztos, hogy beleillik. Elmondom, hogy mi történt egész pontosan, ugyanis utólag bekértem a jelentést, és ezáltal teljesen képbe tudtam kerülni. Röviden az ügyről, egy magánszemély június 28-án feljelentést tett a BRFK 7. kerületi rendőrkapitányságán az ominózus bejegyzés miatt. A rendőrkapitányság 2026. július 1-én a feljelentést hatáskörökből áttette a Nemzeti Nyomozóirodához, ahol július 3-án nyomozást rendeltek el terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt. Erről az ügyészséget írásban tájékoztatta a nyomozóhatóság. Utána a fővárosi főügyészséget. A Nemzeti Nyomozóiroda június 7-én szakmai egyeztetést folytatott a fővárosi főügyészséggel, ez a jelentésben is szerepel, a tervezett nyomozati cselekményekről. Az ügyészség a tervezett eljárási cselekmények végrehajtása ellen kifogást nem emelt. Az ominózus úriember lakóhelyén július 8-án a nyomozók kutatást hajtottak végre, mellyel szemben nevezett panasszal élt. A kutatás során nem került elő a bűncselekményhez köthető eszköz vagy tárgy. A folyamatban lévő eljárásban az urat a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda objektumába a történő előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki július 8-án. A gyanúsítás ellen panasszal élt, álláspontja szerint nem követett el bűncselekményt, azonban a videó elkészítését elismerte. Az őrizetbevételre nem kerül sor, a kihallgatást és a bűnügyi nyilvántartásba vételt követően július 8-án szabadon távozott a nyomozóhatóság objektumából. Július 17-én pedig a fővárosi főügyészség megvizsgálta a nyomozás iratait és helyt adott a gyanúsítás elleni panasznak, míg a kutatás a motozás elleni panaszt elutasította, a férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt. Az eljárás vége a jogszabályoknak megfelelően zajlott, a rendőrség végig politikamentesen végezte munkáját. Így működött ez az eljárás.
0: Köszönjük szépen, viszont válaszra megadom a szót Rétvári frakcióvezető úrnak.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház, idéznék. Eddig rettentő békések voltunk, de ígérem, hogy ezt folytatják, akkor június 8-án nem leszünk annyira békések Budapesten a Hősök terén. És nem pár százan leszünk, hanem sok százezren, lehet, hogy milliónyian, és ott nem fogják tudni megállítani a tömeget. Kitől származik az idézet? Magyar Pétertől. Sokkal fenyegetőbb, mint Szakács Istvánnak bármelyik Facebook bejegyzése. És ezt szabadon mondhatta véleménynyilvánítás szabadságaként Magyar Péter. Ennek a tizedért, századáért Szakács Istvánnál a kiskorú gyerekei szeme láttára hajnali 6-kor megjelentek, és őt a falhoz állították, és bevitték a rendőrségre. Tisztelt miniszter úr, én nem a rendőrökkel foglalkoztam a felszólásomban, és nem az ügyészekkel, ön se őrájuk hivatkozva, ne a rendőrökre, ne az ügyészekre. Én a belügyminisztérium és a miniszter úr felelősségére kérdeztem rá. Kitettek egy közleményt, hogy ezt ügyészségi jóhagyással tették, ami után az ügyészség közölte, hogy ez nem így volt. Ezért a valótlanságért kivállalja a felelősséget.
0: Viszont válaszra megadom a szót belügyminiszter úrnak 1 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót. A közleményt akkor felolvasnám. A sajtóban a mai napon megjelent hírekkel kapcsolatban tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre. A rendőrség, nyomozóhatóság önállóan a jogszabályoknak megfelelően járt el. Az egyeztetést, tehát a nyomozást, azt mindig ugye a nyomozóiroda kell, hogy elrendelje, ugye a kutatást is, és erről, ahogy korábban is beszámoltam, tájékoztattuk a fővárosi főügyészséget, volt egy szakmai egyeztetés. Tehát ilyen formán ez a közlemény helytálló volt, és ezt írta le utána ezt az eljárást a fővárosi főügyészség is. Az, hogy utána a panaszt elutasította, az egy másik kérdés, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen formán a közlemény, mert ugye a kérdése is erre vonatkozott, a közlemény helytálló volt, tehát ezért felelősséget tudok vállalni a közleményért, és a belügyminisztérium is felelősséget tud vállalni. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük. Tisztelt Országgyűlés, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek, kinek a jogai fontosak címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Kaproncai Balázs államtitkárt jogosította fel. Köszönöm szépen, képviselőasszony megerősítette, hogy elfogadja a választ. Öné a szó, képviselőasszony, 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt államtitkár úr! A normákat betartó és tanulni vágyó gyerekek jogaiért szeretnék felszólalni. Tiszavasváriban a Református Egyház a működő 4 évfolyamos gimnáziuma mellett szakképzést és 8 évfolyamos gimnáziumot is szeretett volna indítani, ám az önök minisztériuma szerint ez szegregációt eredményez és visszafordíthatatlan helyzetet teremtene. Tehát ízlelgessük egy kicsit ezt a mondatot, az Oktatási Minisztérium szerint az visszafordíthatatlan helyzetet teremt, ha egy keresztény egyház 8 évfolyamos gimnáziumot indít egy vidéki kisvárosban. Csak hogy ezzel éppen azt mutatják, hogy fordítva ülnek a lovon, és nem értik a valóságot, ugyanis ebben a konkrét esetben is valós szülői igény volt arra, hogy ez a képzési forma is elinduljon. De nem akarok egy konkrét esetet kiragadni, mert sajnos országszerte hasonló tendenciának vagyunk a tanúi már 36 éve. Azoknak a gyerekeknek, illetve azoknak a családoknak kell elvinni a gyerekeiket más intézményekbe, sokszor távolabbi településre, akik 2 dolgot akarnak. Egyrészt, hogy a gyerekeik tanuláshoz való joga biztosított legyen, másrészt, hogy biztonságban tudják a saját gyerekeiket az oktatási intézményben. Sajnos Magyarország nagyon sok intézményében ez nem valósul meg. A Mi Hazánk szerint mindez igazságtalan, hiszen azokra a családokra ró nagyobb terhet, akik a saját jogaikat szeretnék érvényesíteni, ráadásul olyan jogukat, amely minden magyar állampolgárt megillető alapjog. Önök ebben az esetben is megtagadták azt a lehetőséget ezektől a családoktól, hogy ezen a településen ilyen intézménybe járathassák a gyermeküket. Az ő jogaikat miért nem veszik figyelembe? Várom érdemi válaszát.
0: Köszönjük szépen, megadom a szót Kaproncai államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
3: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház és tisztelt képviselőasszony. Az Oktatási Minisztériumnak az egyik alapelve, és ugye azon dolgozunk most már 2 hónapja, az oktatási miniszter, a felsőoktatásért felelős államtitkár, ugye ez a köznevelésért, koragyerekkorért, szakképzésért felelős államtitkároknak, hogy minél fontosabban és minél előremutatóbban elsősorban a szakmaiság jelenjen meg a gyermekeknek az oktatásában. Itt a 8 osztályos nevelésnél elsősorban azt kell megvizsgálnunk nagyon fontos és nagyon mély szakmai vizsgálatokkal, mérésekkel, hogy ennek a szakmai jelenléte megfelelő-e és indokolt-e a jelenlegi helyzetben. Úgyhogy azt tudom önnek mondani ezzel kapcsolatban, hogy elsősorban ennek a jelenlét és a fontosságát most szakmai alapokon vizsgáljuk, és amikor az ezzel kapcsolatos méréseink meglesznek, utána tudok erről majd további információkat adni. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, államtitkár úr. Megadom a szót Lúró Dóra képviselőasszonynak viszont válaszra egy perces időkeretben.
4: Tisztelt államtitkár úr, az a szakmai helyzet, hogy vannak gyerekek, akik biztonságban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, és a tanuláshoz való jogukat érvényesíteni szeretnék, ráadásul egy egyházi intézményről van szó, így a lelkiismereti szabadság kérdéskörét is érinti ez a konkrét ügy. Ugye ön az előbb Máté Zsuzsa képviselő asszonynak adott válaszában kiemelte, hogy önöknek mennyire fontos a választás szabadságának a biztosítása a hit és erkölcstan kapcsán, a szabad iskola választás kapcsán, akkor miért nem olyan fontos ugyanez az alapjog? Mi az ajánlata ennek a kormánynak, azoknak a gyerekeknek, azoknak a családoknak, akiknek a településén jelen pillanatban nincs olyan iskola, ahol ők biztonságban tudnák a saját gyermeküket és a tanuláshoz való joguk érvényesülne. Kapnak-e több jogot a pedagógusok, az intézményvezetők, vagy milyen módon fogják biztosítani ezekben az intézményekben a rendet? Ez egy rendkívül egyszerű kérdés, remélem, hogy érdemi választ tud erre adni. Köszönöm.
0: Viszont válaszra megadom a szót államtitkár úrnak egy percben.
2: Természetesen, hiszen éppen most van napirenden ugye az a kormányjavaslat, amelyel a szülők, az iskolaszék, az iskolaigazgatóknak az autonómiája sokkal inkább meg fog növekedni, mint amit az eddigi helyzet mutatott. Intézményi fenntartótól függetlenül a kormánynak és a minisztériumnak az elsődleges célja kizárólag olyan döntéseknek a meghozatala, amelyek mindenek előtt a gyerekeknek az érdekeit, a családok választási szabadságát és a köznevelési rendszer stabil működését szolgálja. Ezért dolgozunk, és természetesen, mint ahogy ön mondja, hogy minden egyes település, nem lehet minden egyes kis faluba, kis településre egy-egy intézményt, egy-egy iskolát nyitni, de oda, ahonnan a környékből járnak a tanulók, a növendékek, ott igyekszünk minden erőnkkel azt teljesíteni, hogy a legjobb oktatást kapják a gyerekek. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, dr. Cipa András, a Tisza képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek, mikor nyithat ki végre a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő címmel. A miniszter úr távolléte miatt válaszadása Tárkányi Zsolt államtitkár urat jogosította. Felkérdezem, tisztelt képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét? Köszönöm szépen. Öné a szó, képviselő úr, 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! A Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt Európában is egyedülálló természeti és turisztikai értékként tartják számon. Ezt a nemzeti kincset 2024. szeptemberében súlyos tűzkár érte. Azóta várjuk, hogy visszakapjuk. Miskolc-Tapolcán a turizmus és a vendéglátás elhasalt. Lázár János a nyitást már tavaly júniusra ígérte, de ugye tudjuk, hogy Lázár beváltatlan ígéreteivel tele van a padlás. A helyreállítás jelenleg is zajlik. És ugyan augusztus 20-án elvileg részlegesen megnyit a fürdő, de azt nem tudjuk, hogy de ez nem az a barlangfürdő lesz, amit a miskolciak annyira vártak. A szerződések nem nyilvánosak, tehát nem ismerjük a számokat, és nem ismerjük a kivitelezési terveket sem. Annyit tudunk, hogy a költségek folyamatosan emelkednek, hiszen az eredeti szerződéshez képest több 100 millió forintos pótmunkák jelentek meg. Ráadásul a közkedvelt akvaterápiás rész nem került felújításra, enélkül pedig a gyógyfürdő minősítés is ugrik. Habár a fejlesztési terv tartalmaz egy terápiás szárnyat és egy 2030-as céldátumot, ennek a komplex koncepciónak a megvalósulásához jelenleg semmilyen valós információval nem rendelkezünk. Miskolc-Tapolcának most kell a segítség, nem hosszú évek múlva. Tisztelt miniszter úr! Számíthatunk-e a kormányzat segítségére abban, hogy belátható időn belül ez a turisztikai attrakció ismét teljes értékűen meg tudja nyitni a kapuit a miskolciak és a turisták előtt? Arra kérem miniszter urat, hogy segítsen abban, hogy a rekonstrukció valamennyi lényeges műszaki és pénzügyi adata legyen nyilvános. Kapjanak a miskolciak végre pontos tájékoztatást arról, milyen és mikor és milyen szolgáltatásokkal nyithat meg újra teljes értékűen a barlangfürdő. Kérem miniszter urat, adjon egyértelmű garanciát arra, hogy a barlangfürdő a jövőben is közvagyon marad, és ismertesse, hogy milyen konkrét intézkedésekkel kívánja biztosítani annak teljes értékű újranyitását. Várom megtisztelő válaszát.
0: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház és tisztelt képviselőtársam. Valóban szomorú az a tűzeset, ami történt, és ami megfosztotta a magyar embereket, és közte a miskolciakat attól a páratlan élménytől, amit ez a barlangfürdő nyújtani tud. Arról már nem is beszélve, hogy ahogy említette, a turizmusban milyen károkat okozott ez a sajnálatos eset. Éppen ezért tudom megérteni képviselő urat, hogy egy olyan kérdésben fordult a kormányhoz a rekonstrukció kapcsán, amelyet valójában Miskolc megyei jogú város önkormányzatának kell elvégeznie. Az építető miskolci önkormányzat ugye le is folytatta a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, és tavaly december 2-án 6 hónapos teljesítési határidővel vállalta is a teljes rekonstrukciót. Ehhez a felújításhoz a közlekedési és beruházási minisztérium jogelődje 1 milliárd 295 millió forinttal járult hozzá. A rövidtávú megnyitáshoz szükséges felújítási munkálatokban pedig immáron a közlekedési és beruházási minisztérium műszaki ellenőri, tervellenőri és projekt lebonyolítási támogatói feladatokkal tud részt venni. Ahogy Tóth Szántai József Miskolc polgármestere néhány hete bejelentette, augusztus 20-án valóban újra fog nyitni ez a barlangfürdő, a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, a kültéri medencékkel együtt is, ami sokáig kérdéses volt. A pénzügyi transzparencia az egy teljes alapvetés, tehát ebben, hogyha bármiféle sérelem érné, úgy érzi a miskolciakat, akkor partner lesz a minisztérium abban, hogy minden egyes elköltött közpénzforintnak az útját azt nyilvánosságra hozzuk, hogyha szükséges, akkor pedig minden egyes elköltött fillérnek az útját leellenőrizzük, ebben mindenképpen partnerek leszünk. Sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott ez a felújítás, jó munkához idő kell, bízzunk benne, hogy olyan lesz, amilyet a miskolciak megszoktak és megszerettek. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, államtitkár úr. Megadom a szót Cipa képviselő úrnak 1 perces időkeretben a viszontválaszra.
5: Köszönöm a szót, tisztelt államtitkár úr. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a barlangfürdő az nem csupán egy turisztikai attrakció, hanem a miskolci identitásnak a része, és hát éppen ezért a miskolciakkal nagyon várjuk azt, hogy újra büszkék lehessünk rá. Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy sajnos az előző kormány idején Miskolc rendkívül elhanyagolt volt, és hát emiatt többek között ennek köszönhető az, hogy április 12-én a Tisza 2-szer annyi szavazatot kapott, mint a korábbi kormánypárt. És tehát nagyon nagy igény volt Miskolcon a változásra, és ezért köszönöm államtitkár úrnak, hogy most is megerősítette azt, hogy Miskolc számíthat a Tisza kormányra. Köszönöm az együttműködési szándékot, és azt is, hogy számíthatunk az önök segítségére. Köszönöm a válaszát.
0: Köszönjük, újra Tárkányi államtitkár úré a szó, 1 perces időkeretben parancsoljon.
6: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Arra biztatom, hogy bátran forduljon az önkormányzathoz, hogyha úgy érzi, hogy bármiben hiátust szenved ez a projekt, pénzügyileg, műszakilag, bármilyen más területen, mint hangsúlyoztam, a minisztérium műszaki ellenőri és egyéb segítséget maradéktalanul rendelkezésre bocsátott, ahogy a pénzügyi átláthatóságot is, mint mondtam, rendelkezésre bocsátja, hogyha ez szükséges. Ugye, ahogy korábban is minden elrontott fideszes beruházásnál, hogy más nem mondjak, a Mohási Dunahídnál, azonnal megkezdtük a terveknek és a pénzügyi teljesítésnek a felülvizsgálatát, és ahol szükséges volt, ott beavatkoztunk, nem csak a miskolci barlangfürdőnél, hanem Magyarországon minden hasonló a Fidesz által súlyosan elbaltázott beruházásnál ugyanez a hozzáállás várható tőlünk, ebben partnerek leszünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, Németh Balázs Lajos, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, Önkény a médiában címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadása Tompa Enikő államtitkárasszonyt jogosította fel Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Öné a szó, képviselő úr, 2 perces időkeretben.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony, az önök kormányzása nem szól másról, mint az önkényről, és ez igaz a média átalakítására, különösen a közmédia átalakítására is. Ahhoz, hogy valaki maradhasson, szükséges, igaz, nem elégséges, hogy a Tiszára szavazott. Ez hangzott el az önök által odaültetett egyik bábtól a közmédia egyik eligazításán, amit a dolgozóknak tartottak. Még egyszer mondom, szükséges, igaz, nem elégséges, hogy valaki Tisza szavazó legyen. Ez azt jelenti, hogy rengeteg olyan kiváló munkát végző szakembert fognak önök eltávolítani politikai okokból, aki egyébként évtizedek óta dolgozott a közmédiánál, a Gyurcsányék alatt, az MSZP-SZDSZ időszakban, és az elmúlt 16 évben is, mert az elmúlt 16 évben soha senki nem kérdezte meg tőlük, hogy egyébként ők kire szavaznak. Csak az volt a lényeg, hogy jó munkát végezzenek. Így működik a tiszás önkény, így építik önök a tiszás közmédiát. Holnap lesz 2 hete, hogy elsötétítették a közmédiát, hogy elfoglalták a közmédiát és lekapcsolták a Kossuth rádiót. 2600 ember várja azóta, hogy mi lesz a sorsa. Önök állítólag a jogszerű működést akarják helyreállítani, de ezt úgy teszik, hogy folyamatosan törvényt sértenek. Törvénytelen módszerekkel távolítanak el embereket, a törvénytelen, szabálytalanul felmentett dolgozók pozíciójába szabálytalanul vesznek fel tiszás bábokat. Információim szerint a Magyar Péter által odavezényelt vezérigazgató szabálytalanul, ellenjegyzés nélkül ír alá szerződéseket, nincsenek hírműsorok, nincsen valódi hírszolgáltatás, miközben ez kötelező lenne. A HVG írt arról, hogy az M1-en a filmek alján futó szöveges hírcsík az nem semleges és nem pártatlan. Ez a HVG véleménye volt. Tisztelt államtitkár asszony, a közmédia Magyar Péter önkényét szolgálja majd. Az a kérdésem, hogy mi lesz az ott dolgozó 2600 embernek a sorsa, és tudja cáfolni mindazokat a közmédiából érkező híreket, amelyeket én most itt elmondtam. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. És megadom a szót államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben. Parancsolja.
8: Köszönöm a szót, alelnök asszony, tisztelt háztisztelt képviselőtársam. Ön vagy elnézte a naptárat, vagy nem ismeri az önkény szó jelentését, pedig ismerősnek kellene lennie önnek, hiszen ez volt az önök gyakorlata a kormányzás minden szegmensében, amit kiterjesztettek a közmédiára is. A Fidesz-KDNP kézi vezérléssel működtette a közmédiát, társadalminak célúnak nevezett hirdetéseknek álcázva hazugsággal uszították a társadalom minden szegmensét. Önök még a függetlenség látszatára sem adtak. Minden a közmédiában vezető posztot betöltő ember pártcsinovnyik volt, aminek a legékesebb bizonyítéka pont ön. A harcosok órája utcai harcosából Csacsi öreg medvévé szeridült pártkatona. Ismerjük az ön álláspontját, idézem. Eddig egy patrióta közmédia működött, amely a magyar érdeket, a magyar családok érdekét tartotta szem elől. Csak egy dolgot felejtett el hozzátenni, hogy pontosan mely magyar családok érdekeit. Mert nem a magyar családok sokaságának érdekeit, hanem nagyon is körülhatárolható családok szűkkörének hatalmi érdekeit kellett a közmédia pártcsinovnyiknak szem előtt tartani. Tudja, Orbán család, Tibor család, és még sorolhatnám. De ön is pontosan ismeri ezeket a neveket. Az ön hamis vágyai helyett pedig nézzük meg mi is a valódi pillanatnyi helyzet a közmédiában. Az ideiglenes vezetés célja a közmédia korábbi működésének átvilágítása, a visszaélések feltárása, az intézmény működésének biztosítása. Az ideiglenes vezetés a propagandatevékenység megszüntetésén túl nem hoz jelentős tartalmi vagy szerkezeti döntéseket a végleges koncepció kialakításáig, kivéve a hírszolgáltatás megújítását. Politikai tisztogatásról szó sincs. Eddig kizárólag ideiglenes, a munkavégzés alóli felmentések történtek annak ében, hogy a belső audit zavartalanul tudjon működni. A folyamat kizárólag a közmédia vezetése irányítja, abban a kormány és a minisztérium nem vesz részt. Törvénysértő, hogy nincs hírszolgáltatás a közmédiában, és a hírhamisítás, a hazugsággyel működtetése nem volt törvénysértő, tisztelt képviselőtársam. A közmédia kötelezettsége a független, objektív és hiteles hírszolgáltatás biztosítása, ami évek óta nem teljesült. Most jelenleg a hírszolgáltatás újjáépítése zajlik. Köszönöm.
0: Köszönjük, államtitkárasszony. Megadom a szót Németh Balázs Lajos képviselő úrnak 1 perces viszontválaszra.
7: Köszönöm szépen. Különösen jók ezek a viccek az ülésteremben. Lehet, hogyha nem olvasta volna, akkor még jobb hangulatot teremtett volna. Itt így annyira nem jött át ez a poént. Nem szól bele a kormány, azt mondja a közmédia átalakításában. Hát képzelj el, van egy olyan történetem is a Kunigunda útjáról, hogy szóltak a régebb óta ott dolgozók, hogy jogszerűen nem lehet felrakni hírcsíkot az M1-en futó filmekre. Erre az egyik tiszás bábnak a válasza az volt, hogy nem baj, így kell lennie, Péter így szeretni. Hát így működik önöknél a közmédia átalakítása, így kerülnek föl a hírek az M1-en futó filmekre, és olyan hírek kerülnek föl, amelyek csak és kizárólag Magyar Péter önkényét építik, önök egy tiszás, liberális közmédiát építenek, a valóban korábbi patrióta, magyar érdekeket néző és gazdag színes program kínálattal rendelkező közmédia helyett. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, megadom a szót államtitkárasszonynak egy perces időkeretben viszontválaszra. Parancsoljon.
8: Ő most is ugyanazt csinálja, amit a közmédiában éveken keresztül ferdít, csúsztat és hazugságokkal próbálja manipulálni a közvéleményt. Viszont a Tisza által vállalt társadalmi párbeszéd koncepciója elkészült, és egyeztetésre is fog kerülni a kormánybiztonssal, akit öntől eltérően én kiváló szakembernek tartok. Tudom, hogy az elmúlt 16 év gyakorlatához szokott nézők és hallgatók számára eleinte meglepő és szokatlan lesz, de pártatlan, objektív hírszolgáltatásra és politikamentes kulturális műsorokra számíthat minden közmédia fogyasztó állampolgár. Köszönöm a figyelmét.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a külügyminiszter asszonynak. Mit tesz a kormány a kárpátaljai magyarok jogait csorbító újabb ukrán lépéssel szemben címmel? Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó két perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterasszony. Nem az első és talán nem is az utolsó alkalom, hogy a kárpátaljai magyarokról beszélünk itt az országgyűlésben. Legnehezebb helyzetben lévő magyar nemzeti közösség. Minden támogatást innen az anyaországból, az anyországi parlamentből, kormánytól, ellenzéktől meg kell, hogy kapjanak a kárpátaljai magyarok. És az elmúlt időszakban, mióta erről utoljára itt a plenáris ülésen beszéltünk, azt gondolom, hogy történt jó és történt kevésbé jó dolog is. A jó dolog a kisiskolákkal kapcsolatos ukrán kormányrendelet, amely múlt héten megjelent és egy előrelépés jelent az eddigiek számára. A visszalépés vagy a nem annyira jó dolog pedig az az ukrán nyelvi ombudsman által küldött levél, amelyben azt kérte a magyar iskoláktól, hogy a sportfoglalkozás közben is korlátozzák a magyar nyelv használatát. Levélben szólította föl erre a magyar iskolákat. Nyilvánvalóan a miniszterasszony által is beharangozott és elmondott szakértői és politikai megállapodás ezekre a kérdésekre is ki kell térnie. Mi arra hívtuk föl akkor is a figyelmet, és most is erre hívjuk fel a figyelmet, hogy az elmúlt 10 évben, elmúlt 12 évben az ukránokkal való tárgyalásnál számos esetben tapasztaltunk olyat, hogy az ukránok megígértek valamit, és aztán annak a teljesítéséből nem lett semmi. Ezért kérjük azt, hogy legyenek a vállalások nyilvánosak, legyenek a garanciális elemek nyilvánosak, ezt monitorozza ne csak az Európai Bizottság, hanem a magyar kormány is, lehet, hogy eltérő a definíció értelmezésünk néhány európai bürokratához képest. Monitorozzuk azt, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják teljes mértékben a jogaikat, legyen szó nyelvi, kulturális vagy oktatási jogokról. Azt gondolom, hogy ez a 11 pontos tárgyalási keret az egy fontos és jó keret. Fontos, hogy ebben előlépéseket tudtunk és tudtak elérni, de továbbra is figyelni kell a helyzetet, ott kell lenni és párbeszédet kell kezdeményezni mind az Európai Unióval, mind pedig az ukránokkal, mert mint látjuk, könnyen lehet egy ilyen levél, amit a nyelvi ombudsman kiküld az iskoláknak, hogy már pedig sportolás közben ne beszéljenek magyarul. Mi a kormány álláspontja ebben? Köszönöm megtisztelő válaszát.
0: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót Orbán Anita külügyminiszter asszonynak két perces időkeretben, parancsolja.
10: Képviselő úr, köszönöm szépen kérdését, illetve ezúton szeretném megköszönni a múlt heti bizottsági meghallgatást, amit összehívott, és aztán körülbelül 2,5 órán át tárgyaltuk meg a valóban a legnehezebb helyzetben lévő magyar kisebbség ügyét. Négy kárpátaljai kisebbségi vezetővel együtt. Ahogy azt már többször elmondtuk, az olyan kétoldalú megállapodást kötöttünk az ukrán féllel, amelyben olyan vállalásokra tettek ígéretet, ami helyreállítja a kisebbségek jogait és hosszú távú megmaradásokat biztosítja. Ez az ombudsmani levél, amire utal, amiről a bizottsági meghallgatáson is beszéltünk, de csak egy kérdésként jött elő, hiszen maguk a kisebbségi képviselők se tartották fontosnak megemlíteni, hiszen itt egy félreértésről van szó. Ez az iskolai létesítmények bérbeadás esetére, a bérbeadás esetén a bérlőnél szabályozza, az előírja azt ott az állam nyelvhasználatát. Ez nem a kárpátaljai iskolákat célozza, nem a mi megállapodásunkat célozza. Egyébként már aznap, amikor ez a levelet megkapták az iskolák, aznap felvettük a kormányzattal a kapcsolatot, ahol miniszterelnök helyettesi szinten kaptunk arra biztosítékot, hogy ez ügyben ilyen, hogy ilyen tartalmú levelek kiküldését a jövőben el fogják kerülni, és a megyei szint azonnal utasítva lett arra, hogy ezt reparálják. Elmondhatom azt is, hogy július 13-án találkozott a két ombudsman, az ukrán és magyar, és ők is megállapodtak abban, hogy a kisebbségek jogainak a helyreállítását és betartását együtt fogják monitorozni. És köszönöm, hogy megemlítette. Többször számon kérték rajtunk, vagy kérdezték, hogy ezeket a megállapodásokat mikor kezdi el implementálni az ukrán fél. És július 15-én egy kormányrendelet formájában megtörtént az első lépés, ami pontosan a kisebbségi iskolák megmaradását biztosítja létszámcsökkenés esetén is.
0: Köszönjük szépen. Viszont válaszra megadom a szót Nacsa képviselő úrnak.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterasszony, köszönöm szépen a válaszát. Valóban fontosnak tartom jó magam is, hogy a múlt héten a Magyarságpolitikai Bizottságban kormányzati vezetőkkel, képviselőtársaimmal, Piszás és ellenzéki képviselőtársaimmal, illetve legfontosabb, hogy a kárpátaljai magyar vezetőkkel tudtunk eszmét cserélni. Talán képviselőtársaim is egy bővebb képet kaphattak a kárpátaljai jelenlegi helyzetről. Az ombudsmani levél, ahogy miniszterasszony is elmondta, azokra is vonatkozik, akik kibérlik ezt, de számtalan magyar civil szervezet is kibérli az iskolák, vagy akár a Rákóczi Egyetemnek a sportcsarnokát különböző rendezvényekre, például egy március 15-i megemlékezése, vagy egy családi napra, vagy egy adventi koszorú készítése. Szerintünk nyilvánvalóan nonsens, hogy ott ne magyarul beszéljenek a helyi civil szervezetek, akár Beregszászon, Ungváron, Munkácson, vagy a falvakban. Én azt kérem miniszterasszonytól, hogy szorosan kövessék figyelemmel a ukrán jogalkotást, tartassák be, vagy az Európai Unión keresztül, Európai Bizottságon keresztül, vagy direkt be azokat a vállalásokat, amit az ukrán fél tett. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót külügyminiszter asszonynak egy perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen, köszönöm képviselő úr, és szeretném biztosítani, hogy nyomon követjük a betartatást, és nem csak EU-s keretben, hanem bilaterális keretben is, ez a két fő pillér. És visszatérve még egyszer, rendkívül hasznosnak tartottam a Magyarságbizottsági meghallgatást. Iszonyatosan sokat tanultunk, meg hallottunk arról, hogy milyen a helyzet a Kárpátalján, milyen helyzetben van a magyar kisebbség, hogyan élnek napi szinten, úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni, és remélem, hogy további hasonlóak összehívására kerül sor. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, külügyminiszter asszony. Tisztelt országgyűlés, Dulcs Dávid, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Stop eső elhárítás, miért nem lép a kormány címmel? Képviselő úr, öné a szó 2 perces időkeretben.
11: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Igen, kényes és érdekes kérdés, amit ide a házfalai közé hoztam, hiszen látjuk, hogy az aszály egyre nagyobb méreteket ölt. Látjuk, hogy gyakorlatilag a Dunában lévő csápos kutak, amik az ország nagy részének a vízellátását hivatottak ellátni, már nem feltétlen megfelelően tudnak működni, hiszen a Dunában nincs akkor a víznyomás, hogy ezeket a kutakat működtesse. Illetve hát azt is láthattuk a napokban, hogy Gyulánál a Fehérkörös visszafelé folyik, ezért természetes víz utánpótlással kell élni, hogy ez a szégyenteljes állapot megszűnjön. És hát itt szeretném összekötni az aszályt a jégkármérséklő, azaz Jéger rendszernek a működésével, hiszen nagyon vitatott és nagyon sok kérdést tett fel ez a rendszer, annál is inkább, mivel számtalan gazdálkodó keresett meg az ország több területéről, és ők beszámoltak arról, hogy tulajdonképpen évek óta nagyon pontosan vezetik, hogy a meteorológiai szolgálat milyen előrejelzéssel él, és ehhez képest mondjuk mennyi csapadék hullik alá egyes részén az országnak. Valamiért ez nincsen arányban, de én egy pár számot is hoztam ide konkrétumnak, hiszen ezek a rendszerek, ezek április 15-től szeptember 30-ig szoktak működni, és ez azt jelenti, hogy mondjuk 2024-ben 169 napot működött a Jéger. A 169 napból közel minden második nap jégeső volt várható, hiszen 93 napon történt védekezés ezzel a rendszerrel. De ugyanakkor a meteorológiai szolgálat, mondjuk a Békés Csaba és térsége körzetre csupán 23 nap jelezte elő egyébként a csapadékot, és nagyjából ennyi napon is hullott alá ez a csapadék, tehát úgy érezzük, hogy egy kicsit túl van biztosítva a jégkárnak a megelőzése, annál is inkább, mivel azt is láthatjuk, hogy mondjuk a jégkármentesítő rendszer működése előtt az előtte lévő 3 évben átlagosan évi 57 ezer hektáron történt jégkár bejelentés, még mondjuk 2022-ben közel másfél millió hektáron történt, ugyanígy aszálykár bejelentés, tehát el kell gondolkodni, hogy akkor az aszály vagy a jég az, ami nagyobb károkat tud okozni a magyar agráriumnak. Azt szeretném kérdezni a kormánytól, hogy mit lép annak érdekében, hogy ez a kettős helyzet, vagy ez a nagyon jogos kérdés, ez végre tisztázásra kerüljön. Köszönöm szépen a szót.
0: Köszönjük szépen, megadom a szót Bóna Szabolcs miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
12: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Én azzal kezdeném a válaszomat, hogy azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés ez, amit behozott a ház elé, mégpedig az aszály kérdése egy nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, hogy minden héten, és nem tudunk eleget foglalkozni vele. Annak az oka, hogy miért vált ennyire éles kérdésé a jéger, azaz a jégkár mérséklő rendszernek a kérdésköre a gazdálkodóknál, szerintem nagyon gyorsan választ találunk, ha azt megmondom, hogy 2022 azonos időszakában aszálykár bejelentésre 40 ezer hektárral kevesebb került bejelentésre, mint az idei évben. Tehát az aszály mértéke az fokozódik. De azt is kell tudni, hogy 2012 volt az egyik legaszályosabb év, azt követően 10 év telt el, míg még egyszer beleszaladtunk egy hasonló helyzetbe. Most viszont 4 év elteltével szintén egy hasonló helyzetnek vagyunk a részesei. És azt gondolom, hogy ez egy probléma, egy valós probléma, amivel nem foglalkoztak eleget. Tehát nem az aszály megelőzésével nem foglalkoztak eleget. Viszont mi próbálunk tenni ez ellen a saját eszközeinkkel, és ez nem megy azonnal. De létrehoztuk az élőkörnyezetért felelős minisztériumot, megerősítettük a kárenyhítési rendszert, amivel ugyan előzni nem tudunk, de valamit tudunk tenni. Június 30-án a V4 plusz 4 agrárminiszterével Balatonfüreden összehoztunk egy találkozót, és egy közös nyilatkozatot fogadtunk el, ahol az aszály, a vízhiány és az élelmiszer biztonság volt a fő kérdés, és az Európai Unió felé jeleztük, hogy ezt sokkal rugalmasabban és hatékonyabban kellene kezelni és válaszokat adni rá. Meghirdettünk egy átfogó programot a vízközműhálózat megújítására, ugyanis nem normális, hogy minden 1/5 liter víz az elfolyik a semmibe. Magyarul mondva cselekszünk, tesszük, amit tudunk, és igyekszünk minél gyorsabban az aszály megelőzésére. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Viszont válaszra megadom a szót Dulcs Dávid képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
11: Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen, hogy a felvetésemet fontosnak tartotta, viszont a jégernek a működéséről kevés szót ejtett. Sajnálatos, hogy egyébként az elmúlt 16 év kormánynak a hibáit, azokat természetesen nem önökön kérem számon, sajnálatos, hogy ez alatt az idő alatt nem sikerült ezt az aszályos kérdést, ezt az aszály problémát megoldani, viszont a jégernek a működését ugyanúgy meg lehetne, ha már új kormány van, akkor egy új fajta hozzáállást kell tanúsítani. Ami az elmúlt ugyanis a teljes körű kivizsgálást tudja csak elfogadni a jéger működéssel kapcsolatban, illetve azt, hogy amíg ez a kivizsgálás nem történik meg, addig le kell állítani ezt a rendszert, mert nagyon úgy néz ki a számokból, amit miniszter úr is említett, hogy több kárt okozhat, mint hasznot hozhat, hogyha valóban azoknak a gazdálkodóknak évek óta feljegyzéseket készítenek a jéger működéséről és a csapadék eloszlásáról, egy kicsit is igazuk van, akkor úgy gondolom, hogy ennek a rendszernek minél előbb a felülvizsgálatát azt soron kell követni, vagy kezelni. Köszönöm szépen a szót.
0: Köszönjük képviselő úr, megadom a szót miniszter úrnak 1 perces időkeretben.
12: Szeretném fölhívni a figyelmét, hogy a felsorolásba ideig nem jutottam. természetesen éppen felülvizsgálat alatt áll a Jäger rendszernek a működése, és halljuk mi is a gazdák igényeit és a véleményét, viszont egyelőre tudományosan nem bizonyított a tény, hogy az aszály és a Jäger rendszer közötti összefüggés ez fennállna. De természetesen törekszünk arra a megoldásra, hogy megfelelő helyre kerüljön ennek a rendszernek

0: közlekedési és beruházási miniszternek önreklám állami milliárdokból címmel. Kérdezem a képviselő asszonyt, hogy elnézést, bocsánat, itt van a miniszter úr, úgyhogy az öné a szó. Két perces időkeretben köszönöm szépen.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Az elmúlt napokban olyan döbbenetes információk láttak napvilágot, mely szerint a most már ön által vezetett minisztérium korábbi működésében jogtalanul használták a minisztérium informatikai rendszereit, a szervereit, miközben a Magyar Vasút napi problémákkal küzdött. Vonatok késtek, meghibásodtak, kigyulladtak, az utasok ezrei szenvedték ennek a rendszernek a hibáit, addig úgy tűnik, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium egészen más feladatokat helyezett előtérbe. Nyilvánosságra került ugyanis, hogy a minisztérium hivatalos informatikai rendszereiben olyan grafikai elemeket, háttérképeket, dizájnterveket készítettek és tároltak, melyek nem közfeladatok ellátását szolgálták, hanem a Lázár Info néven ismert fórumot, Lázár János személyes politikai kommunikációját szolgálták. Ha ez igaz, akkor felmerül a kérdés. Hogyan kerülhetett sor arra, hogy állami tulajdonú számítógépeket, szervereket, munkaidőt és köztisztviselői kapacitásokat egy miniszter személyes politikai marketingének kiszolgálására használják? A magyar emberek azért tartják fenn ezt a minisztériumot is, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés, fejlődjön az infrastruktúra és felelősen bánjanak a közpénzekkel. Nem azért, hogy az állam apparátusa egyetlen politikus imázsépítését finanszírozza. Ezért tisztelettel kérdezem miniszter urat, elismerje, hogy a minisztérium erőforrásait korábban politikai célokra használták fel, kiviseli ezért a felelősséget, és milyen garanciát tud arra, hogy a jövőben a magyar adófizetők pénzét valóban közfeladatokra, nem pedig miniszteri önreklámra fordítják. Köszönöm.
0: Köszönjük. Köszönjük, képviselő asszony, most megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak, 2 perces időkeretben parancsolja.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő asszony. Mindig, mikor felállok, hátra nézek, hogy esetleg itt van-e Lázár János, de most sincs. Hiszen valójában erre a kérdésre neki kellene válaszolnia, hogy amikor építési és közlekedési miniszterként szolgált, akkor miképpen használta a közerőforrásait, minden adófizető által befizetett forintokat a minisztérium vezetőjeként. Orbán Viktor korábbi országgyűlési képviselő és korábbi miniszterelnök azt mondta, hogy a Lázár Infók kampányesemények olyan kampányesemények, amiknek az egész világa csodájára jár Lázár János miatt. Nem tudom, hogy ez így volt-e, de az biztos, hogy olyat kevés részén látni a világnak, hogy mindezt minisztériumi büdzséből folytassák le, és ez felveti tiltott pártfinanszírozás gyanúját is. Valóban, ahogy a kérdésében fogalmazott, a helyzet úgy fest, hogy azt látjuk, hogy a Lázár Infókon, amik bevallottan kampányesemények voltak, sokan itt a jelenlévő fideszes képviselők közül is kampányoltak a Tiszás ellenfeleik ellen, még talán házelnök asszony vagy alelnök asszony is ilyen Lázár Infó eseményeken. Bizony minisztériumi munkatársak látszanak ezeken a felvételeken. Bizony az látszik, hogy a fekete ruhában, részben Orbán Viktor választási fórumain, részben a Lázár Infokon a kérdéseket feltevő állampolgárokat lögdöső személyek, részben a MÁV szolgáltatóközpont, részben a minisztérium alkalmazásában álltak ekkoriban. Az látszik, hogy a Lázár Infók kezdetekor 2025-ben egy nagyértékű audiovizuális eszközbeszerzés történt, több mint 100 millió forint értékben a minisztérium részéről, ami, csak hogy leírjam, nagyjából egy teljes maximális minőségű tévés élő közvetítésnek megfelelő eszközrendszer, több kamerával, élőben televíziós közvetítésre alkalmas eszközrendszer beszerzését jelentette, és amikor ezeket az eszközöket használatba vettük, azt tapasztaltuk, hogy mind a hard drive-okon, mind a beállított képernyőkön a Lázár Info anyagai láthatóak. Éppen ma is kaptam egy olyan jelentést, mivel a belső ellenőrzési vizsgálatot rendeltem el ebben az ügyben, hogy nagy mennyiségű a Lázár Infokon fölvett felvétel található ezeken a minisztériumi eszközökön. Jelenleg is folyik a belső ellenőrzés, és azt gondolom, hogy az állami számvevőszéknek is, ami egyébként korábbi ellenzéki pártokat nagy előszeretettel vizsgált tiltott pártfinanszírozás miatt, kell, hogy legyen feladata ebben az ügyben.
0: Köszönjük, miniszter úr. Megadom a szót képviselőasszonynak, 1 perces időkeretben viszont válaszra.
1: Köszönöm a választ. Széleskörű alapos vizsgálatot várunk, mely a közpénzek rendeltetésszerű felhasználásának garanciája lesz. A magyar emberek joggal várják el a felelősök megnevezését és az eredmények nyilvánosság elé tárását, mert csak így lehet helyreállítani a közbizalmat. Köszönöm a válaszát, elfogadom.

0: Tisztelt képviselő asszony, ez nem az a műfaj, ahol el kell fogadni a miniszter úr válaszát, viszont van még miniszter úrnak egy perces időkerete, hogyha élni kíván vele, parancsoljon.
1: Köszönöm szépen, élni kívánok vele, csak azért, hogy még egy történetet megosszak az országgyűléssel, ugyanis szintén még nincs egy éve, hogy Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter úgy döntött, hogy a közlekedési szektorban működő gazdasági társaságoknak megszünteti az önálló sajtó kommunikációs és marketing kommunikációs osztályait és tevékenységét, és egy olyan utasítást adott ki, amely nyomán minden ilyen szervezet a MÁV-tól a Magyar Közúton át, még a Közlekedési Múzeumig az összes kommunikációs kollégáját be kellett, hogy rendelje a minisztériumba egy TIK nevű, tájékoztatás és információs központ nevű, a miniszter alá rendelt szervezeti egységbe. Így megszűnt az önállóság, amíg a MÁV informon azt is, hogy mikor melyik vonat késik, elvileg a minisztériumnak kellett volna közzétenni, nyilván nem tették, tehát le is állt az ilyen típusú információs szolgáltatás, ezt nemrég állítottuk helyre, és valójában úgy tűnik, hogy itt is számos kollégát, vagy legalábbis az ő bérkeretüket, miután a régieket kirúgták, a Lázár Info kommunikációs támogatására használták föl. Így lett a MÁV Inform valós tájékoztatásából hamis kormánypropaganda.
0: Köszönjük, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, dr. Panyi Miklós, a Fidesz képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek. Valóban a rászoruló gyermekek védelme az első címmel. Panyi Miklós képviselő úr, a szó 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy visszatért és megtisztel jelenlétével. 2 kérdésem lenne. Az egyik kérdés az Hegedűs Barbara képviselőtársamhoz kapcsolódik, mivel a kérdésére nem adott választ. Én azt szeretném megkérdezni, hogy tudná ismertetni azt, hogy mi jelenleg a protokoll a gyermekvédelmi rendszerben akkor, hogyha valaki az utcán talál egy kiskorú gyermeket. Rendőrséget kell értesíteni, gyámhatóságot kell értesíteni, vagy van egy tisztás forró drót, amit fel kell hívni, és meg kell kérdezni, hogy esetleg szükséges-e egy interjút készítenie Magyar Péterrel. Amennyiben az előbbi a megoldás, tehát hogyha a rendőrséget és a gyámhatóságot kell értesíteni, akkor pedig szeretném megkérdezni, hogy mégis mi a véleménye Magyar Péternek és Bordis Krisztinának tavaly decemberi eljárásáról a 11 éves Martin ügyében. És akkor a másik kérdésem pedig az iskolakezdési támogatásra vonatkozik. Ugye egyrészt, hogy itt a jogosulti kör az a korábban beígért 700 ezer családról vagy gyermekről, ebben ugye vita van, 400 ezer gyermekre csökkent. Érdekelne minket, hogy miért csökkent ennyivel ez a szám, ennyiben javultak esetleg a szegénységi mutatók a korábban kommunikáltakhoz képest. De ami talán fontosabb, hogy ön 3 hete, pontosabban 2 hete, amikor ezzel kapcsolatban kapott egy kérdést, ön azt mondta, hogy ezt a támogatást rászorultsági alapon kapják meg a gyermekek, és hogyha ez így van, ez az állítás helyes, akkor nekem az a kérdésem, hogy hogy fordulhat akkor elő, hogy egy minimálbérből élő 4 fős család gyermekei után ez a támogatás nem jár, viszont egy egyszülős család esetén, ahol mondjuk a havi jövedelem az 1 millió forintot meghaladja, akkor ez a szülő jogosult erre a támogatásra. Én ebből azt gondolom, hogy itt a rászorultsági logika az nem sikerült eltalálásra a minisztérium által. Köszönöm szépen a szót.
0: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót dr. Kátai Német Vilmos miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
3: Képviselő úr.
4: Nem megy?
3: Most már megy. Jó, bocsánat. Tehát tisztelt elnök asszony, köszönöm, hogy tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Először is a Martin ügyét önök állandóan hétről hétre előrángatják, csak azért politikai célzattal, hogy elfedjék a saját mulasztásaikat a gyermekvédelembe. Maguk verték teljesen darabokra a gyermekvédelmet. Teljesen szétverték. Ennyi. A másik. Önök voltak azok, akik a szegénységi adatokat megkozmetikázták, meghamisították, hogy abszolút ne lehessen hozzáférni ahhoz, hogy tulajdonképpen hány rászoruló ember van ebben az országban. Önök voltak azok, egészen pontosan Matolcsi György, aki ugye kijelentette, hogy 47 ezer forintból meg lehet élni. Önök voltak azok, akik mindenkit mindenki ellen uszítottak, nem adtak idehaza senkinek semmit, és most felelősségre vonnak minket, mert mi ezt megtesszük önök helyett. Köszönöm.
0: Köszönjük, miniszter úr, megadom a szót újra Panyi képviselő úrnak, 1 perces időkeret.
2: Miniszter úr, én tényleg nagyon keresem a párbeszédnek a különböző formáit, és én el tudom fogadni, hogy nem válaszol újságíróknak kérdésekre, nem tart sajtótájékoztatót, marad a parlamenti műfaj. Én két világos kérdést tettem fel miniszter úrnak. Egyik, mi a protokoll, hogyha találnak egy kiskorú gyermeket? Kérem, erre válaszoljon. Nagyon egyszerű kérdés. Másik, hogyha a rászorultsági elv volt az iskolakezdési támogatásnál logika, hogy lehet az, hogy egy minimál bérből élő négyfős család gyermekei után nem jár ez a támogatás, miközben egy egyszülős család esetén, hogyha 1 millió forintot, vagy akár meg is haladja a jövedelmet, ennek a családnak a jövedelme, azután a gyermek után pedig jár. Nagyon egyszerű két kérdés, miniszter úr, mindenről beszélhet, de két világos kérdést tettem fel, hogyha nem válaszol, az is beismerés arra, hogy nincsen válasz erre. Köszönöm szépen a szót.
0: Megadom a szót miniszter úrnak egy perces időkeretben viszont válaszra. Parancsoljon.
3: Köszönöm. Tisztelt képviselő úr, önök semmi másra nem használják fel Martint, mint hogy itt kampányoljanak vele hétről hétre, és elfedjék mindazt a bűnt, amit önök elkövettek a gyermekekkel szemben. És az előbb is elmondtam, önök idehaza a családoknak semmit nem adtak. Egyetlen adományuk volt, a szeptemberi családi pótlékot odaadták augusztusban. Ez semmi. Ezzel szemben mi jelenleg 400 ezer gyermeknek adjuk a tanévkezdési támogatást. Köszönöm.
0: Köszönjük, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés, dr. Simicskó István, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a honvédelmi miniszter úrnak. Tervezi a magyar kormány, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 5%-ára emelje címmel. Parancsoljon, Simicskó képviselő úr, öné a szó.
4: Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, a szót, és köszönöm a nagyonságát, hiszen itt azért izgultunk, hogy most már harmadszor nem sikerül elhangzani ennek a kérdésnek, de köszönöm szépen, hogy most lehetőséget kaptam erre. Szerintem egy fontos nemzetügyről van szó, az a védelméről. Ezt ebben talán egyetérthetünk, és azt is tudjuk, hogy a honvédelmi törvény elmondja, hogy Magyarország biztonsága 3 pillérre nyugszik. Ez a magyar honvédség képességére utal, a másik a szövetségi rendszer, illetve az állampolgáraink hazafias elkötelezettsége áldozatvállalása. Elég sok mindent láttunk már a honvédelem területén a rendszerváltoztatás megkezdése óta. Nagyon sok-sok haderő reform ígéretét hordozta a mindenkori politikai elit, ebből általában mindig létszámleépítés és eszköz kivonás jelentett. 2015-ben lehettem miniszter, honvédelmi miniszter, és 18-ig, és ugye a határkerítése megépítésében részt vettünk, 18 ezer katonánk állt a sarat, és volt lehetőségem arra, hogy kitaláljak egy haderőfejlesztési programot, az Rinyi honvédelmi és haderőfejlesztési programot. A megvalósításában már nem sok lehetőséget kaptam, de ettől függetlenül a program maga elindult, és talán azt mutatja, hogy ez egy jó program, hiszen eddig mindenki folytatta, és miniszter úr meghallgatásán is ígéretette arra, hogy ezt folytatni fogja. A kérdésem arra vonatkozna, nyilván ez források kellenek. Ugye Trump elnök úr elvárása a NATO tagországok felé egy megemelt GDP arányos védelmi költségvetés, ami azt jelenti, hogy minden tagország a bruttó hazai össztermékének legalább 5%-át fordítsa a haderő fejlesztésére, megerősítésére, és ezzel a kollektív biztonság védelmi rendszerét is erősíti. Ugye nemrég volt az ankarai NATO csúcs, miniszter úr is kint járt, miniszterelnök úr is kint járt. Kérdésem arra vonatkozna, hogy vállaljuk ezt, teljes magabiztossággal és nyugalommal mondhatja a Tisza kormány, és milyen ütemezésben és mire kívánja fordítani ezt a jelentős növekedést, hiszen mi 2%-ot értünk el annak idején, az is nagy dolog volt, hiszen 1,1 volt még a MSZP-SZDSZ kormányok időszakában a GDP arányos védelmi költségvetés. Válaszát köszönöm.
0: Köszönjük, képviselő úr, most megadom a szót Ruszin Szendi Romulus miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
5: Elnök asszony, tisztelt ház képviselő úr, köszönöm a kérdést. És tudom, hogy azért tette fel, mert önnek, miniszter úr, tényleg fontos a honvédelem, úgy, mint nekem, és talán egyre többünknek. A rövid válaszom az, hogy igen. Kicsit kibővítve, nem fogom megváltoztatni, azt ti szoktátok, hogy nem, hanem igen, igen, nagyon igen, nagyon igen, de nem egyszerű a helyzet. Azért nem egyszerű a helyzet, mert a jelentések közben itt elhangzottak, hogy jelenleg a deficit az hogy áll Magyarországon. Ettől függetlenül a Tisza kormány vállalja, hogy a 2%-ot idén is tartjuk, és jövőre is tartjuk. A jelentést megtettük a NATO-nak, hogy 2035-ig hogyan érjük el az 5%-ot. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az 5% az nem azt jelenti, hogy bakancsot és lőszert veszünk csak ebből az 5%-ból, hanem ez két részből tevődik össze. Van egy 3,5%-os konzervatív értelemben vett hadi kiadás, és van egy 1,5%-os, az a szélesebb értelemben vett honvédelmi kiadások, ami érintheti a vasúthálózatot, az úthálózatot, az egészségügyet, és minden olyan kérdést, ami valóban kell a honvédelemhez, hiszen a honvédelem az valóban egy nemzeti ügy. Ezt az 5%-ot egyébként még az Orbán kormány vállalta be. Számunkra nagyon fontos, hogy a hitelességünket fenntartsuk a szövetséggel szemben. Azt tudom önöknek jelenteni, hogy az ankarai csúcson, illetve a megelőző védelmi miniszteri találkozókon mindenki örömmel fogadta az új Tisza kormányt. És az, hogy a NATO is elfogadta azt a fejlesztési tervet, amit a pénzügyminisztériummal közösen alkottunk meg 2035-ig, ez biztosíték arra, hogy valóban a NATO-t, a Magyar Honvédség is tovább tudja fejleszteni, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nemzeti haderő élvez prioritást, és azon belül is a katona. A katona, mert ha pénzünk van, akkor el tudunk menni a boltba fegyvert venni, de a katonák felkészítése, kiképzése, megtartása, motiválása az a legfontosabb. Köszönöm.
0: Köszönjük, miniszter úr. Most megadom a szót újra Simicsko képviselő úrnak egy perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen miniszter úr válaszát. Ebben szerintem mindig is egyetértettünk, hiszen az én miniszteri hitvallásom is az volt, hogy az első az ember, a katona. És én mindig megmondtam azt is, hogy látva a különböző fontos eszközbeszerzéseket, látva azt a hatalmas pénzmennyiséget, amit egyébként jelen pillanatban az mutat többek között, hogy 2000 milliárd körül van nyilván a sportágazattal együtt még az elfogadott költségvetés, az ezévi honvédelmi fejezeti költségvetés. Ugye az optimális, az ideális az az, hogyha a NATO tagországok gyakorlatát folytatjuk, ez a bizonyos 30%, 30% és 40%, tehát most ez a fejlesztésre, tehát a működésre, illetményre és a működtetésre egyáltalán ilyen források állnak rendelkezésre. Szerintem nagyon fontos, hogy tudva azt az elvet, hogy minden embernek az igazi ereje az a szellemiségében van, a hitében, a lelkében van, és minden hadseregnek is a katonákban van az igazi ereje, a katonák lelkében. Ezért fontos, hogy megbecsüljük őket, fontos, hogy a fejlesztések folytatódjanak, de értelmes és szükségszerű lépésekben. Köszönöm szépen a válaszát.
0: Köszönjük, képviselő úr. Most újra a miniszter úr, a szó egy perces időkeretben.
5: Igen, azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy igyekszünk majd normálisabban felhasználni. 26-os, 27-es költségbeesítésben ez a humán fenntartás és fejlesztés 25-25 és 50% lett volna. Mi szeretnénk átérni a 40-30-30-ra. Orbán Viktor 24 decemberében azt mondta, hogy ha az 5%-ot elérjük, akkor tüdön lövi magát a gazdaság. Tehát most sikerült fejbe lőni egyébként, amiről a csodálatos videót is csináltak, ugye? Mert utána kimentek, megszavazták az 5%-ot, majd hazajöttek, és a magyar hadipar 75% plusz egy részvényét meg eladták a Forage-nak. Abból, hogy mi adtunk kölcsönt a Forage-nak, hogy ezt vegye meg, ennek befejeződik. Ez biztos, hogy nem így lesz a jövőbe, hanem valóban a katonákra fogjuk fordítani a pénzt. Nézzük most át a szerződéseket, azt tudom jelenteni. A legfrissebb a feljelentést a héten, jövő héten meg fogjuk tenni, mert mondjuk 500 millióért vettek szünetmentes tápokat, csak a szünetmentes tápokat nem találjuk, jelentem. Úgyhogy nyilván ez az eljárás el fog indulni, hogy ki rendelte ezt meg, hova rendelte meg, hol vannak az eszközök, és ha nem, akkor miért igen, jelentem, befejeztem.
0: Köszönjük, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, most 17 óra 35-kor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt országgyűlés, dr. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a külügyminiszter asszonynak. Milyen közéleti mércét képvisel a külügyi tárca címmel? Hegedűs képviselő asszonyt illeti a szó, két perces időkeretben parancsoljon.
6: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter asszony, tisztelt ház. Az elmúlt hetekben az országgyűlésben több olyan eset is történt, amely túlmutat egy-egy országgyűlési képviselő indulatos közbeszólásán. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem publicisztikai műfajban, nem a közösségi médiában, nem az interneten, nem újságírók, hanem közjogi tisztségviselők, országgyűlési képviselők szólaltak meg az országgyűlésben. Ezek az esetek arról szólnak, milyen hangnem válik elfogadottá a magyar közéletben, és milyen üzenetet küldünk azoknak a nőknek, akik közéleti szerepet vállalnak. Személyesen is érintett vagyok ebben, hiszen Magyar Péter miniszterelnök úr a parlamenti vita hevében, női és anyai mi voltomban támadott meg, amikor azt vágta a fejemhez, hogy milyen anya vagyok. Ez nem politikai érv volt, hanem személyes megalázás. Néhány nappal később Lezsák Anna képviselőtársamat érte súlyosan trágár, nőként is megalázó közbeszólás a parlamenti felszólalása közben. Egy női képviselő felszólalása közben olyan megjegyzés hangzott el, amelynek sem parlamenti vitában, sem közszolgálati, sem diplomáciai közegben nem lehet helye. Miniszterasszony politikai közössége a programjában külön fejezetet szentel a női esélyegyenlőségnek. Azt írják, hogy olyan országra van szükség, ahol senkit nem ér hátrány azért, mert nő, és támogatni kívánják a nők társadalmi és politikai szerepvállalását. Magyar Péter korábban maga is úgy fogalmazott, hogy nőügyekről beszélni kell, a nőknek ugyanott van helye, ahol a férfiaknak. Most miniszterasszonyhoz, mint külügyminiszterhez fordulok, a külügyi szolgálatban, a diplomáciai képviseletben és Magyarország nemzetközi megítélésében a fegyelmezett megszólalás, a méltóság teljes magatartás és mások emberi méltóságának tisztelete alapvető elvárás. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni önt, hogy alkalmasnak tartja-e a külügyminisztérium bármilyen képviseletére, diplomáciai vagy nemzetközi kapcsolattartási feladatára olyan személyt, aki női képviselővel szemben durva, trágár, megalázó módon beszél az országgyűlésben. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, képviselő asszony. Most megadom a szót külügyminiszter asszonynak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Köszönöm a kérdését, mert ez valóban fontos téma. Számomra nőként és a magyar kormány tagjaként is különösen az. Egyetértek abban, hogy a közélet hangnemének van jelentősége, és annak is, hogy a politika, a vezető politikusok milyen üzeneteket küldenek azoknak a nőknek, akik közéleti szerepet vállalnak. De ha megengedi, szeretnék idézni néhány idézetet az elmúlt évekből. Mit pofázol bele, kisanyám? Mondta itt, ebben az ülésteremben az önök egykori képviselőtársa, Tasó László, az egyik volt ellenzéki női képviselőnek. Nőügyekkel nem foglalkozom, mondta ezt Orbán Viktor, egykori miniszterelnök. A volt miniszterelnök, aki továbbra is az önök pártelnöke, pár éve még azt fejtegette, hogy szerint a nőknek nem való a politika, nem való a politika első vonala, hisz az amolyan férfi munka. Nem mellesleg az a volt miniszterelnök, aki nem szégyelt olyan emberrel kampányolni, aki a nőverésről oktatta egy másik férfi társát. Ezek nem apró elszólások vagy félresiklások voltak, ezek egy olyan szemléletet tükröztek, amelyben a nők közéleti szerepvállalása magyarázatra szorult. Az önök kormányzás alatt az európai országok közül Magyarország parlamentjében volt a legalacsonyabb a női képviselők aránya, és nulla, azaz nulla női tárcavezető volt a kormányban. A Tisza ebben a tekintetben is teljesen megújította a politikai kultúrát. Hölgy politikus vezeti a frakciót, hölgy politikus az országgyűlés elnöke, a kormányban 4 női miniszter dolgozik, az államtitkári karban is jelentős a női jelenlét, a külügyminisztériumban a 4 államtitkárból 2 nő. És nézzen körbe, soha ennyi női képviselő nem ült a Magyarország gyűlésben, mint ma.
0: Külügyminiszter asszony, bocsánat, csak lejárt közben az idő.
7: Igen, ezt az egy mondatot befejezem, elnök asszony, köszönöm, hanem azért, mert számunkra alapvetés az, hogy a nők nem kivételek a magyar közéletben, hanem helyük van benne. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt országgyűlés, dr. Simicskó István és dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselői kérdést kívánnak feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Egyetérte azzal, hogy a készpénzzel történő fizetés alkotmányos védelme nem csupán elvi deklaráció, hanem a mindennapi életben is ténylegesen érvényesítendő alapelv címmel. Simicskó képviselő úré a szó, 2 perces időkeretben parancsolja.
8: Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Tisztelt miniszter úr, bizonyára értesült róla, hiszen nagyon sokáig dolgozott a fővárosi közgyűlésben, és egy majdnem sikeres kampányt is vitt végig, és majdnem főpolgármester lett. És érdeklődnék afelől, hogy július 1-től ugye a fővárosi önkormányzat azt a döntést hozta, hogy nem lehet parkolóautomatáknál fizetni készpénzzel, csak okostelefonnal, mobileszközzel, vagy bármilyen digitális eszközzel, amelyel adott esetben az idősebb polgártársainknak ez jelentős problémát okoz. Meg kell, hogy mondjam, túl azon nem akarnék jogászkodni, néhány kerület még ezt nem vezette be, később halasztották, de ettől függetlenül számos visszajelzést kaptunk családoktól, polgártársainktól, hogy igenis ez gondot okoz a számukra, nyugdíjasoktól meg különösen. Tisztelt miniszter úr, azt kérdezném, hogy lát-e lehetőséget arra, hogy ezeket az alkotmányos alapvető jogokat érvényesítsék a magyar állampolgárok a fővárosban, hiszen egy fővárosi rendelet a jogforrási hierarchiát ismerve nem írhat felül semmiféle alaptörvényt, tehát szerintem túlterjeszkedett a főváros Karácsony Gergely vezetésével és irányításával. Nem lehet minden digitalizálni. Én értem, hogy a digitalizációs programok fontosak, de mégiscsak meg kell adni azt az alkotmányos alapjogot az állampolgároknak, akik Budapesten akarnak parkolni, hogy készpénzzel is fizethessenek. A kérdésem arra vonatkozna, tisztelt miniszter, hogy ezt az alapjogot ön támogatja, hogy érvényesülhessen, vagy egyetért Karácsony Gergely döntésével, illetve a fővárosi közgyűlés döntésével. Adjuk meg a választópolgároknak legalább a választás lehetőségét, ha már azt az alapvető jogot nem akarják megadni a fővárosi közgyűlés részéről, hogy készpénzzel fizethessenek az emberek, hogy választhassanak, hogy bankkártyával, automatánál akarnak, vagy mobileszközzel akarnak fizetni. Én azt hiszem, hogy egy emberségesebb Magyarországot, ha ezt kívánják építeni, akkor erre is törekedni kell, hogy az állampolgároknak az ilyen típusú kényelmi és elvárási képességbeli szempontjára is legyenek figyelemmel a jövőben. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen, megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
1: Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, nem hálás szerep az, ami képviselő úrnak jutott, hogy a Fidesz volt új budai képviselőjeként pont a fizető parkolóautomatákat kérje számon, miközben egyébként számos kerületben 70-30-as az MSZP és a Fidesz közötti gazdasági háttéralkuk révén parkolóautomat. De hát ez ugyanaz a téma. Ne magyarázkodjanak itt, ugyanaz a téma. A fővárosi közgyűlés azért döntött arról, hogy leszerelteti a parkolóautomatákat, mert szétlopták azokat. A legtöbb kerületben olyan megállapodásokat kötöttek, hogy a parkolóautomaták működtetése többe került, mint amennyi pénzt abba az emberek bedobtak. Egy maffia rátelepedett a budapesti kerületek egy részére, ezek zajló büntetőeljárások jelenleg is, aminek az eredményeként olyan árakon működtették a parkolóautomatákat, hogy ezzel valójában a végeredményben a fővárost is megkárosították. Ezért a fővárosi közgyűlés arról döntött, hogy leszámol ezzel a parkolási maffiával, és ha már úgyis a felhasználóknak több mint 90%-a eddig is online módon fizetett, vagy mobiltelefonon, SMS-en keresztül fizetett, akkor ezt a fizetési módot vezeti be. Jelzem egyébként, hogy többek között a Fidesz által vezetett kerületek voltak az elsők, amik ezt bevezették, az első és az ötödik kerület, tehát ott azért nem éreztem ezt a típusú ellenállást, hanem ők is ezt a racionalitást meglátták ebben, úgyhogy ez végül is egy jó hír. Amúgy pedig arra szeretném emlékeztetni képviselő urat, hogy a korábbi, az önök kétharmados többségével működő országgyűlés fogadta el az alaptörvény 15. módosítását, amely nem kizárólagos rendeli a készpénz használatot, hanem ágazati törvénybe utalja. Az ágazati törvény a 2025. évi 62-es törvény, ami a készpénz használattal összefüggő törvények módosításáról szól. A közterületi parkolás esetében nem írja elő kötelezően a készpénz használatot. Tehát önök voltak azok, akik ezt így szabályozták. A törvény előírás ez. A főváros tehát a jogkörében eljárva szabályozta ezt a kérdést, az önkormányzati hatáskörében eljárva.
0: Tisztelt országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, mikor helyezik hatályon kívül a könyvek árkötöttségére vonatkozó szabályozás címmel. Képviselő úrné a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony. Látom, hogy ő fog majd nekem válaszolni. A közművelődési törvény módosításaként még 2021. októberétől lépett életbe a könyv árkötöttségi szabályozás, melynek értelmében a könyvek fogyasztói árából a megjelenésüktől számított egy évig, azaz 365 napon belül legfeljebb 10% kedvezmény adható, amelybe beleszámít az ingyenes kiszállítás is. A szabályozás következtében a magyar könyvpiacon a nagy könyvkereskedők előnybe kerültek a kis könyvkiadókkal szemben ezzel a szabályozással, akiknek az akciózás volt az egyetlen eszközük arra, hogy a vásárlókat magukhoz tereljék. Mivel a könyvek a könyvesboltokban bizományi rendszerben kerülnek értékesítésre, így a kiadók haszna az eladásokon múlik. Amíg szabadpiaci verseny volt, a kiadók előrendelői és egyéb akciókkal kedveskedtek a vásárlóknak, amivel az olvasók is jól jártak, mert olcsóbban jutottak hozzá könyvekhez. Emellett az árkötöttségi szabályozás miatt a kiadók kevésbé mernek belevágni kisebb közönségnek szóló, de komoly kulturális értéket képviselő könyvek kiadásába, és negatív hatással van az új könyvek forgalmára is. Tar Zoltán miniszter úr a 97. ünnepi könyvhét megnyitóján bejelentette, hogy felfüggesztik az árkötöttségi törvény alkalmazását. Azóta eltelt egy hónap, és a magyar olvasók és a kiadók továbbra is megszenvedik ezt a kultúra ellenes szabályozást. Ezért arra bárnám szíves válaszát államtitkár asszonynak, hogy nagy tisztelettel, hogy az árkötöttségre vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésére, amely nem csak a kiadókat, hanem a magyar olvasó közönséget is súlyosan érinti, mikor kerül majd sor? Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót Tompa Enikő államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben.
10: Köszönöm a szót, és köszönöm a kérdését is, tisztelt képviselőtársam, tökéletesen rátapintott a lényegre. A NER ugyanis az elmúlt években nem csak a magyar kultúrát, hanem a teljes könyvpiacot is szétrombolta, és szakmai párbeszéd helyett, illetve szabadpiaci verseny helyett becsatornázta a teljes könyvpiacot a saját oligarcháihoz. A közvagyomból kitömött MCC felvásárolta a Librit, kifosztották a piacot, és a törvény pedig furkósbotként használták a versenytársakkal szemben. Nem csak a gazdasági szereplőket véreztették ki ezzel, hanem magát a magyar olvasóközönséget is megfosztották attól a sokszínűségtől és akcióktól, csak azért, hogy a saját monopól helyzetüket tudják biztosítani. A Tisza kormány a szabad szellemi életben hisz. Ahogy Tar Zoltán miniszter úr az ünnepi könyvhéten is bejelentette, a kormányzat határozott szándéka a kultúraellenes törvények kivezetése, az irodalom sokszínűségének biztosítása és az értékes tartalmak megszületésének elősegítése. A Fidesz által hátrahagyott aknákat azonban nem lehet egy éjszaka alatt felszámolni, de a szakmai előkészítés már gőzerővel zajlik. A kultúra védelme gondos előkészítést igényel, a hatályon kívül helyezésről hamarosan tájékoztatást tudunk adni. Amit azonban ígérhetek, hogy nem hatalomhosszú pártkatonák fogják megmondani, hogy mit olvassanak a magyar emberek. Megkezdjük a tankönyvpiac liberalizálását, hogy a jövő generációit ne lehessen állami propagandával manipulálni. Kivezetjük a magyar irodalmat a NER karanténjából. Új fordítás támogatási csomagot indítunk. Célunk az, hogy a kis könyvkiadók is merjenek belevágni a kisebb közönségnek szóló kiadásokba is. A NER lebontása megkezdődött, és hamarosan újra szabaddá tesszük a könyvpiacot is. Köszönöm szépen a figyelmét.
0: Köszönjük. Tisztelt Országgyűlés, dr. Bihari Zoltán, a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek, hogyan járulnak hozzá az EU-s pénzek a vízi közműhálózat fejlesztéséhez címmel. Képviselő úr, öné a szó, parancsoljon.
11: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim és tisztelt államtitkár asszony. Tudják önök, hogy mekkora a magyar vízi közműhálózat? Közel 170 ezer kilométer. Ez Magyarország egyik legnagyobb és legértékesebb épített nemzeti vagyona. A Fidesz 16 évnyi kormányzás alatt azonban ennek a vagyonnak a megőrzése az látványosan háttérbe szorult. Az Orbán kormány saját adatai szerint a 98 ezer kilométeres ivóvízhálózatból mintegy 40 ezer kilométer vezeték cserére érett. A gerincvezetékek több mint 30%-a előregedett és aszbeszt cementből készült. A következményeket az emberek naponta tapasztalják. Magyarországon átlagosan napi 257 csőtörés történik, egyes térségekben a hálózati veszteség meghaladja az 50%-ot. Országosan naponta mintegy 350 ezer köbméter kezelt ivóvíz vészel, ami közel Budapest vízigényével egyenértékű. A legmegdöbbentőbb adat azonban az, hogy a vízkoalíció tanulmánya szerint a jelenlegi felújítás ütem mellett a teljes hálózatnak a rekonstrukciója az 280 évig tartana. Megismétlem, 280 évig, tehát Magyarország 2026-ban ott tart, hogy a saját ivóvízhálózatának rendbetételéhez közel 3 évszázadra lenne szükség. A saját választókerületemben több településen is volt az elmúlt héten vízkorlátozás, főleg csőtörés miatt. Tisztelt képviselőtársaim, A probléma nem az, hogy nincsenek terveink, a kérdés az, hogy rendelkezésre állnak-e azok a források, amelyekkel a felhalmozott problémák valóban kezelhetők. Ezért arra kérem a kormányt, hogy tájékoztassa a tisztelt házat, hogy mekkora a magyar víziközműrendszer tényleges rekonstrukciós igénye, milyen Európai Uniós források állnak rendelkezésre, és milyen hazai források szükségesek ahhoz, hogy ezt a nemzeti vagyont megőrizzük a következő generációk számára. Köszönöm.
0: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót dr. Bögi Viktória államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben.
12: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam, a kérdés nagyon aktuális egyébként, és sajnos a számításai nem tévednek vélhetően a 280 évet illetően, de hogy a kérdésekre konkrét válaszok szülessenek. Jelenleg az első kérdésnél, tehát a tényleges rekonstrukciós igénynél körülbelül a szennyvíz, és tudom, hogy ön az ivóvízre kérdezett, tehát az ivóvíz és a szennyvíz együttesen körülbelül 5000 milliárd forintot igényelne, hogy rendbe tegyük, ez mind a felújítást, mind a felújítási, mind a beruházási igényeket magában foglalja. A víziközműrendszer, tehát milyen uniós források állnak ugye rendelkezésünkre. Itt vannak már megjelent pályázatok, illetve tervezetten megjelenő pályázatok, mind a két esetben egy-egy szennyvíz és egy-egy ivóvízes pályázatról beszélhetünk. Sajnos lecsökkent ennek a forrása, ugyanis a korábbi kehópos programozási időszaknak egy része, az a KEHOP pluszban lett befejezve, emiatt elég jelentősen lecsökkent a most rendelkezésünkre álló forrás, és ez jelenleg 133,15 milliárd forint az, ami elérhető. Ami tervezetten megjelenő kiírás lesz, az a víziközműhálózatok átalakítására, hatékonyságnövelésre lehet majd fordítani, illetve lesz egy szennyvízelvezetés és tisztítás témában kiírandó pályázat is. Jelenleg pedig hasonlóban folyamatban, de ott ugye kisebb, egyik részben nagyobb, másik részben kisebb összegre. És mi az, amire szükségünk van? Ugye a hazai rendelkezésre álló források az 3 lábon áll tulajdonképpen, a víziközműfejlesztési és ellentételezési alapból, a nem lakossági víziközmű díjakból származó bevételből és a rezsicsökkentett lakossági díjakból, de még így is emellett is 150 milliárdos központi költségvetési támogatás szükséges, hogy fenntartsuk a rendszert. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, államtitkárasszony. Tisztelt országgyűlés, Vicman Mihály, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni az egészségügyi miniszternek. A jövőben is biztosított lesz TAB városában a mammográfiás szűrés címmel. Vicman képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
13: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. A korai felismerés életeket ment. A mellrák elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze a rendszeres mammográfiás szűrés, ezért minden olyan fejlesztés, amely közelebb viszi ezt a lehetőséget a hölgyek számára, közös sikerünk és azt gondolom közös érdekünk is egyben. A somogyi nők számára hosszú éveken át csak Kaposváron, illetve Siófokon volt elérhető a szervezett mammográfiás szűrés, annak ellenére, hogy Tabon már évekkel ezelőtt pályázati forrásból beszerzésre került egy korszerű mammográf készülék. Ez az eszköz azonban különböző adminisztratív, engedélyezési és finanszírozási akadályok miatt éveken át kihasználatlanul állt. Januárban keresett meg ebben az ügyben dr. Decsi Krisztián, a TABI Egészségfejlesztő Központ új vezetője, és közösen kezdtünk el dolgozni azon, hogy ez a helyzet végre rendeződjön. Ennek eredményeként tavasszal sikerült beszerezni a NEAK finanszírozási szerződését, valamint az illetékes hatóság működési engedélyét is. Így örömmel mondhatom, hogy 2026. július 6-ától a Népegészségügyi Központ által kiküldött szűrési értesítések alapján már TAB városában is megkezdődhettek a mammográfiás szűrések a 45 és 65 éves közötti hölgyek számára. Ez különösen fontos előrelépés, hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hölgyeknek általában csupán 10-15%-a vesz részt a szervezett szűréseken. Joggal remélhetjük tehát ott a térségben is, hogy a helyben elérhető vizsgálat jelentősen javítja majd ezt az arányt, és hozzájárul ahhoz, hogy minél több daganatos megbetegedést korai stádiumban ismerjenek fel. Tisztelt államtitkár úr, örömmel mondhatjuk tehát, hogy a Tabi mamográf révén Somogyban, immáron a megyeszékhely Kaposvár és a Balatonparti Siófok után egy harmadik helyszínen is megindulhattak a szűrővizsgálatok, ez pedig egy nagy előrelépés a térség egészségügyi szolgáltatásai fejlesztését tekintettel. Éppen ezért tisztelte kérdezem államtitkár urat, hogy a most beindított szolgáltatás a jövőben is elérhető lesz-e, és a térségben élők számára ez a szolgáltatáshoz szükséges finanszírozás a jövőben és a költségvetésben biztosított lesz. Köszönöm megtisztelő válaszát.
0: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót Svéd Tamás államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
14: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönöm a kérdését, amire a következő megnyugtató választ tudom adni. Igen, Tab városában van és lesz mammográfiás szűrés. Egyetértünk önnel abban, hogy a mellák elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköz az rendszeres mammográfiás szűrővizsgálat. Ezért a felálló új egészségügyi minisztérium minden olyan fejlesztést támogat, amely közelebb viszi ezt a lehetőséget a lakossághoz. Ugyanígy a Tisza kormány célja az is, hogy az alapellátás megerősítése mellett nappali kórházak, egynapos sebészeti ellátás és a járóbeteg ellátás megerősítésével az emberek lakhelyéhez közel nyújtsunk minél több elérhető és magas színvonalú ellátást, így a mammográfia mellett minél több más szűrővizsgálatot is. Ez szemben áll az elmúlt évek gyakorlatával, amikor is számos esetben rendelték el, vagy vették tudomásul a különböző vidéki térségekben egészségügyi szolgáltatások szüneteltetésnek becézett megszüntetését, sajnos igen gyakran azon részeken, ahol a legnagyobb szükség lett volna rájuk. Ami a konkrét ellátást illeti, szerencsére a Tabi Egészségfejlesztő Központ többletkapacitás kérelmei idén támogatást kaptak, és 2026. április 10-én kihirdetésre kerültek. A befogadási döntés alapján a NEAC-kal megkötött finanszírozási szerződések határozatlan időre szólnak, ahogy a többletkapacitás által generált teljesítmény finanszírozása is határozatlan idejű. Örömmel hallom, hogy akkor 2026. júliusától meg is kezdődtek Tab városában a mammográfiás szűrések. A kérdésre adott válasz pedig röviden ismételten igen. Köszönöm.
0: Köszönjük, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, dr. Hargitay János, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszter úrnak. Folytatják-e a járásonként egy uszoda programot címmel? Hargitay képviselő úr, öné a szó, parancsoljon.
15: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. A kérdésem valójában több tárcát is érinthet, közneveléssel foglalkozót, sport kérdéseket kezelő tárcát, de mivel építési beruházásokról van szó, ezért az építésért felelős miniszternek fogalmaztam meg a kérdésemet. Az a kormányrendelet, amire hivatkozom, még 2014-es, ekkor döntött az előző kormány arról, hogy egy nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési programot kíván megvalósítani. Ez alapvetően tornateremek és uszodák építését jelentette, járásszékhely településeken alapvetően. Ilyen szempontból ez vidékfejlesztési kérdésként is értékelhető. 26 elejére már 80 helyszínen ilyen fejlesztések meg is valósultak. Ha uszodára szűkítem le a kérdést, akkor 26 áprilisában Pásztón már a 41. ilyen uszoda meg is épült. A kérdésem az, hogy az új kormány folytatja ezt a programot. A konkrét kérdésemet Boly kapcsán tettem föl a választókörzetemben, aminek egyéni képviselője voltam a választásokig. 3 járás székhely tartozott, Mohácson és Pécsváradon ezek a kérdések megoldottak voltak, ott uszodával rendelkeznek a városok, de Bolyban ez a lehetőség még nem volt meg, ezért a nemzeti sportközpontokkal együttműködve Bolyon is előkészítettek egy ilyen fejlesztést, a város a saját költségeiből az adott területet teljes mértékben közművesítette. Az igazi kérdés az, hogy mire számíthatnak a bolyiak, de természetesen a kérdés általánosságban is miniszter úrhoz kívánom feltenni, hogy mit gondol erről a programról, az új kormány folytatja-e. Nyilvánvalóan az én kérdésemet az motiválta, amikor önök így fogalmaztak, hogy minden, ami jó, azt megtartják. Köszönöm.
0: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Meg is bántottam volna, hogyha Mohácsi hídról szóló vitáink után nem hozzám intézi ezt a kérdést. Természetesen, ahogy mondta is, minden, ami jó volt, azt igyekszünk megtartani és folytatni, és nyilván az, hogy Magyarországon a köznevelési infrastruktúrát fejlesszük, az bizonyosan ezek közé tartozik. Valóban úgy van, hogy ebben a tanúszoda programban 42 tanúszoda készült már el összesen különböző járásközpontokban, több ütemben zajlottak ezek a beruházások, azért nem mindig hiba nélkül, tehát vannak olyanok, ahol bár az infrastruktúra elkészül, de Lázár János minisztériuma úgy építette meg az úszodát, hogy nincsen bekötve a víz, tehát jelenleg úszni nem lehet ebben a létesítményben, de igyekszünk majd ezt is Letenye esetében pótolni. De természetesen az, hogy az infrastruktúrát, a köznevelési infrastruktúrát fejlesszük, ez fontos. Búj esetében engedje meg, hogy annyival pontosítsam a kérdésében megfogalmazottakat, hogy azért teljes körű előkészítés nem történt. Egy vázlattervi mélységű előkészítés történt, ami még nagyon messze van attól, hogy építési engedéllyel rendelkező létesítményről beszélhessünk. Ezt az előkészítési munkát a tárcánk folytatja, és nyilván olyan ütemben tudjuk ezeket a közberuházásokat elvégezni, ahogy azt a költségvetés mozgástere megengedi, de természetesen azt, hogy minél szélesebb körben a tanulók számára a sportinfrastruktúra a közoktatás keretében hozzáférhető legyen, ezt folytatni szeretnénk, ahogy azt is, hogy Magyarországnak a demográfiai szempontból növekvő térségében, ami elsősorban a budapesti agglomeráció, ott további köznevelési kapacitásbővítés és gimnáziumfejlesztés történjen, ennek érdekében is dolgozunk az oktatási tárcával közösen. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője. Kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszter úrnak. A bajba került kisbenzinkutak számíthatnak-e a kormány segítségére címmel? Szabadi képviselő úr, öné a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt ház. Miniszter úr, egy nagyon fontos kérdés a kisbenzinkutak jövője. A kampányban azt ígérték, hogy a Tisza kormány tovább viszi azokat az intézkedéseket, amelyek jók a magyar családoknak. Egy ilyen intézkedése lett volna a Fidesz kormánynak, hogy egyfajta kompenzációt nyújt azoknak a gyakran családi vállalkozásként működő kisebb benzinkutaknak, amelyek a védettár bevezetése kapcsán sajnos kilátástalan helyzetbe kerültek. A kiskutak az üzemanyaghoz nagy mértékben csak védett árral megegyező ára jutottak hozzá, ebből kellett fedezni a költségeiket, és azt a számos adó és járulék terhet, amelyek enyhítéséről a Fidesz hallani sem akart, de úgy tűnik, hogy önök sem. A Független Benzinkutak Szövetsége a választások előtt megállapodott a Fidesz kormánnyal, hogy a kisebb kutak üzemeltetői támogatást kapnak a veszteségeik csökkentésére. A Fidesz azonban a megállapodást nem teljesítette, amíg tehette volna természetesen. Álszent módon a Tisza kormányon kérte számon a kompenzáció teljesítését, ezt a korrekt látás miatt muszáj volt így elmondanom. Miniszter úr, egyik felszólalásában azt nyilatkozta, hogy nem találták a költségvetésben elkülönítve a megállapodást költségvetési tételét. Az FBS közérdekű adatigénylése ugyanakkor azt válaszolták, hogy a dokumentumok 10 évig nem nyilvánosak, ezért nem adhatók ki. Tehát akkor most így megkérdezem öntől, hogy létrejött-e egy ilyen megállapodás a kisbenzinkutak megmentése érdekében, amennyiben igen, a költségvetés módosítása során biztosítják-e majd annak a fedezetét, amennyiben nem, milyen segítségre számíthatnak a csőd szélére került benzinkutasok a kormánytól? Várom szíves válaszát, köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselő úr, most megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
16: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt Szabadi képviselő úr, köszönöm szépen, már beszéltünk erről, és igen, ahogy azt mondtuk, minden, ami jó, ami tovább vihető, az célja nyilvánvalóan a Tisza kormánynak, hogy ez megtörténjen, és volt egy-két olyan dolog már itt a házban, amiről beszéltünk, mint például a szlovák vezeték, és még egy jó pár, amit nyilvánvalóan tovább viszünk. Ebben a helyzetben is azt a tájékoztatást kaptunk, hogy volt egy ilyen megállapodás, de hát ez a megállapodás nem született meg. Tehát gyakorlatilag minket tájékoztattak a sajtón keresztül, hogy a Fidesszel a Független Benzinkutasok Szövetsége megállapodott. Mi, ahogy ezt mondtuk, kivizsgáltuk, megpróbáltuk megtalálni ezeket a dokumentumokat, amik azt bizonyítanák, hogy volt egy ilyen megállapodás. Sem a költségvetésben nem találtuk meg, a pénzügyminisztériummal együtt dolgoztunk. Nyilvánvalóan egy teljesen más esetről van szó abban az esetben, hogyha ez egy elkötelezett ígéret lett volna a kormánytól. Tehát én azt tanácsolnám, hogy hogy ebben az esetben ugye azt elfogadni vagy elhinni, hogy a Fidesz ezt megígérte, ezt nem nagyon tudom kommentálni, mert nem találtunk erre semmilyen bizonyítékot. Miért alakult ki ez a helyzet? A védett ár miatt alakult ki, nyilvánvalóan ez a helyzet, látta ön is, hogy a védett árat, amikor arra lehetőség volt, és ez volt az egyik oka, lehető leggyorsabban kivezettük, hiszen ez nem egy piaci megoldás, és a piaci szereplők számára az a legjobb, hogyha piaci környezetben tudnak versenyezni, és a piaci környezetben tudnak sikeresek lenni a többi versenytárshoz képest, abban az esetben, hogyha az üzleti modell, az egy sikeres üzleti modell, tehát az üzleti életben garancia arra, hogy valaki sikeres lesz, nyilvánvalóan nincsen. Úgyhogy én erre azt tudom mondani, hogy mi megpróbáljuk fenntartani a piacgazdaságszerű működést, megvédeni a magyar energiaellátást, diverzifikálni, és ezáltal a kis benzinkutasokat is jobb helyzetbe hozni. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen, miniszter úr, és a mai napon a szóbeli kérdések végéhez értünk. Én a magam részéről köszönöm szépen az együttműködésüket, átadom az ülésvezetés dr. Latorcai Csabának, és egyben 2 perces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm szépen!

0: folytatnánk munkánkat a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvény módosításokról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájával. A kormány előterjesztése TPER 304-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, amelyre felkérem dr. Miskolci Orsolyát, a bizottság előadóját 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony!
1: Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. július 16-án tartott ülésén előrehozott eljárás keretében megtárgyalta a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T-304 számú törvényjavaslatot. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat célja, hogy az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások megrendelői feladatainak ellátására, a vasúti pályahálózat megrendelői funkciói szakmai támogatására országos közlekedésszervező kerüljön létrehozásra és kijelölésre, annak érdekében, hogy a kormányzati megrendelői szinten egy professzionális, megfelelő erőforrással rendelkező szakmai szervezet működjön. Az országos közlekedésszervező a feladatokat ütemezetten veszi majd át, küldetése, hogy minőségi, vonzó közösségi közlekedési kínálat, egységes és országos ütemes menetrendek, csatlakozások és tarifarendszer kialakításával győzze meg minél több embert arról, hogy a közösségi közlekedési használatának mennyi előnye is van. A törvényjavaslat másik célja, hogy 100%-os közvetlen állami tulajdonban lévő intézményi és gazdasági szempontból független gördülő állománykezelő társaság kerüljön létrehozásra. A szervezeti reform nélkül összetetlen feltétele a vasúti közszolgáltatások versenyeztetéssel történő odaütérésének, valamint egyben a vasúti járműfejlesztésre kapott Európai Uniós forrás felhasználásának is feltétele. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlés, hogy a Törvényalkotási Bizottság által tárgyalt módosító javaslat háttéranyagként tartalmazta a részletes vitát lefolytató Közlekedési és Beruházási Bizottság 25 pontos részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát. A módosító javaslatok jogtechnikai pontosítások mellett néhány érdemi kérdést is érintettek. Ezek közül kiemelendő az országos közlekedésszervező feladatainak, jogállásának és a kijelölő rendelet tartalmának a részletezése, továbbá a gördülő állomány kezelő társaság vezető tisztségviselőire vonatkozó kinevezési és összeférhetetlenségi szabályoknak a pontosítása. A háttéranyagot a Törvényalkotási Bizottság 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett támogatta. A bizottsághoz saját módosító szándék nem érkezett. Így végül az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46 paragrafus 5 és 7 bekezdései alapján 13 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt ház, kérem önöket, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, most kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni. Vitézi miniszter úr jelezte hozzászólási szándékát. Önné a szó, miniszter úr.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Szeretném megköszönni a Közlekedési és Beruházási Bizottság, illetve a Törvényalkotási Bizottság munkáját a törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatásában és megvitatásában. egy a mi ágazatunk szempontjából és az akár intercity vonatokon, akár híveken utazók szempontjából nagyon jelentős törvényjavaslatról van szó, hiszen a hazahozott Európai Uniós forrásokból az egyik legnagyobb beruházás, amit elindítunk, az pont a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév járműparkjának teljes cseréje, illetve a Magyarország egészét behálózó intercity járműpark egy jelentős részének, így többek között a Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Miskolc, illetve a Balaton térsége felé közlekedő intercity vonatok lecserélése vadonatúj légkondicionált alacsony padlós járművekre. Ennek érdekében van szükség egy jelentős intézményfejlesztésre, amit ez a törvény tartalmaz, és azt is hozzátenném, hogy az országos közlekedés szervező létrehozása messze túlmutat önmagában ezeken a célokon, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy egy olyan típusú új intézményi struktúra álljon elő, ahol az utasoknak van egy állandó ombudsmanja, képviselő, ha úgy tetszik, a mindenkori szolgáltatókkal szemben, amely képviseli az utasok érdekét, számon kéri a szolgáltatási színvonalat, és megrendelőként fellépve biztosítja azt, hogy a lehető legjobb közösségi közlekedési közszolgáltatás jön létre a költségvetési forrásokból, összehangolja a busz és vasúti közlekedést a helyközi közlekedésben, összehangolja a helyi és helyközi közlekedést, tehát az elővárosok és a városok közlekedését úgy a megyei jogú városok térségében, mint Budapest környékén, és fejlesz a tarifarendszert, hogy minél több olyan integrált tarifatermék jön létre, ami a leginkább szolgálja Magyarországon közösségi közlekedést használókat. Tehát egy nagyon jelentős előrelépést hozó törvényjavaslat ez. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a vitájába, és kérem az országgyűlést, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt országgyűlés, most a kijelölt közlekedési és beruházási bizottság álláspontjának ismertetése következik. Elsőként Balajti István, aki 3 perces időkeretben a bizottság többségi álláspontját tolmácsolja. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Közlekedési és Beruházási Bizottság 2025-26. július 15-én kijelölt bizottságként megtárgyalta a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülő Állomány Kezelőtársaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T304 szám alatt benyújtott törvényjavaslatot. A bizottság a házszabály 44 és 45. paragrafus alapján lefolytatta a javaslat részletes vitáját. A bizottság eljárás során megvizsgálta a házszabály 44. paragrafus első bekezdésében foglalt követelmények teljesülését is, és többségi döntéssel megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel a vonatkozó rendelkezéseknek. Tisztelt képviselőtársaim! A közösségi közlekedés az ország működésének egyik alapvető szolgáltatása. Emberek milliói számára jelent a mindennapi munkába járást, az oktatáshoz való hozzáférést, az egészségügyi ellátás vagy éppen a települések közötti kapcsolattartás egyik legfontosabb eszközét. Közösségi közlekedéssel szembeni elvárások az elmúlt években jelentősen megváltoztak. Az utasok ma már nem különálló szolgáltatásokat, hanem egy egységes, kiszámítható és összehangolt közlekedési rendszert vár.

0: meghatározott felelősségi körök mellett összehangoltan működnek a közlekedés szereplői. A törvényjavaslat egyik legfontosabb eleme ezért az országos közlekedés szervező létrehozása. Az új szervezet feladata, hogy egységes szemléletben segítse a közösségi közlekedési szolgáltatások szervezését, összehangolását és ellenőrzését, ezáltal az utasok számára átláthatóbb és kiszámíthatóbb rendszer jöhessen létre. A javaslat másik meghatározó eleme az országos gördülállomány kezelő társaság létrehozása. A megfelelő minőségű közösségi közlekedés egyik alapfeltétel a korszerű, megbízható és megfelelően kezelt jármű állomány. Az egységes járműgazdálkodási rendszer hozzájárulhat ahhoz, hogy a fejlesztések és a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban szolgálják az utasok érdekeit. A bizottság álláspontja szerint a törvényjavaslat fontos lépés jelent a közösségi közlekedés szervezésének korszerűsítése, a hatékonyabb működés és az utasok számára nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése terén. A bizottság ezért a törvényjavaslat elfogadását az általa támogatott módosításokkal együtt támogatja, és én magam is erre kérem a tisztelt országgyűlést. Köszönöm a figyelmet!
1: A Közlekedési és Beruházási Bizottság kisebbségi véleményét Nagy Bálint képviselő úr ismerteti. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A helyzet az, hogy a javaslat első ránézése esetleg a laikus számára valóban nézhet ki, jól is lehet vonzó, de hogyha jobban megnézzük, hogy miről szól ez, amit kifejtettünk két héttel ezelőtt itt a parlamentben és a múlt héten a bizottsági vitában is, ott fölhívtuk arra a figyelmet, hogy egyrészt a javaslat első része, az országos közlekedés szervező létrehozása, az nem javítja a szolgáltatást, nem lesz jobb az emberek számára, és nem lesz ettől vonzóbb a közösségi közlekedés. Ezt láthattuk egyrészt a tekintetben is, hogy a már Budapesten bevezetett közlekedés szervező sem hozott semmi érdemi jobbítást a közösségi közlekedés tekintetében. Egy jóval drágább, és lehet ezen nevetni miniszter úr, de egy drágább, a vezetők számára, a minisztérium és a kormány számára egy átláthatatlanabb rendszert hoz létre. Maga a gördülőállomány beszerzés létrehozására létrehozandó 100%-os állami vállalat, az úgynevezett Roszkó modellből pedig miniszter úr múltkori beszédéből egyértelműen kiderült szerintem mindenki számára, hogy itt arról van szó, hogy az EU-s pénzeknek ez lesz az egyik ára, hogy a magyar vasutat, annak a személyszállítási részét pedig liberalizálni kell. Ezzel kapcsolatban láthatjuk azt, hogy az állami Roszkó modell szintén a legdrágább finanszírozási forma, bár a vitában is és a parlamenti vitában is, a bizottsági vitában is láthattuk azt, hogy nem esett szó arról, hogy ez az RRF hitellába ennek a jelentős része, amit vissza kell fizetni, a legdrágább hitel, és azt ne felejtsük el, hogy ez a forrás, amit hazai forrásból kell majd nekünk visszafizetni, ez a közlekedés egyéb infrastruktúrális fejlesztései elől fog elvinni forrásokat, és egyéb ágazatok elől fog elvinni forrásokat, akár például az egészségügyre, vagy az oktatásra, vagy egyéb ágazatokra is gondolhatunk, úgyhogy semmiképpen sem javaslom ezt, azonban, ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ne csak azt mondjam el, hogy miért nem jó ez a javaslat, hanem javasoljunk nála jobbat. Most is szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogyha valóban valaki a közösségi közlekedés fejlesztését komolyan gondolja, és valóban tenni akar érte, akkor a legfontosabb azt gondolom az az, hogy azokat a már működő és bizonyított modelleket, mint például az ország és vármegyebérlet, vagy a tarifareform, ezeket fönn kell tartani, meg kell tartani. A vasút liberalizációjával kapcsolatban ennek a fönntarthatóságának a veszélye az egyértelműen föl fog merülni, hiszen az ország és vármegyebérlet bevezetése előtt 800 millió utazás történt évente, a bevezetés követően 1,2 milliárd, tehát ha valami közösségi közlekedés vonzóbbá, nagyobb kihasználását valóban elérte, akkor az az ország és vármegye bérlet bevezetése, illetve az önkormányzatokkal kötött tarifareformos együttműködés. A másik része, mert abban viszont nincsen vita köztünk, hogy további fejlesztések szükségesek az infrastruktúrába és a gördülőállományba, itt pedig nem a legdrágább ország számára a legdrágább Roszkó modellt kell RRF hitelből lehívnunk, amit majd hazai forrásból vissza kell, hogy fizessünk, hanem az előző kormány által kitárgyalt EIB forrásokat kell, 2 milliárd eurós EIB forrásokat kell lehívni. Ez ki van tárgyal, és ez a legolcsóbb finanszírozási forma ma a gördülőállomány fejlesztésében Magyarország előtt, úgyhogy ezért nem javaslom ebben a formában a javaslatot támogatni. Köszönöm a szót, elnök úr!
1: Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. Tájékoztatom önöket, hogy a vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Szakács Péter Lajosnak, a

0: Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr!
1: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Szabolcs-Szatmár Bereg megye 2. számú választókerületében élő honfitársaim is megerősítettek abban, hogy a közszolgáltatások elérése ma már folyamatos utazásra kényszeríti őket. Ez nem csak a vidéki településeken igaz, hanem a Székhely Nyíregyháza parlamentkerületeiben és a Bokortanyákon is. Sokak számára az egyetlen valós opció a közösségi közlekedés. Létfontosságú számukra, hogy ez megfelelő minőségben álljon a rendelkezésre, az utasok igényeihez igazított járat és menetrenddel. A közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását célzó TPER 304 számú törvényjavaslat magában hordozza az utasok által érzékelhető fejlődés lehetőségét, a vasúti járműflotta korszerűsítését az Európai Uniós források bevonásával. Emlékezzünk vissza! A Magyar Uniós pénzek felfüggesztéséről az Európai Unió tanácsa a 27 tagállam kormányainak miniszterei döntöttek a 2020/2092-es jogállamisági rendelet alapján. Ennek oka és feltétele az volt, hogy a korábbi magyar jogállamisági hiányosságok közvetlen kockázatot jelentettek az unió pénzügyi érdekeire. A felfüggesztés feloldható lett volna a helyzet azonnali orvoslásával. Volt jogorvoslati lehetőség is. A tanács határozata ellen az EU bíróságán megsemmisítési keresetet lehetett volna indítani. Sokat elmond a bukott rezsimről, hogy egyik utat sem választotta. Ehelyett magát a jogalapot támadták meg, de a keresetet az Európai Unió bírósága határozottan elutasította. A kormány erről itthon mélyen hallgatott. A politikai propaganda szándékosan félrevette az embereket, azt hazudva, hogy a források feltétele Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása, vagy a hazai migrációs szabályok módosítása, a szuverenitás elvesztése. Közben a háttérben fű alatt folyt az uniós forrásokat igénylő vasúti fejlesztések leállítása. Lázár János olyan, a kinevezésekor már teljesen előkészített projekteket fújt le, mint a százas számú vasútvonal Debrecen-Nyíregyháza közötti szakaszának korszerűsítése, amelyre 256 millió eurós maximális uniós támogatás állt rendelkezésére. A Fidesz kormányzat tenni akarása és kreativitása csak a politikai hatalomhoz közeli haszonlesők zsebeinek kitömésére korlátozódott. Kiváló példa erre az egykori magyar királyi államvasutak Andrássy úti műemlék székezépületének körtánca. Az ingatlant előbb magánkézbe adták, majd visszaállamosították, miközben több milliárd forint tiszta haszon keletkezett Tiborcz István és körei számára. Döbbenetes arányok, miközben a vasútfejlesztésre a korábbi központi költségvetésben mindössze 20 milliárd forint szerepelt, arra bezzeg volt forrás, hogy a bukott kormány elsősorban Tiborcz és Hernádi érdekeltségeibe tartozó cégektől több száz milliárd forintért vásároljon felesleges irodaházakat. Mára sajnos csak emlék a magyar vasút aranykora, amikor a MÁV megalakulását és Baross Gábor a vasminiszter tevékenységét követően a hazai sugara szerkezetű vasúthálózatunk Európa élvonalába tartozott. Az országgyűlés Tisza frakciója üdvözli, hogy az új kormány kevesebb, mint 3 hét alatt eredményesen lezárta az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokat. Az országgyűlés elé terjesztettük a korrupcióellenes garanciákat megteremtő törvényjavaslatokat, az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszterei pedig pozitív döntést hoztak a Magyarországnak járó 10 milliárd eurós uniós forrásról, és jóvá hagyták a magyar helyreállítási tervet. Végre valódi forráshoz jut a vasúti közösségi közlekedés. A TPER 304 számú törvényjavaslat lényegében a vasúti közlekedés fejlesztésére fordítható uniós közlekedési, intézményi és piacszervezési reformterv. A javaslat deklarált célja, hogy Magyarország hatékonyan hívhassa le a vasúti járműfejlesztésre szánt összegeket. Az országos közlekedés szervező lesz a szolgáltatások megrendelője és szervezője, míg a Gördülállomány kezelő társaság a járművek tulajdonosi, kezelői és finanszírozási központjaként működik majd. A javaslat szerint az állami tulajdonú 1,8 milliárd eurós vasúti járműbeszerzési keretért felelős Gördülállomány kezelő társaság az eredeti forrásokból beszerzett vasúti járműflottát a szolgáltatók rendelkezésére bocsátja. Az utasok érdekeit képviselő országos közlekedés szervező a miniszter szakmai felügyeletével bonyolítja majd le az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások megrendelését és a szerződések versenypályázati odaítélését. Ez a szervezet lesz a meglévő közszolgáltatási szerződésekben is a megrendelő törvényi jogutódja 2026. augusztus 31-től. A törvényjavaslat elfogadásával az országgyűlés elhárítja az utolsó akadályt is az uniós helyreállítási alap elveszettnek itt forrásainak hazahozatala és az augusztusig történő felhasználása elől. Megnyitjuk az utat a jelenleg 42 év átlag életkorú MÁV járműpark radikális megújítása, az új hívszerelvények és a korszerű intercity motorvonatok beszerzése előtt. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassuk a törvényjavaslatot igen szavazatunkkal, nyissunk új fejezetet és indítsuk el a 180 éves magyar vasút második aranykorát. Köszönöm a figyelmet!
0: Most Vitézi Dávid miniszter úrnak adom meg a szót.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nagy Bálint képviselő úr volt közlekedési államtitkár, Lázár János közlekedési államtitkárének hozzászólása, készített szólásra. Az elmúlt 4 év teljesítménye után az se lepett volna meg, hogyha inkább csendben kiülik ezt a vitát. De az, hogy önök hozzászólnak és egy szót nem mondanak arról, hogy pont ezeket a beszerzéseket, amiről ez a törvényjavaslat szól, önök állították le. Hát a HÉV beszerzések ügyében nem csináltak semmit. Az Intercity flotta beszerzés kapcsán Lázár János első döntése volt közlekedési miniszterként, hogy leállítsa a beszerzést, és utána nem csinált semmit. Ma folyamatban sincsenek ezek a beszerzések, mert el se indították azokat. Ezek miatt legfeljebb bocsánatot kérni lett volna értelme hozzászólni a képviselő úr itt az országgyűlés előtt. De ehhez képest, amit elmondott... Ehhez képest, ami a hozzászólásából az utolsó igaz mondat az volt, hogy tisztelt országgyűlés. Ugyanis azt mondta képviselő úr, hogy a BKK létrehozása nem hozott érdemi javulást Budapesten. Egyrészt meglepő a Tarlós Istvánnal szembeni kritikai hangvétele a Fidesz frakciónak, hiszen a BKK létrehozása Tarlós István főpolgármesterségének első évében történt. Na de nincs Budapesten szerintem olyan utas, aki azt gondolná, hogy a BKK létrehozása nem javított a budapesti közösségi közlekedésen. Lecseréltük a buszpark nagy részét, a régi csatrogányokat, a villamosok jelentős részét, elindult a futár, a kijelzők, a mobil applikáció, a Bubi, ami most már a harmadik generációjához ér, egészen más utazási élmény, konzisztencia, minőség jelent meg a BKK létrejöttével a budapesti tömegközlekedésben. Én még azért tisztán emlékszem arra, amikor csak olyan automaták voltak, amiben csak érmét lehetett bedobni és jegyet akkor se adott ki, amikor az utcán kellett sorbálni, hogy az ember szívességet tegyen, hogy bérletért vesz és kifizeti a BKV-nál a bérletét. Ez volt a tipikus utasokhoz való hozzáállás, mikor a COSZ-ba az újjukkal írták bele, hogy hányas busz, mert nem volt tábla se, meg kijelző se. Ezt változtatta meg a BKK, és hozott be egy utasközpontú szemléletet, és ezt szeretnénk most országosan megcsinálni, mert például a buszok és vonatok még mindig jelentős részén nincsen dinamikus utastájékoztatás. Tehát azt mondani, hogy a BKK nem hozott érdemi javulást, ez egyszerűen a legkevésbé sem feri a valóságot. Akkor azt mondja a képviselő úr, hogy ön azon aggódik, hogy ezek a beruházások más ágazatok elől viszi el a forrást. Tudja, mit mondott? Az, hogy ön szerint az, hogyha a magyar állam a saját maga által fenntartott közszolgáltatásokban új hévet és intercityt vesz, az azért probléma önök szerint, a Fidesz frakció szerint, mert más ágazatok elől viszi el a forrást. Mely ágazatok miatt aggódik képviselő úr? Esetleg Mészáros Lőrinc és Szíj László autópálya konceszora elől félti a milliárdokat? Ezt a felfogást tanulta meg Lázár János közlekedési minisztériumában, hogyha le kell cserélni az 50 és 60 éves héveket, akkor azon agonizál, hogy esetleg más ágazatok elől viszi el a forrást. Tudja, azok az emberek, akik ezeken az intercity vonatokon és hévvonatokon utaznak, adófizető magyar állampolgárok. A mindenkori magyar kormánynak felelőssége van, hogy ezeket a közszolgáltatásokat megfelelő minőségben lássa el és kínálja föl. És önökre nézve szégyen. Önökre nézve szégyen, hogy ezt nem tették, meg a beruházásokat leállították. Több mint 1000 milliárd forintot folyattak ki eközben az elmúlt 4 évben Mészáros Lőrinc és Szíj László autópálya konceszorának. Lázár János egy döntésével 3-szor annyiért, mint amennyire a más társaságok ajánlották ezt, többek között a Magyar Közút adta oda a Mészáros Szíj konzorciumnak az M6-os autópálya továbbüzemeltetését. Tehát önök ott nem aggódtak azon, hogy vajon mi lesz más ágazatokkal. Önök ott nem aggódtak azon, hogy jaj, esetleg más ágazatoktól elvon forrást. Mészáros Lőrincnek 100 milliárdjával öntötték ki a pénzt, de most azon aggódik itt képviselő úr, hogy azzal, hogy megújítjuk a héveket, vagy lecseréljük az intercityket, más ágazatra nem jut pénz. És végül nem mond igazat abban sem, amit a hitelek kapcsán állít. Ön azt mondja, hogy miért nem EIB hitelt veszünk föl, mert az milyen jó, és bezzeg az RRF hitel az meg milyen rossz. De hát ez butaság, egyszer nem fedi a valóságot, amit mond. Egyrészt az EIB hitel az infrastruktúrára van, és igénybe veszük természetesen. De az RRF hitel egyébként kedvezőbb, 10 éves visszafizetési moratórium van. 10 évig nem is kell visszafizetni, és utána is alacsonyabb kamatszinten működik, mint az EIB hitel. És ön azt mondja, hogy azért nem jó az RRF, mert az adófizetők pénzén kell visszafizetni. Miért az EIB hitelt ön a saját zsebéből fogja visszafizetni? Vagy miről beszél mégis? Tehát ön szembeállít két hitelt, ami mind a kettő a magyar költségvetés által fölvett hitel, és mi valóban a kedvezőbből, ahol 10 éves visszafizetési moratórium van, és ahol a kamatszint nem Magyarországhoz van igazítva, hanem az egész Európai Unió hitelminősítéséhez van igazítva, ez az RRF hitel, a lehető legalacsonyabb kamatszinttel vesszük igénybe, és azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy ilyen rendkívül kedvező konstrukcióban tudjuk azt a 690 milliárd forintot, ami a hévek és az Intercity cseréjére van, felhasználni. Tehát ebben sem mondott igazat, képviselő úr, ahogy egyébként a megyebérletek kapcsán, ugye már nem vármegye hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítására, emlékeztetném. De a megyebérletek kapcsán is, amellett, hogy én értéknek tartom az integrációt, tehát az egy érték, hogy a buszokra és a vasútra van közös bérlet, és nyilvánvalóan az országbérlet által jelentett értékeket, ahogy már az általános vita kezdetén is elmondtam, szeretnénk mi is továbbvinni, de az a statisztikai hamisítás, amit ezügyben csináltak, az ettől még nem lesz valóság. Önök azt csinálták, hogy minden egyes embert, aki megvette mondjuk a Pest vármegye bérletet, az összes budapesti iskolás ezt vette, hiszen olcsóbb, mint a korábbi BKK-s bérlet, azt felszorozták 46-tal, azt hiszem, ha jól emlékszem a számra, mint hogyha beutazná vonattal az egész országot, majd kiposztolták Lázár János honlapjára vagy Facebookjára, hogy rekordot döntenek a magyar utasszámok. Tehát önök egy olyan állandóval, egy olyan állandó értékkel szorozták fel az összes eladott bérletet, és ebből kreáltak egy mesterséges utasszám növekedést, hogy ezzel az Eurostat történetében nem látott utasszám növekedést tudták kimutatni. De ennek nincsen valóság alapja, ezt onnan is lehet tudni, hogy nincsen valóság alapja, hogy önök egyetlen járműbeszerzést nem csináltak. Egy kocsival se lett hosszabb egyik Intercity, és mégis kimutatták, hogy 60%-kal több utas van rajtuk. Hol? Egyetlen új elővárosi motorvonatot nem vettek, mégis kimutatták, hogy 60-70%-kal megnőtt az utasszám. Hova fértek föl ezek az emberek? A volánbuszoknál egy darabbal nem nőtt a flotta mérete, mégis kimutattak 60% utasszám növekedést. Ki hiszi ezt el? Tehát önök egy statisztikai hamisítást csináltak, hogy elmondhassák itt, meg a propagandában, hogy mekkora siker ez. Ezzel együtt nyilván egy érték az, hogy van közös bérlet, de éppen azzal értékelik le, hogy ilyen típusú hazugságokkal terhelik meg ezt a fejlesztést. Köszönöm.
0: A következő felszólaló Nacsar Őrinc, a KDNP képviselője. Parancsoljon, képviselő.
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Miniszter úr egy dologban, sok mindenben tájékozott, egy dologban nem, a vármegye kifejezés majd október 1-jével szűnik meg, az a része nem lépett hatályba még az alaptörvénynek, csak azért, hogy lehet használni. Legyünk pontosak, ha már miniszter úr is pontos adatokat emlegetett, még az nem lépett hatályba az a rész. És egyébként az alaptörvény módosítása is kimondja, hogy utána is használható ez a megnevezés, úgyhogy ebben egyáltalán nem fogadjuk el a kritikát. Tisztelt miniszter úr, az világosan látszik, beszéltünk itt az általános vitában erről a törvényről, a közlekedés szervező lábáról és a Roscoe modellről is, hogy ez a fajta modell, ennek van lehetősége, hogy jobbá tegye az utastájékoztatást. Ezt ne vegyük készpénznek. Egy országos közlekedés szervező az akár egy bürokratikus vízfej is lehet, hogyha rosszul csinálják. Ezt szerintem ismerjük el mindketten, és benne van az a lehetőség, hogyha az utastájékoztatása, a dinamizmusa, az ügyfélközpontuság az jobb lesz, akkor nyilvánvalóan ez az irány is lehet egyféle megoldás. De előre, mielőtt fölállt volna a közlekedés szervező biztosra venni azt, hogy ez egy sokkal jobb modell lesz, ezt még azért én nem venném készpénznek. A másik pedig, ön használta a közlekedés szervezőre az ombudsman kifejezést. Hogy mint egy ombudsman fogja az utasok érdekeit képviselni, ott lesz mindenhol. Hát miniszter úr, pont az egész európai gyakorlatban, joggyakorlatban, az Európa Tanács ajánlása szerint, a Velencei Bizottság ajánlása szerint az ombudsman a kormánytól függetlenül működő szerv. Hát hogy fog ombudsmanként eljárni egy közlekedés szervező, akit az ön beosztottja fog vezetni? Hát lehet, hogy néha olyan helyzet adódik, hogy a közlekedési minisztertől kell megvédeni, vagy a közlekedési miniszterrel szembe kell kritikát megfogalmazni bizonyos döntéseknél. Tehát erre ne hivatkozzunk, hogy ombudsmanként fog működni, az ön bürokratikus közlekedés szervező szervezete lesz, ami lehet, hogy jobb utastájékoztatási rendszert fog hozni, lehet, hogy ügyfélközpontúbb lesz, mint az eddigi rendszer, de ezt még nem tudjuk, csak ne az ombudsmanra hivatkozzunk, mert az a kormánytól függetlenül kell, hogy ellássa a dolgát. És ugye itt a részletes vita van, itt képviselőtársam, szakács képviselőtársam irodaházakról, meg mindenféle dolgokról beszélt, ez nincs benne a törvényben, még egyszer megnéztem, és miniszter úr se beszélt róla, de ami benne van a most a részletes, a összegző módosító javaslatban a részletes vita kapcsán, az teljesen világos, hogy itt alapvetően egy gyors és összecsapott jogi munka volt a törvény, mert 18 oldal a törvény, és 17 oldal hozzá az összegző módosító javaslat, tehát számtalan ponton kellett belenyúlni, és még több helyen kapott Vitézi Dávid további hatásköröket, hogy miniszteri rendeletekbe szabályozzon még különböző kérdéseket, amik eddig törvényi vagy kormányrendeleti szinten voltak. Most ezek miniszteri rendeleti szinten lesznek, és miniszter úr tudja majd saját hatáskörben ezeket szabályozni. Tehát a 18 oldalas törvényhez készült egy 17 oldalas összegző módosító javaslat. Még egyszer, amit az általános vitában is elmondtam, hogyha jobban működik, hogyha az ügyfélközpontuság, hogyha a tájékoztatás, hogyha a hozzáférés javul, akkor ez lehet egy jó dolog, és természetesen az Európai Uniós pénzekhez való hozzáférés is egy fontos kérdés ebből a szempontból is. Itt a miniszter úr azt azért a vitában, az általános vitában elhallgatta, hogy ez az RFF visszanemtérítendő támogatás vagy a hitelrész. Ez a hitelrész, még ezzel sem feltétlenül, ez sem feltétlenül probléma, a 10 éves moratórium az egy igen kedvező ajánlat, csak mondjuk ki, hogy ezt a helyreállítási alap hiteléből, amit majd vissza kell fizetni, ezt a modellt abból alakítja ki a magyar kormány, és abból lesz a gördülő állomány kezelő, és abból lesznek az új vonatok. Amire nem kaptunk választ az általános vitában semmi, és szerintem ez fontos, hogy a országos közlekedés szervezőtől most tekintsünk el, a Roscoe modell kapcsán van-e az Európai Bizottságnak elvárása, milyen márkájú, milyen gyártmányú, milyen nemzetiségű járműveket kell beszereznie a pénzért Magyarországnak, mert hogy, és akkor itt hadd védjem meg Nagybányt képviselőtársamat, az EIB hitel az fejlesztésekhez kötött konkrét, itt viszont mérföldkövek reformokhoz kötött a RFF hitel. Itt politikai, szakpolitikai dolgokba is beleszólhat az Európai Unió az RFF hitel kapcsán. Tehát akár abba is beleszólhat, hogy milyen irányba menjen el a magyar vasúti jármű beszerzés, és arra is kérném majd miniszter úr válaszát, hogy akkor külföldi vagy bármilyen nagy cégek, akiktől a gördülállománykezelő megveszi ezeket a járműveket, ők fogják-e végezni a vasúti karbantartást, a járműveknek a karbantartását, őnáluk lesz-e a szervíz, őnáluk lesz-e a különböző olyan karbantartási munkálatok, amiért aztán majd további pénzeket kell kifizetni, vagy a gördülállomány kezelőnél erre felépítenek magyar állami pénzből egy külön csapatot, egy külön kapacitást, egy külön olyan lehetőséget, amely ezt itthoni körülmények között tudja majd ellátni. Szerintem ezekben a kérdésekben tisztán kell látni, ezekben majd várjuk miniszter úr válaszát. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, kérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki a felszólalási lehetőséggel élni? Jelentkezőt nem látok, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Látom, Vitézi miniszter úr készül, megadom neki a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. 6 perc, 30 másodperc áll miniszter úr rendelkezésére.
2: Köszönöm szépen, elnök úr, figyelmességét valóban Nacsa képviselő úrnak igyekszem válaszolni. Egyrésztről ugye az ombudsmant egy összehasonlításként, mint egyfajta, így fogalmaztam, használtam, ami nyilván nem azt jelenti, hogy ez egy ombudsman lesz a magyar alaptörvény definíciója szerint. Arra utaltam itt, hogy valóban a függetlenség egy fontos szó, alapvetően a szolgáltatótól való függetlenség. Hiszen ma alapvetően az a helyzet, és nyilván az ország és vármegye bérletek ezt a helyzetet csak erősítették, hogy a MÁV és Volán csoport esetében a bevételek túlnyomó többsége, majdnem több mint 80%-a egész pontosan, az az adófizetőkön keresztül a költségvetésből érkezik, és nem a jegybevételeken keresztül. A BKK-nál ez az arány kicsit jobb, de egyébként ott is a többség az adófizetőktől érkezik. Tehát azok a fajta piaci mechanizmusok, amik egy étteremben működnek, hogyha nem főznek jól, akkor már nem mennek oda az emberek ebédelni, és egy idő után muszáj lesz lecserélni a séfet. Ezek a típusú mechanizmusok a közösségi közlekedésben hát csak azon az áttételen keresztül működnek, hogyha egy pár évig Lázár János a közlekedési miniszter, akkor előbb-utóbb elzavarják a kormányt. De azért mégiscsak az a helyzet, hogy az lenne a jó, hogyha ennél direktebb mechanizmusok lennének arra, hogy a magyar állam, amikor a közszolgáltatásokat finanszírozza, akkor minőségi paraméterekhez kösse a finanszírozást. Ne azt mondja, hogy ha elfogy a pénz, akkor a közlekedési miniszter elmegy a pénzügyminiszterhez, kér egy általában 10 darab nullára végződő számot, hogy ennyi még hiányzik a büdzséből, és akkor azt átutaljuk, és akkor veszteségfinanszírozzuk, és a mindenkori MÁV-volán vezetés az meg valójában pontosan tudja, hogy előbb-utóbb valaki ki fogja fizetni a cekket, mert nem állhat le a szolgáltatás, hanem igenis, és így értettem ezt az ombudsman szót, igenis legyen mérve, számon kérve a minőségi teljesítés. Igenis, hogyha egy buszon, ami akár új, nem működik a klíma, akkor ködbérezzük meg. Az utasok nevében a magyar állam járjon el megrendelőként, és az adófizetők pénzét felelősen használja fel, és kösse minőségi paraméterekhez. A BKK ezt csinálja például. Igenis, hogyha nem elég pontosak a járművek, ha az történik, hogy nem tartja be a menetrendet, nem a dugó miatt, hanem valamilyen szervezési probléma miatt a szolgáltató, akkor ezért vállaljon felelősséget. Legyenek meg azok az ösztönzők, amik világosra teszik, hogyha valaki jól szolgáltat, akkor jobban jár, hogyha rosszabbul szolgáltat, akkor viszont nem jár az adófizetők pénze pontosan ugyanúgy. És azt gondolom, hogy ezt a típusú működést próbálja a közlekedés szervező meghonosítani. Számos európai országban is sikeresen működik, és a BKK budapesti példája is szerintem erről szól, így értettem a referenciát. Az, hogy önök a hitelek kapcsán ennyire aggódnak, ez hogy mondjam, értem, de a Budapest-Belgrád beruházás kapcsán én nem hallottam önöktől azt, hogy itt az országgyűlésben ilyen rendszerességgel elmondták volna, hogy kínai hitelből épül a Budapest-Belgrád, és ezeket az agályaikat megfogalmazták volna, pedig azok a kínai hitelek, hát hogy mondjam, nem biztos, hogy azokat venném fel az RRF hitel helyett, hogyha lenne most ilyen az asztalon, szerencsére nincs. Tehát azért a közlekedési beruházások kapcsán az, hogy hitelből épülnek, azért ez nem most történik meg először a magyar államiság történetében. Ehhez képest az uniós hitelek, az RRF hitel rendkívül kedvező, ahogy elmondtam, szinte egyedülállóan kedvező paraméterekkel fér hozzá Magyarország, ezért is érdemes a helyreállítási alap forrásait felhasználni. Ugye ne felejtsük el, hogy az önök kormánya is kísérletet tett arra, hogy a helyreállítási alap hitelforrásait felhasználja, amikor nem is pont ezekre a projektekre. Tehát korábban önök is azt gondolták, hogy ezek a hitelek olyan jók, hogy fel akarják használni, csak a korrupciós kockázatok miatt ez nem fértek hozzá. Ami a Roszkónak, tehát a gördülállomány kezelőnek hogy honnan vesz vonatokat, az erre vonatkozó szabályokat érinti. Annyit vár el az Európai Bizottság, hogy nyílt közbeszerzések legyenek kiírva, amit egyébként a magyar törvények is előírnak. Egyébként olyan típusú elvárásokat, amikre itt próbált utalni képviselő úr, nem támasztottak. Annyit igen, és ez benne is van a helyreállítási tervben, tehát ha azt elolvassa, ez ott látható, hogy az európai piacvédelmi mechanizmus alkalmazását ezt előírják. Ez egyébként a helyreállítási alapban minden tagállam felé megtörtént. Éppen nemrég Portugáliában egy RRF projektben történt az meg, hogy egy kínai járműgyártónak az ajánlata miatt az Európai Bizottság alkalmazva ezt az uniós jogszabályi jogkörét beavatkozott a tenderbe. Tehát ezt mind a 27 tagállamra, így Magyarországra nézve is az uniós források felhasználása kapcsán alkalmaznunk kell, de így is egy elég nagy versenyre számítunk, hiszen mégiscsak egy óriási járműbeszerzésről van szó. Nyilván azt reméljük, hogy ebben minél magasabb hazai hozzáadott érték megjelenik. Hozzáteszem, hogy itt is azért az a sajátos körülmény van, hogy a Dunakeszi járműjavítót éppen a fizetésképtelenségből próbáljuk visszahozni. Ugye itt az oroszokkal kötött háttérmegállapodás nyomán és az Egyiptommal kötött kocsi szállítási biznisz veszteségessége nyomán tavaly nyárra a Dunakeszi járműjavító fizetésképtelenné vált. Most próbáljuk nagy nehezen ezt a járműjavítót talpra állítani, a fővizsgákat újraindítani. Bízom benne, hogy a hazai járműjavítói, akár járműgyártói kapacitás be tud majd kapcsolódni ebbe, de éppen azért, mert nyílt közbeszerzés lesz. Erre ma egyértelműt mondani ebben a fázisban nyilván nem lehet. A karbantartás kapcsán alapvetően abban gondolkodunk, hogy a napi karbantartási feladatokat a szolgáltatóknak kell ellátni. Az nem szerencsés és túlzott felelősséget vesz le róluk, hogyha ezt átvállalja a megrendelő jelen esetben, hiszen a járműveket az országos közlekedés szervező fogja rendelkezésére bocsájtani a szolgáltatóknak, de nyilván a jármű nagy életciklusához kötődő nagy javítások esetében elképzelhető olyan, hogy ebbe a gyártó bevonásra kerül, de a napi karbantartás kapcsán ezt nem tervezzük. Köszönöm szépen a kérdését, és a vita végére érve köszönöm mindenkinek a hozzászólását, az érdeklődését a törvényjavaslat iránt. Egy nagyon nagy jelentőségű törvényjavaslat zárószavazására kerül sor rövidesen a közlekedési ágazatban. Még egyszer kérek mindenkit, hogy támogassa, és azt is hozzátenném, hogy a jármű beszerzések és fejlesztések mellett az infrastruktúra fejlesztése is legalább olyan fontos. Szerdán Magyar Péter miniszterelnökkel közösen mutatjuk be a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, ami a hazahozott uniós forrásokból egy jelentős, évtizedek óta nem látott méretű vasútfejlesztési program megindítását jelent. jelenti, kérem azt is kövessék nyomon. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, a törvényjavaslattal kapcsolatos határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most pedig soron következik a helyreállítási és ellenálló képességi terv egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedésekről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés Téper 387-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Kármán András pénzügyminiszter úrnak, a napi rendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszter úr!
4: Tisztelt házelnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők! Ez a törvényjavaslat mindenekelőtt arról szól, hogy hazahozzuk a magyar emberek pénzét. Több ezer milliárd forintról beszélünk. Ahogy itt az előbbi vitában is hallhattuk, ide tartozik a közösségi közlekedés modernizálása, magyar vállalkozások fejlesztése, lakhatási válság enyhítése, energiabiztonság erősítése. És csupa olyan forrásról van szó, amely minket, magyarokat illet, mégis évekig Brüsszelben ragadt. Miért ragadt ott? Mert az Orbán rendszer különösen utolsó éveiben iparszerű korrupcióra rendezkedett be. Az uniós forrásokra túlárazott közbeszerzések és baráti kézbe játszott pályázatok vártak, miközben az ellenőrzés intézményeit módszeresen leépítették. Brüsszel ezért zárta el a csapot, az árat pedig nem a Fidesz fizette meg, hanem a magyar családok és vállalkozások elmaradt fejlesztésekben és elveszett forrásokban. A jelenlegi kormány ezért világos célt tűzött maga elé. A nekünk járó uniós forrásoknak végre a magyar emberek és a magyar gazdaság fejlődését kell szolgálniuk. Ehhez helyre kell állítanunk a bizalmat Magyarország iránt, teljesítenünk kell a vállalásainkat, és megbízható európai partnerré kell válnunk. De nem azért, mert ez Brüsszel érdeke, hanem azért, mert ez minden magyar ember érdeke. A források hazahozataláért cserébe ugyanis, bármit állítsanak is erről a Fidesz megmaradt képviselői, semmilyen olyan feltételt nem kell teljesítenünk, ami ellentétes volna a nemzet érdekeivel. Az átláthatóság, a korrupció elleni fellépés és általában a demokratikus működés a magyar társadalom alapvető érdeke és a működő és emberséges Magyarország alapja. A munka eredménye már látható. A kormány következetes tárgyalásokkal, szakmai egyeztetésekkel és a szükséges jogalkotási lépésekkel elérte, hogy Magyarország ismét hozzáférjen a helyreállítási terv forrásaihoz, és megteremtette annak feltételeit, hogy ezek a fejlesztési források ténylegesen megérkezzenek hazánkban. A most benyújtott törvényjavaslat ennek a folyamatnak a következő állomása. Célja kettős. Egyrészt biztosítja a helyreállítási és ellenálló képességi tervben vállalt intézkedések végrehajtását, másrészt segíti, hogy az előző kormányzat torzító hatású adópolitikai intézkedései minél előbb kivezetésre kerüljenek. Emellett a javaslat számos adminisztratív terheket csökkentő intézkedést is tartalmaz. A társasági adó terén felülvizsgáltuk a jelenleg elérhető adókedvezmények körét, és úgy döntöttünk, megszüntetjük azokat az adókedvezményeket, amelyek a NER közeli cégek gyarapodásán túl semmilyen érdemi célt nem szolgáltak. Így tehát megszüntetjük a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz, azaz a KEKVÁK-hoz tartozó kedvezményeket, a műemléki projektek adó alapkedvezményét és a lényegében kihasználatlanul maradt növekedési adóhitel intézményét is. Eddig a KEKVÁK-nak adott támogatásoknak akár a háromszorosát is le lehetett írni az adóalapból. Tehát ha valaki 100 forintot adott egy KEKVÁK-nak, akár 300 forinttal is csökkent az adó alapja. Ennek mostantól vége. A műemléki adóalap kedvezmény nemes célt hirdetett, a gyakorlatban azonban ez a személyre szabott adószabályozás klasszikus példája, és mint ilyen egyes politikai kapcsolatokkal rendelkező vállalkozók személyes gazdagodásának eszközévé vált. A felújítási költségek kétszerese, 2019 végétől pedig már maga az ingatlan vásárlás is levonhatóvá vált az adóalapból, örökségvédelmi igazolás, önerő és bármiféle szakmai kötöttség nélkül. A kedvezmény közel 9/10-ét budapesti nagyvállalatok vették igénybe, a legnagyobb kedvezményezett pedig a volt miniszterelnök vejéhez köthető BDPST ZRT cégcsoportja volt, 5 év alatt mintegy 30 milliárd forint adóalap kedvezményt érvényesített, és ezzel saját közlése szerint is 2,6 milliárd forint társasági adó megfizetése alól mentesült. Ez közpénzből finanszírozott vagyongyarapodás volt, nem műemlékvédelem. A növekedési adóhitel a másik végletet példázza. Olyan kedvezményt, amellyel gyakorlatilag senki nem tudott élni. Igénybevételéhez az adózás előtti eredménynek egyetlen év alatt az ötszörösére kellett volna nőnie. Ilyet organikusan működő vállalkozás alig ha produkál. A bonyolult, komoly adminisztrációval járó konstrukció így évente csupán maroknyi adózót érintett, miközben feleslegesen bonyolította az adórendszert. Tisztelt képviselőtársaim! 2023-ban Magyarországon 54 adó nem létezett. A TISZA programjával összhangban a helyreállítás és ellenálló képességi tervben vállalt cél az adórendszer egyszerűsítése, az adónemek számának a csökkentése. A vállalásunk az, hogy egy letisztultabb és átláthatóbb rendszer érdekében kivezetjük azokat az adónemeket, amelyek nem hatékonyak, és adminisztrációjuk több terhet jelent az adózóknak és az adót beszedő hivataloknak, mint amennyi bevétel származik belőlük. Nem tudom, hányan emlékeznek rá önök közül, hogy 2018-ban a menekültek és a civil szervezetek elleni hetz kampány részeként az Orbán kormány bevezette az úgynevezett bevándorlási különadót. A konstrukció zsenialitása az önbevallás volt, annak kellett 25%-ot fizetnie, aki önként jelentkezett a NAV-nál, hogy ő bizony bevándorlást támogató szervezet. Meglepő módon nem tolongtak a jelentkezők. A Velencei Bizottság már a bevezetés évében visszavonandónak nevezte ezt az adót. Ezzel a törvényjavaslattal, kedves képviselőtársaim, ezt most végre mi is megtesszük. Ahogy eltöröljük a települési adót, és az ebrendészeti hozzájárulást is, hiszen ezek olyan kisadók, amelyeket csak egy maroknyi önkormányzat vetett ki, és amelyeknek beszedési költsége és adminisztratív terhe egyszerűen nincs arányba bevételeikkel. A törvényjavaslattal együtt megszüntetjük a széndioxid kvótaadót és széndioxid tranzakciós díjat is. Miről van szó? Az Európai Unióban a nagy energiaigényű gyáraknak, erőműveknek, olajfinomítóknak fokozatosan csökkenteniük kell a széndioxid kibocsátásukat. A rendszer úgy működik, hogy a vállalatok évről évre csökkenő mértékű széndioxid kvótát kapnak az Uniótól, és a fennmaradó részt vagy a saját kibocsátásuk csökkentésével, vagy széndioxid kvóta megvásárlásával kell fedezniük. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kvóta megvásárlásával olyan energiakorszerűsítési programok finanszírozójává válnak, amelyek nemzetgazdasági szinten csökkentik a széndioxid kibocsátást. Az előző kormány ötlete az volt, hogy amit Brüsszel ingyen ad, arra Budapest vett ki adót. 2023-ban rendeleti úton kvótákat tonnánként 36 euróval, mindegy 13 ezer forinttal adóztatta meg, és aki eladta a kvótáját, attól pedig a tranzakciós díjjal még az ár 10%-át is elkérte. Ráadásul ezt az adót láthatóan néhány nagyvállalat külön büntetésére vezette be az előző kormány, hogy az Orbán Viktorhoz közel álló oligarchák utána áron alul megszerezhessék ezeket a cégeket. Az Orbán kormány pontosan tudta, hogy az uniós joggal ellentétesek ezek az adók, és hogy azt évek múlva a bíróság döntése nyomán a magyar költségvetésnek, vagyis a magyar adófizetőknek vissza kell majd fizetniük. Ennek a hibás adópolitikának a következményeként ma több százmilliárd forintos visszafizetési kötelezettség terheli a magyar államot, melyre tekintettel a javaslatban az adó visszatérítésére vonatkozó szabályok is megállapításra kerülnek. Bár a visszatérítés jelentős kiadás még mindig kedvezőbb helyzetet teremt, mintha megvárnánk, hogy minden egyes érintett adózó bírósági eljárásban követelje vissza a befizetett kvótaadót és az eljárások során halmozódó késedelmi kamatokat. A visszatérítés szabályainak megállapításával a javaslat pénzt spórol az államnak, valamint időt és energiát takarít meg mind az adózóknak, mind a már amúgy is túlterhelt bíróságok számára. Az adónem megszüntetésével pedig a hazánk ellen ezügyben indított kötelezettségszegési eljárás végére is pontot tehetünk. Tisztázzuk! Attól, hogy kivezetjük az uniós joggal ellentétes kvótaadót, a nagy szennyezők nem kapnak felmentést. Épp ellenkezőleg. Első lépésként az adócsomag részeként megduplázzuk a levegőterhelési díjat, aki szennyezi a levegőnket, ezentúl kétszer annyit fizet majd érte. De ennél tovább is megyünk. A jövőben teljes körűen felmérjük, kik Magyarország valódi nagy szennyezői, kik és milyen mértékben terhelik folyóinkat, tavainkat, felszín alatti vízkészleteinket és termőföldjeinket. Erre építve Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozását vezetjük be, olyan adó- és díjrendszerrel, amely a nagy szennyezőket rákényszeríti, hogy vigyázzanak nemzeti kincseinkre. A vizeink és termőföldünk nem termelési nyersanyagok, hanem a gyermekeink öröksége. Aki ezt megérti, és radikálisan csökkenti a vízfelhasználását, meg a kibocsátását, annak ez az ország jó otthona lesz. Aki viszont nem, az a mainál jóval magasabb díjakkal és adókkal számoljon a jövőben. A törvényjavaslat rendelkezik továbbá arról is, hogy a kiskereskedelmi ágazatot terhelő különadó szabályozása miképp módosul az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében. Ennek keretében megszűnik az egyes kiskereskedelmi vállalatok átalakulására vonatkozó korlátozás, konkrétan mostantól bármely lánc üzemelhet franchise rendszerben. Ugyanakkor a kiskereskedelmi adó kulcsai és alapja, és az ebből várható adóbevétel változatlanok maradnak. Ezzel a módosítással újabb Magyarország ellen folyó kötelezettségi eljárás zárhatunk le. Tisztelt Ház! Ezen törvénycsomag része a bizalmi vagyonkezelés adómentességének a megszüntetése is. A bizalmi vagyonkezelés szabályozása az elmúlt években tudatosan úgy alakította át a Fidesz, hogy az több ponton is visszaélési lehetőséget teremtsen. A jelenlegi kormány ezért határozott célul tűzte ki e kiskapuk megszüntetését, hogy a jogintézmény valóban az eredeti gazdasági célját szolgálja, ne pedig az ügyeskedők indokolatlan adóelőnyhöz juttatását. A bizalmi vagyonkezelés eredetileg a magyar családi vállalkozások generációváltását volt hivatott segíteni. A cél az volt, hogy a vagyon egybe maradjon és rendezetten szálljon át, nem pedig az, hogy adómentesen lehessen milliárdokat kimenteni. Ezzel összhangban a törvényjavaslat célja egy adósemleges szabályozás kialakítása a bizalmi vagyonkezelési jogviszony és a magánalapítványi jogviszony keretében kezelt vagyonok tekintetében. Az új szabályozás egy adósemleges rendszert vezet be a bizalmi és magánalapítványi vagyonkezelési konstrukció keretei között juttatott vagyon az örökléshez, illetve az ajándékozáshoz hasonlóan fogja viselni a közterheket. Megszüntetjük tehát azt a kiskaput, hogy 5 éves türelmi időszak után a felértékelt bevitt vagyon adómentesen kiadható legyen, és ezáltal kizárjuk a BVK mint jogintézmény adótervezési célú használatát. A javasolt szabályozással azt az átláthatóságot is megteremtjük, amire nagy szükség volt már ezen a területen. A szabályozás bővíti az adatszolgáltatási kötelezettséget, így az a vagyonkiadáson túl a vagyonátadáshoz kapcsolódóan is kötelezővé válik, ugyanis az állam elemi érdeke annak ismerete, hogy a BVK keretében mekkora vagyonokat kezelnek. Ha már az előző kormány kifejezetten az adó elkerülés megkönnyítése érdekében tette lehetővé a vagyonkezelési struktúrákat, akkor ezek esetében nekünk a legszigorúbb állami ellenőrzést kell lehetővé tennünk. Törvényerőre emeljük, hogy az 5 éves elévülési időn belül valósuljon meg a 2023. szeptember 12-e előtt létesített bizalmi vagyonkezelések és magánalapítványok ellenőrzése, ugyanis ez az az érintetti kör, amelyben sor kerülhetett már visszaélésekre. Az adóhatóság a megfelelő törvényi felhatalmazás birtokában tételes és minden részletre kiterjedő ellenőrzést tud lefolytatni az érintett BVK-k és magánalapítványok vonatkozásában, a jogsértések pedig napvilágra fognak kerülni. Ezen törvénycsomagban megtörténik a NAV elnök jogállásának a rendezése is. A Tisza kormány szándéka az, hogy egyértelmű határvonalat húzzon a politikai és hatósági feladatok közé, a NAV elnökének pedig a határvonal ez utóbbi szakmai oldalán a helye. Az önök előtt lévő törvényjavaslat megszünteti azt a 2016 óta meglévő gyakorlatot, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetője egyben a minisztérium államtitkára. A NAV elnöke a továbbiakban nem politikai felsővezetőként, hanem a hivatal személyi állományához kapcsolódó szakmai, hivatali vezetőként fogja ellátni a feladatait. A pozíció betöltésére pedig már ki is írtam egy nyilvános pályázatot. A javaslat tehát egy átláthatóbb vezetési rendszert, egyértelműbb felelősségi rendet és a politikai irányítás, valamint a hatósági jogalkalmazás erősebb elválasztását teremti meg. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat az adóelkerülési struktúrák megszüntetését és az adórendszer torzító indokolatlan kedvezmények kivezetését célzó módosítások mellett számos az adózókat és az adóhatóságot segítő adminisztrációs egyszerűsítést is tartalmaz. Ennek keretében módosítjuk az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó belföldi összesítő nyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, módosítjuk a helyi adó törvényt a gazdasági társaságok átalakulásához kapcsolódó önkormányzati és adózói adminisztrációs terhek csökkentését, továbbá szolidaritást vállalva a háború elől menekülőkkel fenntartjuk az idegenforgalmi adó mentességet az érintett személyek számára. Mindezek mellett a törvénymódosítás a harmadik országokkal történő szélesebb körű adóügyi együttműködési eszközöket is biztosít, az adókikerülés, az adókijátszás és az adócsalás egyes formáinak felismeréséhez és kezeléséhez. Tisztelt Országgyűlés! Végül a helyreállítás és ellenálló képességi tervben vállaltak maradéktalan teljesítéséhez, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi 18. törvénnyel beiktatott egyes rendelkezésekre nézve néhány további jogtechnikai, illetve pontosító jellegű módosítást is tartalmaz a törvénytervezet. Tisztelt Ház! Az önök előtt lévő törvényjavaslat hozzájárul az uniós források hazahozatalához, és egy egyszerűbb, fenntarthatóbb, igazságosabb és nem utolsó sorban gazdaságtorzító hatásoktól mentes adórendszer kialakításához. A törvényjavaslatban foglaltak ékes bizonyítékai annak, hogy az Európai Unió felé tett vállalásaink teljesítése a magyar emberek érdekeit szolgálja. Ezért kérem, hogy szíveskedjenek a törvényjavaslatot támogatni és elfogadni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Borsós Gabriellának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Képviselőasszony, öné a szó.
5: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Egy parlamenti ciklusban ritkán adódik olyan pillanat, amikor egyetlen törvénycsomagban sűrűsödik össze mindaz, ami Magyarország múltját, jelenét és elkövetkezendő évtizedeit meghatározza. A mai napon egy ilyen rendkívül összetett, strukturális reformokat tartalmazó előterjesztés fekszik a tisztelt ház előtt. Szeretném már az elején egyértelművé tenni, ez a javaslat nem csupán száraz jogtechnikai passzusok vagy paragrafusok gyűjteménye. Ez a csomag Magyarország gazdasági stabilitásának, szuverenitásának és európai integrációjának az egyik kulcsa itt a 2026-os esztendőben. A Tisza kormány programja megvalósításának egyik alapköve fekszik önök előtt. Vállaltuk, hogy véget vetünk annak a torz rendszernek, amelyben az állami szabályozások és az adópolitika a kormány kegyeit élvező kevesek érdekeit szolgálták a többség helyett. Ez a javaslat hozzájárul ahhoz, hogy felszámoljuk a neres vállalkozások rendszer szintű kiváltságait, bezárjuk az adóelkerülés kiskapukat, és radikálisan visszavágjuk a magyar embereket és a cégeket folytogató bürokráciát. Bár a csomag szerteágazó, a környezetvédelmi szabályozástól az adminisztráció csökkentésig, a mai napon egy sorsfordító stratégiai területet szeretnék kiemelni, és egy teljesen új perspektívából megvilágítani. Ez a terület pedig a jogállamisági szupermérföldkövek kötelező teljesítése és a hazánknak járó Európai Uniós források teljes körű, végleges hazahozatala. Tisztelt képviselőtársaim, nézzünk szembe a tényekkel, és lássuk valóságot a maga pőrességében. Miért kell most rohamtempóba hozzányúlnunk alapvető törvényeinkhez? Azért, mert az előző kormány elhibázott, szándékosan komfortatív politikája és az intézményesített korrupció válságába sodorta az országot. Ennek a politikának az lett a közvetlen következménye, hogy Magyarország ellen súlyos kötelezettségszegési eljárások indultak, és az Európai Bizottság zárolta hazánknak járó uniós milliárdokat. A helyreállítási és az ellenálló képességi terv keretében vállalt kötelezettségeink egyértelmű menetrendet szabnak nekünk. Az új források lehívásához szükséges reformokat legkésőbb 2026. augusztus 31-ig dokumentáltan, igazolhatóan meg kell valósítanunk. Nincs helye további masszatolásnak, időhúzásnak vagy trükközésnek. Ez a törvényjavaslat pontról pontra átvezeti azokat a jogtechnikai, eljárásjogi és nyelvi pontosításokat, amelyeket az Európa Bizottság megkövetelt tőlünk. Engedjék meg, hogy ezek közül a főbb módosításokat röviden összefoglaljam. Az RRF vállalások keretében Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy az elérhető társasági adókedvezményeket áttekinti, és azon kedvezményeket, amelyek a társasági adó szempontjából torzító hatásúak, kivezeti. Ebben a körben három adókedvezménytípus kerül kivezetésre jelen módosítás keretében. Így például ebben a csomagban számolunk le a legnyilvánvalóbb gazdasági visszaélésekkel is. Kivezetjük a műemléki projektek adóalapkedvezményét. A kulturális örökség védelmének álcája alatt az előző elit legbelső körei milliárdos adóelkerülést valósítottak meg. Önerő és komoly szakmai kötöttség nélkül lehetett leírni ingatlanvásárlásokat, aminek az lett a vége, hogy a kedvezmény 9/10 budapesti nagyvállalatok, ahogy miniszter úr is említette, köztük a Tiborcz féle BDPST cégcsoport tarolta le, milliárdos tételben károsítva meg a közös kasszát. Ennek a kivételezésnek most vége szakad. Továbbá azt is vállaltuk, hogy megfelelést biztosítunk az adórendszer egyszerűsítésének, átláthatósága növelésének és a különadók kivezetésének céljával. Ennek érdekében, ahogy miniszter úr részletesen bemutatta, 5 adótípust hatályon kívül helyezünk. Szintén kiemelkedő, hogy a kiskereskedelmi ágazatot terhelő különadó szabályozása is módosul az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében. Ezért megszűnnek a külföldi irányítás alatt álló kiskereskedelmi vállalatok hazai kiskereskedelmi vállalatként történő átszervezésére vonatkozó korlátozások. Nagyon fontos elem a bizalmi vagyonkezelők adómentességének megszüntetésére vonatkozó kötelezettségvállalás is, ami biztosítja, hogy a múltban kifejezetten adóelkerülés céljából létrehozott BVK-k ellenőrzésére sor kerüljön, és garantálja az adósemleges közteherviselési szabályrendszert. Ennek következményében végre megszüntetjük a bizalmi vagyonkezelők mesterséges, adómentes búvóhelyeit, megteremtve az adósemlegességet. A vagyonnyilatkozatok szigorítása is a kép. A módosítás az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében szükséges, célja annak egyértelművé tétele, hogy az országgyűlés elnöke milyen eljárásrendben köteles az összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezni akkor, ha az integritás hatóság jelentése szerint a miniszterelnök vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt. A KEKA törvény szigorításával nem csak az adóalap kedvezményeiket szüntetjük meg ezeknek a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, hanem radikálisan szigorítjuk a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségi és alkalmassági szempontjait is, kiterjesztve ezt a már hivatalban lévő tagok ellenőrzésére. Tisztelt Ház! Egy felelős kormánynak nem csak a sikerekről kell beszélnie, hanem nyíltan mérlegelni kell a döntések előnyeit, kockázatait és a hosszú távú hatásokat is. Az előnyök történelmiek és kézzelfoghatóak. Elsősorban a törvény elfogadásával elhárul politikai és jogi akadálya is az uniós források hazahozatala elől. Ez a tőkeinjekció azonnali mentővet és növekedési pályát jelent a magyar gazdaságnak. Másodszor a hazai vállalkozások és polgárok végre fellélegezhetnek a bürokratikus prés alól. Az elmúlt években a szereplőknek több mint 50-féle adónemmel kellett bajlódniuk, amelynek adminisztrációs költsége sokszor magasabb volt, mint a belőlük származó állami bevétel. A települési adók, a bevándorlási különadó és az ebrendészeti hozzájárulás végleges eltörlésével egy racionálisabb, tisztább állam képét vetítjük előre. Ugyanakkor számítanunk kell arra, hogy az eddigi kiváltságos elit, a NER közeli oligarchiák és az adó optimalizáláshoz szokott nagytőkések minden politikai és médiaeszközzel támogatni fogják ezt a javaslatot, hiszen elzárjuk az adóelkerülési csapjaikat. Emellett a környezetvédelmi pillérben bevezetett változások egyértelműen a szennyező fizet igazságos elvén alapulnak, és nem jelentenek növekedési vagy működési kockázatot a hazai ipari kibocsátók számára. A széndioxid kvótaadó és tranzakciós díj kivezetése kényszerű lépés, hiszen az uniós joggal ellentétes volt, és az előző kormány elhibázott konstrukciója miatt hazánknak bírósági ítélet alapján több 100 milliárd forintot kell visszafizetni a vállalatoknak. Ezzel párhuzamosan a javaslat kétszeresére emeli a legfontosabb légszennyező anyagok egységdíját, ami növeli a kibocsátó csökkentő beruházások és a tisztább technológiák alkalmazásának gazdasági ösztönző erejét. Képviselőtársaim, ez a törvényjavaslat tiszta adózás, zöldebb jövő és a sikeres európai integráció dokumentuma. Felszámolja a múlt elavult, felesleges adónemeit, transzparenssé teszi a bizalmi vagyonkezelést, függetleníti a NAV vezetését a mindenkori politikától, és végre megnyitja a kaput Magyarországnak járó elzárt uniós milliárdok előtt. Ez a törvény kell ahhoz, hogy Magyarország lezárja a jogállamisági viták korszakát, és megkezdhesse a valódi gazdasági modernizációt. Kérem Önöket, hogy a magyar gazdaság stabilizálása és a magyar polgárok boldogulása érdekében pártpolitikai hovatartozástól függetlenül támogassák és szavazzák meg ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen!
0: Következő felszólaló Bencsik János, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónoka, 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
6: Szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, miniszter úr! Csalafinta, nagyon csalafinta, de egészen jól összerakott törvényjavaslat fekszik itt az asztalunkon. Ezzel együtt beszédes is, és amit én köszönök a miniszter úrnak és a TISZA frakció vezérszónokának is, hogy világosan, egyértelműen beszéltek arról, hogy gyakorlatilag ez egy

javítani a transzparenciát. A lényeg az, hogy az adósemlegesség az biztosított legyen. A legfontosabb az a magyar kis vállalkozások számára, hogy a vállalkozással együtt járó vagyonátadás a generációk, nemzedékek között a lehető legegyszerűbben történhessen meg, még akkor, amikor a felek, tehát a családnak a apraja és a nagyja is életben van, az adminisztrációs kötelezettségek minimális megterhelésével együtt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Ami a műemléki épületekkel kapcsolatos adókedvezményeket illeti, lehet szűkíteni. Hogyha úgy látják jónak, akkor szűkíteni kell a kedvezményeket, de itt az a helyzet állhat elő, hogy a mosdóvízzel a gyereket is ki fogják önteni. Tehát vannak vidéken, vidéki kisvárosokban olyan műemléképületek magántulajdonban, akár családi magántulajdonban, vagy kisebb vállalkozások tulajdonában, amelyeknek az örökségvédelmi előírások figyelembe vételével történő felújítása az aránytalanul nagy kötelezettséget ró a tulajdonosra. Hát érdemes ezt végig gondolni, lehet szűkíteni a kedvezmények mértékét, de én biztos, hogy benne hagynám a lehetőséget annak érdekében, hogy a kisebb léptékű, örökségvédett épületek, magántulajdonban lévő épületek, azok ne csúfoskodjanak évtizedeken keresztül, azért, mert olyan többlet terhet ró a tulajdonos számára az állam által előírt örökségvédelmi kötelezettség, amely anyagilag nem teljesíthető, nem finanszírozható. Kisadó. Igaza van miniszter úrnak, ezek nem szoroztak és nem osztottak. Tehát gyakorlatilag nulla bevétel generáltak, az állami költségvetésben sem jelent meg, meg az önkormányzatoknál sem. Egy-két kivétel volt, akik ki tudták úgy hozni rentábilisan, opcionálisan kivethető adónak a beszedését, hogy az megérte nekik, de a többség úgy ítélte meg, hogy az az adminisztrációs kötelezettség, ami ezzel jár, az teljesen fölösleges időtöltés. Tehát gyakorlatilag 5 olyan adónak a kivezetésére kerül sor, amely eddig sem osztott, nem is szorzott. Tehát igazából költségvetési, akár az állami költségvetés, akár települési költségvetés szempontjából ez nem volt mérvadó. Környezetvédelemmel kapcsolatos adókról. Ugye a szén-dioxid kvóta adónak a kivezetése azért egy komoly költségvetési lyukat eredményezhet. Ez biztos, hogy nem fogja ellensúlyozni, ellentételezni a levegő terheléssel kapcsolatos adó mértéknek a duplázása. Valahol az olyan 5 milliárd körül lehet éves szinten az a bevétel, az most 10 milliárd lesz. Ezért érdemes megnézni a kötelezetteknek az összetételét is. Tartok attól, hogy ez nem a legnagyobb vállalkozásokat fogja majd érinteni, hanem alapvetően a vidéki térségekben működő fatelepeket, asztalos műhelyeket, kisebb betonkeverő üzemeket, majd a karosszéria javító és festő üzemecskéket, manufaktúrákat, terményszárítókat, takarmánykeverőket. Éppen ezért mondanám azt, hogy örömmel fogjuk támogatni a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésére beterjesztett törvényjavaslatot, hogy az erre források egy jelentős része minél hamarabb a hazai kis- és középvállalkozásokhoz jusson el. De akkor vegyük már figyelembe azt is, hogyha az egyik oldalon egy adó emelési kötelezettséget rovunk rájuk, akkor célirányosan próbáljuk meg javítani a versenyképességüket és azokat a szűrőberendezéseket, amelyeket szükségszerűen telepíteniük kell annak érdekében, hogy a megnövekvő adó terhüket tudják csökkenteni és ezáltal a versenyképességüket szinten tartani. Hitelek, támogatások igénybevételével, akár az MNB-n keresztül rendelkezésükre tudjuk bocsájtani. Azért itt a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatosan csak annyi,
hogy

0: Párhuzamosan tárgyaltuk egy héttel ezelőtt a energetikai RRF csomagot, ahol a természetvédelmi és környezetvédelmi szabályozási szintet azt le fogják vinni, ha elfogadják a törvényjavaslatot, miniszteri rendeleti szintre és a könnyített térségeket, és a könnyített térségekben alkalmazandó környezetvédelmi, építéshatósági és természetvédelmi hatósági feltételeket a miniszter fogja a rendeletben meghatározni. Reméljük, hogy kellő körültekintéssel fog ez történni, és a helyi közösségeknek a szempontjait is figyelembe fogják venni. És hát ami gyakorlatilag a középpontjában van ennek a törvényjavaslatnak, az valóban a kisboltok kérdése, hogyha alaposan megnézzük, ugye a kiskereskedelmi adó módosítása, amely a nagy cégek számára teremti meg az adó minimalizálásnak a lehetőségét. És ez a többi bent lévő kereskedelmi hálózat, franchise hálózatok, de leginkább a valóban családi, egyéni és vidéken működő kis vállalkozások, a falusi kis boltokat fogják gyakorlatilag hátrányosan érinteni. Nem az adófizetési kötelezettség fog náluk megnövekedni, mert ők sávot nem fognak majd lépni. Viszont ezzel, hogy kiengedik a 4,5%-os adózási sávból gyakorlatilag a multinacionális hálózatokat, többek között ugye az Interspárt vagy a Spárt is, a Spár Magyarországot is, ahol ugye az osztrák miniszter, szakminiszter a vállalkozásnak a vezetőivel együtt kopogtatott az Európai Bizottságnál annak érdekében, hogy ez az adómódosítás itt Magyarországon megtörténhessen. Ez azt jelenti, hogy ők kikerülnek ebből a magas 4,5%-os adósából. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy szétszalámizzák a magyarországi kereskedelmi hálózatukat. Volt eddig egy adófizető, és lesz majd a franchise rendszerben 700 adófizető, akik a 700 adófizetői egység esetében sokkal optimálisabban, rugalmasabban tudják a költségeiket is elszámolni, és az adó kötelezettségük teljesítését is teljesíteni. Viszont nem jelentéktelen az a kiesés a költségvetésből, ami ott fog maradni ennél a vállalkozói körnél. Tehát azért ez egy alaphangon is, és akkor nem mondok én nagyot, 15-20 milliárd körül lesz. Ez a 15-20 milliárd forint, ez ott fog maradni náluk, amit marketingre tudnak fordítani, technológiai fejlesztésre tudnak fordítani, és így a szakadék, a vidéki kisboltok és a hálózatban működő, franchise rendszerben működő hálózatos agregát kereskedelmi intézmények, vagy hát vállalkozásokhoz képest sokkal erőteljesebb lesz a lemaradás. Eddig sem volt egyszerű talpon maradni a falusi kisboltok tulajdonosainak. Ezért a Magyar Falu Program, amely kezdetkor 2000 fő alatti településeken biztosított támogatást, megemelte ezt a lakossági számot 5000-re. És az 5000 fő alatti kis településeken élelmiszerboltokra, hentes üzletekre lehetett támogatást kapni, 1 és 3 millió forint összegben, vissza nem térítendő összegben. Ez a támogatás adta meg a lehetőséget arra, hogy ezek talpon tudjanak maradni, és az idősebb korosztály számára is meglegyen a helyben történő vásárlás lehetősége alapvető élelmiszerek és napi árucikkek tekintetében. Azért ez nem volt egy csekély mértékű beavatkozás, hiszen 1900 településen 3350 a támogatott kisboltoknak a száma a Magyar Falu Program keretében. Hogyha ez a törvényjavaslat így ebben a formában kerül elfogadásra, és semmiféle ellentételezés nem lesz. Nem tudjuk, hogy a Magyar Falu programmal mi fog történni. Lesznek a hasonló pályázatok. Tudunk-e segítséget nyújtani ahhoz, hogy a vidéki, kistelepülési környezetben élők számára is, kiváltképpen az idős emberek számára is meglegyen a napi lét szükségletet biztosító cikkek hozzáférése, megvásárlási lehetősége. Tehát gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy ez a most bevezetendő adóalap egybeszámítási könnyítés a szervezett hazai üzletláncokat hozza előnyös helyzetbe, a multi cégeket is, de a magyar tulajdonban lévő cégeket is, miközben a családi tulajdonban lévő vidéki kis boltok, a független egyedi kis boltoknak, akiknek egyébként a beszerzési költségei is sokkal magasabbak, egészen más feltételekkel tudják az árut beszerezni. Már ott van egy versenyhátrány, a kevesebb vásárló okán is van versenyhátrány, de azt azért elmondhatjuk, egy alapvető szolgáltatást biztosítanak az adott településen. Én azt javasoljuk, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim, hogy ezt gondolják végig, hogyha el is fogadják ebben a formában ezt a törvényjavaslatot, mindenképpen gondoskodjanak arról, hogy a vidéki térségekben a független kis családi boltok, élelmiszerüzletek, hentes üzletek továbbra is meg tudjanak maradni, és ne az legyen, hogy a végén ezek a most megerősödő, kiteljesedő franchise rendszerek, amelyek az 5000 fő alatti településekre nem nagyon fognak eljutni, mert nem fogja nekik megérni ott boltot üzemeltetni, teljes egészében kiszorítsák és ellehetetlenítsék a még meglévő kis léptékű vidéki bolt hálózatot. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Most megadom a szót dr. Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Hát hosszú előtörténete van egyrészt az Európai Unióban ennek az alapnak, és hosszú előtörténete van a magyar politikában is annak, hogy most tárgyalhatjuk ezt a törvényt. Miniszter úr leegyszerűsítette a kérdést gyakorlatilag arra, hogy hát az Orbán kormány nem tudta hazahozni ezeket a forrásokat is, önök egy huszáros hajrával megteremtik most ennek a lehetőségét. Szeretnék visszautalni arra, és ez jelzi az Európai Unió működésének hatékonyságát, hogy hol van már a koronavírus. Már lassan a történelem könyvekből ismerjük csak, bár tragikusan megéltük sokan, sok országban. De hát azért 2020 tavasza azért messze van már, amikor megroppant a koronavírus hatásainak eredményeként az európai gazdaság, és ekkor jön elő az Európai Bizottság azzal, hogy a problémák kezelésének a hagyományos módja, vagy azok a források, amik az Európai Unióval rendelkezésre állnak, azok nem elégségesek. Itt teszek egy kitérőt, milyen forrásokkal rendelkezett addig az Európai Unió tagállami befizetésekből, vámbevételekből és csekély egyéb bevételekből. Erre mondja az Európai Bizottság, hogy ezek a források nem elégségesek az európai gazdaság talpraállítására, és új eszközökre van szükség. És ekkor indul el egy bődületes vita az Európai Unióban, hogy ezeket az új eszközöket megszerezheti-e az Európai Unió. A tagállamok hozzájárulnak-e ahhoz, hogy ez az új eszköz, ez létrejöjjön. Ez pedig a pénzpiacokról felvett közös hitelt jelentette. Az Orbán kormány nyögvenyelősen állt rá erre a közös hitelfelvételre, néhány barátunk, néhány tagállam nyomatékos kérésére, aztán a magyar kormány is azt mondta, hogy rendben van, egyszer, kizárólag egyszer, hát vegyen fel az Európai Unió hitelt a pénzpiacokról. Emlékeztetem önöket a németek nagy dilemmájára. Az alkotmánybíróságuk is foglalkozott ezzel a kéréssel, és ott úgy döntött a német alkotmánybíróság. Egyszeri eszközként ez lehetséges, több ilyen nem lesz. Nekem meggyőződésem, hogy lesz több ilyen is, ameddig ez a politikai kurzus irányítja az Európai Uniót, a jelenlegi politikai kurzus. Tehát ennyit a sikerességről. 2020-ban jelentkeznek a gondok, és most 26 van, és sok európai ország nem tudta még ezeket a forrásokat felhasználni. A mi esetünkben nyilvánvalóan Kollár Kingára, az önök Kollár Kingájára utalok, nyilvánvaló számunkra, hogy ezeknek a forrásoknak a visszatartása, a nem megadása a magyar kormánynak, ez eszköz volt az Orbán kormány megbuktatására. Ezt az Európai Unió sikeresen teljesítette, így önök hozzájuthatnak ezekhez a forrásokhoz, és jussanak is hozzá. A további vizsgálódásom az csak arra irányul, hogy ha úgy tetszik, az a kompromisszum, amit most megtesznek az Európai Unió követelésére, az a magyar értekek védelme szempontjából, amit mi mindig konokul képviseltünk, egy lehetséges kompromisszum-e. És én ellenzéki képviselőként azt mondom, hogy amit ebbe a törvénytervezetbe most előhoznak, ez egy elég bonyolult törvénytervezet, az talán összességében egy lehetséges eljárási rend ahhoz, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájussunk. De a végén persze szeretnék majd néhány következtetést tenni, mert hogy ezeket a forrásokat, amihez most az állam hozzájut, mert valójában az állam jut többletforrásokhoz, mire fogjuk felhasználni, az majd a következő évek költségvetésének kérdése. De amikor azt mondom, hogy egy nagyon bonyolult törvénytervezet van itt előttünk, ugye ezt 7 fejezetben vannak összecsomagolva a módosítások, az első fejezet az a jövedelemazódást érintő törvények módosítását célozza, ez az SZIA törvény és a társasági adótörvény, a második fejezet az a közvetett adózást érintő törvények módosítását célozza, ÁFA törvényre utalok itt elsősorban, a harmadik fejezet egyes ágazati adókról szóló törvények módosítását célozza, meg a negyedik fejezetben a helyi adók az érintettek, az ötödik fejezet eljárási módosításokat tartalmaz, a hatodik fejezet vámigazgatást érintő módosításokat tárgyal, és egy hetedik fejezet egyéb törvények, mondjuk a NAV elnökének jogállását érintő törvényeket tárgyalja. Mik ezek közül talán a legizgalmasabbak? A miniszter úr az expozéjában több kérdést is szóba hozott, néhányat én is megemlítek. Az első ilyen a bizalmi vagyonkezelést érintő módosítások. Azért itt jelezzük a minket használóknak, hogy ez tömegesen nem érinti a magyarokat, néhány vállalkozást érint. Nem dobja ki az eddigi szabályozás teljességét ez a törvénymódosítás, helyesen szigorításokat tesz, és én ezekkel a szigorításokkal egyetértek. Ezek a vállalkozások állami forrásokból is gazdálkodtak. Van persze egy cél, hogy, és talán most jutottak oda ezek a vállalkozások, hogy azok a generáció, vagy azok a személyek, akik a rendszerváltáskor megteremtették ezeket a vállalkozásokat, továbbadják ezeket egy következő generációnak. Ez egy értelmes, normális cél, de nyilvánvalóan, hogyha ennek a vagyon továbbadásának voltak olyan kiskapui, amitől gazdagodhatott az, aki élt ezzel a lehetőségekkel, és ezeket most a kormány bezárja, ez önmagában én azt gondolom nem kifogásolható, főleg azért is, mert közpénzekből is gazdálkodtak, vagy gazdagodtak ezek a vállalkozások. A másik ilyen kérdés, amit érdemes szóba hozni, a társasági adóbevételek kapcsán bekövetkezendő módosítások. Itt a miniszter úr felsorolt olyan kiskapukat, olyan adóalapcsökkentési lehetőséget, amik műemlékek karbantartására fordított összegeket jelentettek, növekedési hitelprogramot érintő módosítás és a kekváknak biztosított forrásokat is a miniszter úr szóba hozta. Itt csak azt jegyzem meg, hogy műemlékeket felújítani, műemlékeket, épített örökséget védeni, ez a jövőben is feladat lesz. Hogyha itt szűkülnek ezek a lehetőségek a költségvetésnek, hogyha hosszú távon gondolkodik, más módon kell ehhez forrásokat találni. A kekvák, a bűnös kekvák, persze el lehet vonni onnan forrásokat, de ezek a kekvák közfeladatokat láttak el. Holnaptól kezdve ezeket a közfeladatokat újra az állam fogja ellátni, ezekre források kellenek a jövőben esetben is. Tehát nem elég csak arra hivatkozni, hogy ezeket a forrásokat az állam visszaveszi, az államnak is ezeket a közfeladatokat el kell a jövőben látnia, ami pénzbe kerül. Aztán a következő kérdés, és erről Bencsik képviselő úr hosszasan beszélt, én csak röviden teszem, ami a kiskereskedelmi adózás kapcsán itt létrejön, fogalmazzunk nyugodt úgy, ami jó az Aldinak és a Lidlnek, és kevésbé lesz jó a magyar versenytársaiknak. Értem azt, hogy az Európai Unió persze versenyjogi kérdésekre hivatkozik, és kötelezi a magyar államot arra, hogy változtasson ezeken a szabályokon, de összességében az itt kijelenthető, hogy multicégeknek kedvező döntéseket hoz meg a kormány. Arról sokat beszélni nem kell, hogy néhány kis adót, kevésbé jelentős adót kivezet a törvényből a kormány. Ez nyilvánvalóan helyett sertő ebbadó is egy-két másik tételre gondolok. De az igazi kérdés az, és ide akartam a mondandómat kifuttatni, hogy ha gazdasági kérdések kerülnek elénk, adózási kérdések, akkor mindig az a kérdés számomra, hogy a költségvetésben lévő jövedelem tulajdonosokat ezek a változtatásokat hogyan érintenek. És én itt azt látom, hogy az egyik jövedelem tulajdonos a költségvetésben az állam, sőt talán a legnagyobb jövedelem tulajdonos, az átmenetileg ezekből a forrásokból gazdagodni fog, mert ezek az adóbevételek, és itt többletadóbevételekről van szó összességében, az állami költségvetésben fognak befolyni. Ez nem tragikus, szükség is van ezekre a költségvetési forrásokra, de a kérdés az, hogy fognak majd ezek hasznosulni, hova kerülnek az állami költségvetésből ezek a források. A másik, amit én látok, és már utaltam erre, hogy elindul az a mozgás, és én továbbiakban is számítok ilyenekre, hogy az eddig jobban terhelt nemzetközi vállalatok terhei csökkenni fognak ennek a kormánynak a működése alatt. Most ez éppen a kiskereskedelmi ágazatban figyelhető meg. Ők is egy fontos jövedelem tulajdonos általában a vállalkozások, de a nemzetközi vállalkozások is. És hogyha a kisember oldaláról, a magánember oldaláról, aki szintén jövedelem tulajdonos a költségvetésben, nézem ezeket a kérdéseket, akkor én azt látom, hogy nyilvánvaló, hogy az ő terhei növekedni fognak. Mert levegőterhelési díj emeléséről beszélhetünk, ez környezetvédelmi szempontokból akár indokolható ez a lépés. De hát ezeket a költségeket nyilvánvalóan ezek a cégek át fogják hárítani, és a végén a kisemberek fogják megfizetni őket. És egy tipikus bagatelnek látszó kérdés, ezt szóba hozom, mert vénségemre már én is találkoztam a Temuval, és azt is tudom, hogy milyen őrületet tud kiváltani ez a vásárlási forma az emberekben. Ezt aztán tömegesen használják a magyarok. Ezt a Temun történő vásárlást is, persze vannak gondolom más ilyen szolgáltatók is. Eddig ezt adómentessén tették ezeken a bagateltételeken, a jövőben megint az Európai Unió követelésének hatására ez adókötelessé válik. Tehát a kisember, mint jövedelem tulajdonos ezen a területen is többet fog fizetni. Az igazi kérdés az, miniszter úr, hogy ha ősszel ide jön elénk a költségvetés módosítása, vagy találkozni fogunk a jövő évi költségvetéssel, ott fog kiderülni, hogy mi miért történik. És a dolog lényege, és azt újra megismétlem, hogy a költségvetésben lévő jövedelem tulajdonosok közül a jövőben kik járnak jobban, és kik járnak kevésbé jó. Az Orbán kormány gazdaságpolitikájával lehet akkor majd ezeket a kérdéseket összevetni. Köszönöm a figyelmüket.
1: Most Dócs Dávidnak, a Mi Hazánk képviselő csoportja vezérszónokának felszólalása következik 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház! Előre bocsájtom, hogy nem fogok élni mind a 15 perc időkeretemmel, hiszen rengeteg mindent hallhattunk már a tárgyalt törvénytervezetnek a kapcsán, viszont egy pár dolgot azért mindenképpen említésre méltónak tartok és ki szeretnék emelni. Az első az talán az, hogy mire ez a sietség, hiszen ugye péntek este óta nem sok idő telt el, már is itt tárgyaljuk a parlament falai között ezt a törvényjavaslatot, és hát hogyha a fideszes saláta törvénycsomókra gondolunk, akkor igazság szerint ez sem sokkal különbözik. Illetve hát ugye nagyon furcsa, amit a preambulumból ki tudunk olvasni, miszerint miért is van erre szükség. Talán inkább ez a legfurcsább része ennek a történetnek, hiszen az EU-s források hazahozatalának az érdekében milyen háttéralkuk köttettek, erre nem derült még fény mind a mai napig, pedig nagyon sokan kíváncsiak lennének az országban erre, viszont akár ennek a törvénytervezetnek a szövegében is, vagy indoklásában is láthatjuk, hogy bizony-bizony egyes EU-s megfelelési kényszer az, ami idehozta most ezt a törvénytervezetet, és tárgyalnunk kell. És hát talán, amit érdemes leginkább kiemelni belőle, az az, hogy mit is kért az EU egészen pontosan az uniós források hazahozataláért cserébe, illetve nem nagyon derül ki annak ellenére sem ebből a tervezetből, hogy mi a Tisza valódi adózási koncepciója és adópolitikája, mert hogy ez sem teljesen nyilvánvaló, ezt is sokkal inkább részleteiben kellett volna kifejteni, de ez a tervezet, ez nem taglalja feltétlen. Azt már látjuk, hogy a kiskereskedelmi adózás az nem számukra megfelelő és kedvező módon fog alakulni. Tehát úgy néz ki, hogy a multik fognak megint jó járni, és ők fognak tudni hasznot húzni, de azt is kiolvashatjuk belőle, hogy megszűnne több társasági adó kedvezmény is, ami azt gondolom, hogy a jelenlegi nagyon nehéz gazdasági helyzetben nem biztos, hogy a legjobb irány és követendő példa, illetve hát új nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek is fognak majd járni ennek a törvénytervezetnek az elfogadása után. Tehát azt gondolom, hogy a bürokráciát azt nem növelni, hanem csökkenteni lenne szükséges, és úgy gondolom, hogy jelen pillanatban akár az agráriumban, akár a kiskereskedelemben, akár más ágazatokban is azt tapasztalható, hogy mindenki a túlélésért küzd, tehát semmi esetre sem szerencsés én szerintem ezeknek a gazdasági szereplőknek a nyakába akár új adatszolgáltatási kötelezettséget, akár pedig a meglévő kedvezmények eltörlését a nyakukba bocsájtani, vagy rájuk erőltetni. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom úgy gondolja, hogy ez nagyon kapkodva került ide a ház elé, és nem biztos, hogy ez a kapkodás, ez az előnyére vált, úgyhogy mi tovább gondolásra inkább meghagynánk még ezt a Tisza kormánynak. Köszönöm szépen a szót.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben, amely tekintetében megadom a szót Koncz Áronnak, a Tisza frakció képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr!
4: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Nem tudom, hogy a parlamenti patkó másik részén miként élik meg ezt, ami Magyarországon történt az elmúlt 70 napban. Én azt érzékelem, hogy május 9-től dübörög a Tisza Express. A törvényhozási és a kormányzati munka korábban soha nem látott mértékben felpörgött. Bontjuk a régi rendszert, és építünk a helyére valami egészen mást, teljesen új alapokon. És én erre a magam részéről nagyon büszke vagyok. A Tisza Expressnek van egy nagyon fontos útja a Budapest-Brüsszel-Budapest relációban. Nem késhet egy percet sem. Augusztus 31-éig ki kell érnie Brüsszelbe, és vissza is kell hoznia addigra a magyaroknak járó 10 milliárd eurós RRF forrást. Történelmi lehetőség ez Magyarország számára, és meg is fogjuk csinálni. Nagyon kérem hát a patkó másik részén ülőket, hogy a Tisza Express robogását legalább ebben a nemzeti alapkérdésben ne próbálják fékezni, ne legyenek lassú jelek a pályán. Az előttünk fekvő törvényjavaslat ugyanis ebben a munkában egy mérföldkő. Hozzásegít bennünket ahhoz, hogy Magyarország végre hozzáférjen azokhoz a helyreállítási és ellenálló képességi forrásokhoz, amelyeket az Európai Unió a koronavírus járvány utáni gazdasági és társadalmi újjáépítés támogatására hozott létre, és amit elvesztettünk volna, ha a Fidesz-KDNP, azaz önök maradnak kormányon. A budai választókerületemből nézve ez azt jelenti, hogy végre ismét valós esély nyílik olyan régóta halogatott fejlesztésekre, mint a H5-ös vonalon új hévszerelvények beszerzése, vagy az itt működő KKV-k energiahatékonysági és versenyképesség javító beruházásaira. Felhívnám továbbá a nerlovagok és a 2-3 ezer janicsár figyelmét, hogy az ajtók, vagyis a nagy és kis kapuk záródnak. A nagy kapu őrzője kezében mától nincs ott a kulcs, 2026. július 20. napjától nincsen báb köztársaság elnöke az országunknak. Az elzabrált nemzeti vagyon mellé juttatott elképesztő adókedvezményeket biztosító kiskapukat pedig ezzel a törvénymódosítással egyszer és mindenkorra bezárjuk. A törvényjavaslat és a hozzá kapcsolódó kormányhatározatok ugyanis számos konkrét ilyen jellegű adórendelkezés módosítást is tartalmaznak. Talán a legfontosabb ezek közül számomra a bizalmi vagyonkezelés új szabályozása. Megszünteti a javaslat a milliárdos bizalmi vagyonkezelő alapítványok adóelkerülési gyakorlatát. Az előző hatalom által létrehozott adómentességet kihasználva a leggazdagabbak több ezer milliárd forintot helyeztek el az úgynevezett bizalmi vagyonkezelőknél. Ez a javaslat úgy alakítja át a bizalmi vagyonkezelés szabályozását, hogy az ne a neres ügyeskedők adóelkerülését, hanem az eredeti gazdasági célt szolgálja, mégpedig azt, hogy a magyar családi vállalkozások generációváltását elősegítse. A korábban létrehozott bizalmi vagyonkezelők gyakorlatának ellenőrzése révén pedig feltárjuk az adóelkerülők körét. Kivezeti továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. Megszünteti azt a rendszert, amelyben az ilyen alapítványoknak adott támogatás háromszorosát, 300%-át lehetett levonni az adóalapból. Fontosnak tartom még, hogy a NAV elnöke nyílt, transzparens pályáztatás útján kerül kiválasztásra, és a korábbi gyakorlattal ellentétben a NAV elnök nem lesz államtitkár a kormányban. Az adóhatóságnak szakmai, pártatlan és politikai befolyástól mentes szervezetként kell működnie a jövőben. Az adóhatóság nem lehet politikai bunkósbot, aki azokat ellenőrzi csak, akiket a hatalom kijelöl, és a másik oldal féktelen vagyonosodását rezzenéstelen arccal és tétlenül figyeli. Tisztelt ház! A mai vita tehát nem pusztán néhány adótechnikai szabályról szól. Arról szól, hogy Magyarország képes-e végre lehívni és felhasználni azokat a forrásokat, amelyek a magyar embereket illetik meg. A következő években lesz-e több pénz közlekedési, energiahatékonysági, vízügyi beruházásokra, digitális fejlesztésekre, megfizethető lakhatásra és versenyképes magyar vállalkozások támogatására. És arról is szól, hogy az adószabályaink egy szűk réteg gazdagodását, vagy a költségvetés és a polgárok érdekeit szolgálja. Mindkettő elemi érdeke hazánknak, ezért is kérek mindenkit, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot. És a szemben ülőknek talán még csak annyit. A Tisza Express vágánya mellett kérem vigyázzanak, mert félő, hogy heteken belül elfújja önöket a meredszél. Az elmúlt egy hét fideszes történései legalábbis ebbe az irányba mutatnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt országgyűlés, kérdezem, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Igen, Németh Balázs Lajos képviselő úr a szó.
5: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Képviselő úr, Koncáron itt említette, hogy a törvényjavaslatban benne van a NAV elnök személye és az azzal kapcsolatos változások. Hát kellemetlenül éreztem magam Kármán adás nevében, és itt néhány órával ezelőtt, amikor a miniszterelnök úr azt mondta, hogy önök még nem választották ki a NAV elnököt, hanem lesz majd egy pályázat. Hát önök kiválasztották, hát miniszter úr ön volt az, aki fotózkodott a kiválasztott NAV elnökkel, sőt még azt is írta, hogy sok évtizedes tapasztalata van a hölgynek, és még azt a koncepciót is részben bemutatta, hogy hogyan fogják átalakítani az adóhivatalnak a működését. Ön néhány méterre állt vagy ült öntől a miniszterelnök, és meghazudtolta a saját kormányának az egyik fontos pozícióban lévő miniszterét. De hát úgy tűnik, hogy ez a nap ez egy ilyen, hiszen nem jött be az a színjáték sem, amivel egy új államfőt akart volna jelölni Magyar Péter. Biztosan önök is látták, láttam itt a telefont nézegették lógó orral, hogy Polgár Judit nem vállalta a felkérést. Folytatódik tehát az államfő jelöléssel kapcsolatos színjáték. Frakció vezető jelölt társam írta néhány perccel ezelőtt, hogy a Fidesz nem fog részt venni a színjátéknak a következő epizódjaiban sem. És azt még szeretném felhívni a figyelmüket, különösen Bújdos Anna frakcióvezetőnek, Andrea frakcióvezetőnek, még egyszer elkezdem, elnézést. Szóval arra még szeretném felhívni a figyelmüket, különösen Bújdos Anna frakcióvezetőnek, hogy ön azt mondta a vitában napirend előtt, hogy a Tisza frakció egyhangú álláspontja szerint Polgár Judit a legalkalmasabb jelölt az államfői posztra. Ez azt jelenti, hogy bárkit húz elő a következő epizódban jelöltnek Magyar Péter, ő nem a legalkalmasabb lesz önök szerint. Kellemetlen.
1: Szintén 2 perces felszólalásra jelentkezett Panyi Miklós, a Fidesz képviselője.
6: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Csak meg szeretném kérdezni, mert miniszter úr itt megint egy kicsit maffia kormányozott itt az elmúlt időszakról, hogy ha jól láttam a hírekben, akkor néhány napja ugye a tőzsdén járt, ahol ugye becsengetett az aznapi kereskedésre Varga Mihály egy bankelnök úrral, és ott volt egy korábbi államtitkár is, ugye Tóth Tibor úr. És én meghallgattam az ön beszédét ott, és nem hallottam ezeket a szavakat a szájából, miközben ön mellett állt az Orbán kormánynak egy korábbi minisztere, egy meghatározó minisztere, és egy korábbi államtitkára, egy meghatározó államtitkára. Úgyhogy én szeretném kérni miniszter urat, hogy akkor tisztázza a viszonyát ehhez a kérdéshez is, hiszen önök itt napi szinten, itt az ellenzéki frakcióban ülőket folyamatosan bűnözőzik, maffiánzák, hogy akkor vajon szint, hogy akkor mi az ön viszonyulása Varga Mihályhoz, illetve az ott jelenlévő Tóth Tiborhoz is. Köszönöm szépen a szót.
1: Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett. Az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, pénzügyminiszter úr jelezte felszólalási szándékát. Parancsoljon, miniszter úr, öné a szó.
7: Köszönöm, házelnök úr, a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Néhány fontosabb észrevételre reagálnék. Ugyanakkor én azért összességében azt éreztem, hogy még az ellenzéki sorokban is támogatást talált az itt szereplő javaslatok széles körű része, amit örömmel fogadok. Ami a törvénycsomagnak az időzítését illeti, és azt, hogy milyen transzparencia jellemzi ezeket a vállalásokat. Tehát az egyik részről körülbelül egy hónapja nyilvános a 160 oldalas magyar RRF terv, és abba szerepelnek mindazok a vállalások, amikre itt hivatkozunk. Ez bárki elolvashatta, ebbe semmi titkos megállapodás nincsen, ezeket teljes nyilvánosság előtt publikáltuk mi is, és a bizottság is. Az időzítést, és ezt a szűk időkeretet pedig az magyarázza, hogy közismert az a tény, hogy augusztus 31-kel minden mérföldkövet teljesíteni az uniós pénzek teljesítéséhez, és ugye van egy olyan szabály is, hogy adó teher növekedéssel járó jogszabály módosítást legalább 31 nappal előbb hatályba kell léptetni. Tehát sajnos itt július végéig el kell, hogy fogadja, és ki kell, hogy hirdesse a magyar közlönyben ezeket a törvényi változásokat ahhoz, hogy augusztus 31-ig ez ugye megtörténjen. Tehát ez az egyetlen oka ennek a sürgősségnek, hiszen eléggé fontosak számunkra ezek a pénzek, és a magyar emberek számára is. A legtöbb észrevétel talán a kiskereskedelmi adó törvényben történt módosítást illeti. Érdemes itt felidézni, hogy az eredeti programban, amit a Fidesz kormány terjesztett elő, és ami ugyan elfogadásra került, de maga aztán a pénz befagyasztásra került, és volt mind a mai napig, tehát nem lehetett Európai Uniós pénzt ennek kapcsán hazahozni. Ott fekete-fehéren az szerepelt, hogy a Fidesz kormány azt vállalta, hogy 2026. augusztusig kivezeti az összes különadót a magyar adórendszerből. Ennek a pontnak a helyére került az, hogy ugyan nem módosítjuk a kiskereskedelmi különadónak a terhét, kulcsait és alapját, de azt az egyébként az egységes piac működése szempontjából teljesen abszurd kikötést, ami tiltja azt, hogy külföldi kereskedelmi láncok átalakuljanak és akár franchise formában működjenek Magyarországon, ezt a kitételt vesszük ki. Tehát, hogy az, hogy kiképviseli Magyarország érdekét, meg a magyar költségvetés és adófizetők érdekét, ilyen szempontból is érdemes nézni, hogy ez a pont a helyébe került, amit korábban a Fidesz kormány elfogadott, ami megszorítás nélkül minden különadó, nem csak a kiskereskedelmi különadó kivezetését vállalta ezért a pénzért cserébe. Emellett én szerintem könnyű belátni, hogy azért a nagykereskedelmi láncok többsége nem működik semmilyen országba ilyen üzleti modell szerint. Tehát annak a valószínűsége, hogy ők csak emiatt az adó miatt átalakulnának és Magyarországon más formában működjenek, igen csekély, és ez a kockázat áll ebből fakadó adóalapcsökkenés kockázata áll azzal szemben, hogy egyébként emiatt a tiltás miatt kötelezettségszegési eljárás van Magyarország ellen, hamarosan bírósági szakaszba lép, és azt kockáztatja Magyarország, és azt kockáztatta az előző kormány, hogy akár évekre visszamenőleg vissza kell fizetni ezt a sok különadót, amit beszedett az elmúlt évekbe. Tehát egy teljesen aránytalan kockázat áll azzal szemben, mint amit most mi itt javaslunk, hogy egyébként is a versenysemlegességet alapjában sértő passzust kivegyünk. Ami a műemlékvédelmi társasági adókedvezményt érinti, senki nem azt állította, hogy nem célszerű támogatni a műemlékvédelem alá eső épületeknek a felújítását, ugyanakkor nem feltétlenül egy társasági adó kedvezmény erre a legalkalmasabb, számos más támogatási forma, pályázati forma lehetséges. Egy biztos, ez a nevében volt műemlékvédelmi támogatás, valójában Lázár János és Tibor István kastélyainak a felújításaira szolgált, hogy közpénzt csatornázzon ki. És ezt mi nem fogjuk támogatni. Megnyugtatom szintén ellenzéki képviselőtársaimat, hogy a környezetterhelési díj, amelyik itt a levegőszennyezési díjat érinti, tételesen lekérdeztük az adózók névsorát, és nagyon nagy átfedésben van azokkal a nagy vállalatokkal, akik valóban a legnagyobb szennyezők Magyarországon. Ez nem a kis faüzemeket fogja érinteni, ezek a nagy magyar termelővállalatok, amelyek a legjelentősebb károsanyag kibocsátással rendelkeznek, ilyen szempontból nem kell aggódni a díj megemelése miatt. Érdemes két szót mondani itt a BVK kapcsán. Azért azt kell látni, hogy valóban nem sok embert érint, kb. 2000 darab ilyen bizalmi vagyonkezelő működhet Magyarországon, azonban a leggazdagabb neres vállalkozók vagyonának jelentős része bizalmi vagyonkezelésbe került az elmúlt években, és minden, hogy mondjam, ezzel kapcsolatban felelhető információ arra utal, hogy döntő többségük adóoptimalizációs céllal működött az elmúlt években, és nagyon jelentős személyjövedelemadót, osztalékadót és társasági adót spóroltak meg ezekkel az adóoptimalizációs struktúrákkal. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy számszerűleg kevés adózót érint, de ez egy nagyon komoly bevétel lesz a költségvetés számára. Végül hadd mondjak pár szót arról, hogy mennyiben lesz a TISZA adórendszere és a jövőbeli költségvetés igazságos, és kik lesznek ezeknek az intézkedéseknek a kedvezményezettjei és a teherviselői, főleg Hargitay János képviselőtársam részéről hangzottak el ilyen kérdések. Arra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy a múlt szerdai kormányülésen, amellett, hogy ezeket a törvénytervezeteket megtárgyaltuk, a kormány elfogadott egy határozatot, ami egyébként szintén része az RRF vállalásunknak, és ott is elérhető, ami azt mondja ki, hogy egy ezt követő lépéseket követően a társasági adórendszernek egy másik felülvizsgálatára is sor kerül, ahol különös tekintettel arra keresünk megoldásokat, hogy lehetne a Magyarországon működő nagyvállalatokat és globális cégeket erősebben bevonni a közterviselésbe, és az erre vonatkozó javaslatokat hamarosan beterjesztjük a parlament elé. Köszönöm a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására az általános vita lezárásáig volt lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most napirend utáni felszólalás következik az önkormányzati tűzoltóságok finanszírozásáról címmel. Megadom a szót Újvári Szilviának, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselőasszony! Kártyáját. Helyezze be, legyen kedves képviselőasszony. Köszönöm.
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az elmúlt hetekben részletesen megismertem az Irci önkormányzati tűzoltóság működését és finanszírozási helyzetét. Egyeztetésen vettem részt a fenntartó önkormányzatok polgármestereivel, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójával, a tűzoltóság parancsnokával, a köztestület elnökével. Az Irci helyzet egy országos rendszerhibának az indikátora. Magyarországon 60 önkormányzati tűzoltóság végez elsődleges beavatkozási feladatokat 564 településen. Munkájuk mintegy 1,1 millió állampolgár a magyar lakosság közel 12%-ának biztonságát érinti. Ezek a szervezetek a tűzvédelem szerves részei, tüzekhez, közúti balesetekhez, viharkárokhoz, műszaki mentésekhez vonulnak. Helyismeretük, térségi beágyazottságuk és gyors elérhetőségük számos vidéki térségben meghatározza, mikor kezdődhet meg a tényleges segítségnyújtás. Az Irci önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez 16 település és 19.138 lakos tartozik. Az elmúlt 6 évben évente 138 és 174 közötti káreseménynél avatkoztak be, 2025-ben 157 vonulást teljesítettek. De miért is hozom ezt ide a tisztelt ház elé? A Bakony közlekedési és domborzati adottságai miatt az Irci egység több települést lényegesen hamarabb ér el, mint a legközelebbi hivatásos tűzoltóparancsnokság. Borzavára például a dokumentált számítás szerint 15 perc alatt érkeznek ki, a hivatásos egység 32 perc alatt. Dudar esetében 17 és 33, Porván 17 és 34, Nagyesztergáron 11 és 28 perc a számított vonulási idő. Tűznél, közúti balesetnél, beszorult sérültnél minden percnek következménye van. A működési rendszer finanszírozása ugyanakkor súlyos igazságossági kérdést vet fel. Az a település, amelynek tűzvédelmét állami fenntartású hivatásos tűzoltóság biztosítja, a saját költségvetéséből nem fizet külön működési hozzájárulást ezért az ellátásért. Az önkormányzati tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez tartozó településeknek viszont jelentős összeget kell saját bevételeiből előteremtenie ugyanennek a közfeladatnak a biztosításához. Hol érvényesül ebben az egyenlőség? Milyen szakmai vagy közteherviselési elv indokolja, hogy két hasonló lélekszámú település közül az egyik központi finanszírozásból kapja meg a tűzvédelmi ellátást, a másik pedig évente milliós összeget fizet azért, mert földrajzilag egy önkormányzati tűzoltóság műveleti körzetében tartózkodik? A lakosság ugyanúgy adót fizet mindkét településen. Az önkormányzatok ugyanazt az állami rendszernek a részei. Az ellátott közfeladat pedig ugyanaz, életmentés, tűzoltás, műszaki mentés. A tűzvédelmi törvény és a hatályos kormányrendelet alapján a központi költségvetés és az érintett önkormányzatok közösen viselik az önkormányzati tűzoltóság fenntartásának költségeit. A gyakorlatban a központi támogatás és a tényleges működési kiadások közötti különbség egyre nagyobb terhet helyez a kivéreztetett településekre. Zircen a 2026 évi költségvetés 127,97 millió forint kiadással számol, ebből 80 millió forint a központi támogatás, és közel 38 millió forintot az önkormányzatoktól várják el, mint hozzájárulást. Négy település támogatási szerződésének hiánya 9 millió 171 ezer forintos kiesést okoz. Ez nagyjából egy havi működés fedezete, tehát a jelenlegi adatok alapján az év utolsó hónapján a kiadásai kerülhetnek veszélybe. A rendszer ezzel rossz ösztönzőt teremt. Egy település kiléphet a finanszírozásból, vagy megtagadhatja a hozzájárulást, miközben a tűzoltóság beavatkozási kötelezettsége fennmarad. A kieső összeget a bent maradó önkormányzatoknak kell pótolniuk, vagy maga a szolgálat kerül finanszírozási veszélybe. Ez hosszabb távon a társulások széteséséhez vezethet. Tisztelt Ház! Az önkormányzati tűzoltóságok finanszírozását feladatarányos, kiszámítható és országosan egységes alapokra kell helyezni. Az állampolgár biztonsága nem függhet attól, hogy lakóhelyét hivatásos vagy önkormányzati tűzoltóság védi. Azonos közfeladathoz, azonos biztonsági garanciának és méltányos teherviselésnek kell tartoznia. Köszönöm a figyelmet!
1: A kormány nevében reagálásra jelentkezett Halmai Ferenc államtitkár úr a belügyminisztériumból. Parancsoljon, államtitkár úr!
9: Köszönöm szépen! Tisztelt alelnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony! Nagyon szívesen beszélnék én is arról a méltatlan helyzetről, amivel az elmúlt években, illetve az elmúlt évtizedekben a rendészet és természetesen az önkormányzati tűzoltóság is került. Higgyék el nekem, mert én a végrehajtásból jövök, nem pedig a belügyminisztériumnak a két gyönyörű tornyából néztem le, sem a rendőrségre, sem a tűzoltóságra, hanem megtapasztaltam azt a lerongyolódott rendészeti szerveket, amelyet a Fidesz kormány az utóbbi sok-sok évben, és köszönöm a támogatást, sok-sok évben elhagyta ezeket a szervezeteket. Senki előtte nem javított a rendőrség, sem a tűzoltóság, sem a rendészeti szervek helyzetén. És nyilván nem csak a tűzoltóság, nem csak az önkormányzati tűzoltóság, hanem az egész rendészet alulfinanszírozott infrastruktúrája leromlott, az önkormányzatok pedig kilettek véreztetve. Természetesen az önkormányzatok se bírták az előző kormányzat részéről, szerintem szándék sem volt, és most ezt a helyzetet örököltük. Nekem nagyon sok tűzoltó és rendészeti dolgozó ír leveleket, javaslatokat tesznek, de tudom, hogy nem csak nekem, hanem képviselőtársaimnak, munkatársaimnak és másoknak is. Nagyon fontos az, hogy ezt a méltatlan helyzetet megszüntessük. Higgyék el nekem, hogy az egyik nagyon fontos dolog volt a tűzoltók nevének a visszaadása, a politikamentes működés, a helyi szintek döntéseinek a jogkörének a visszaadása. De nagyon fontos dolog lesz ennek a méltatlan helyzetnek a helyrehozatala. A kormány tisztában van ezzel a helyzettel, és még egyszer mondom, elmondhatnám ennek a méltatlan helyzetnek az ismérveit. A szándék az, és a kormány szándéka az, a belügyminisztérium szándéka is, hogy ne tömködjük be a lyukakat úgy, hogy közben a másikat létrehozunk. mindent egységes rendszerben szeretnénk kezelni. Mind a rendészettel, mind külön a tűzoltósággal is szeretnénk csomagban foglalkozni, és nyilván megoldani azokat a kérdéseket, amiket eddig nem oldottak meg. Hadd ne soroljam. Nagyon sok széleskörű szándék a fejlesztési irányokra, kiszámítható infláció követő finanszírozás az önkormányzati tűzoltóságok számára is, társadalmi megbecsülés, szolgálati időrendszer, létszám, életpálya, nagyon sok minden. Azt gondolom, hogy ezek mind nagyon fontos dolgok, és elkezdtük ennek a helyrehozatalát, ennek a méltánytalan helyzetnek a helyrehozatalát. Összességében a katasztrófavédelem célja az is, hogy hosszú távra stabilizálja az önkormányzati tűzoltóságok működését. A felvetett problémákat ismerjük, a belügyminisztérium folyamatosan vizsgálja az állam által biztosított források emelésének a lehetőségét és mértékét. Köszönjük az önkormányzati tűzoltóságok álhatatos és áldozatos munkáját. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés! Mai ülésnapunk végén engedjék meg, hogy megköszönjem munkájukat. Az Országgyűlés holnap reggel 9 órakor folytatja az ülését. Mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát kívánok. Az ülésnapot bezárom.

Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik a Free Falling című szám előtt.